0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Péter apostol második levele, harmadik rész. Ez én már második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által között parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig, és a föld, ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzve tartatva fönn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Galata 2:20-at olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Amikor megtértünk, akkor átadtuk az életünknek az irányítását Jézus Krisztusnak. Ami azt jelenti, hogy többé nem mi fogjuk a kormánykereket, hanem ő az, aki irányít és vezet bennünket, és ő hozza meg a döntéseket az életünkben. A Róma 6:3-4-ben pedig azt olvassuk, hogy nem tudjátok-e, hogy akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be. El lettünk azért temetve ővele együtt a bemerítés által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Vagyis arról van szó, hogy hogyha bemerítkeztél, hogyha megtértél, ha átadtad az életed irányítását Jézus Krisztusnak, akkor többé nem a saját életedet éled, hanem Krisztus az ő életét éli rajtad keresztül. És ez annyira fantasztikus, mert több dolog is van benne. Egyrésztről, hogyha te meghaltál, akkor semmi olyan dolog, ami rossz, ami a régi, ami bánt, vagy ami sértést okozhatna, nem tud hatással lenni rád, mert egy halott emberre már semmi nincsen hatással. Viszont, ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretnélek bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok ellettek vágva, azok meghaltak. És gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak ma elő, nem a saját életedet éled, hanem Krisztus az ő életét éli rajtad keresztül. És ez annyira fantasztikus, mert több dolog is van benne. Egyrésztről, hogyha te meghaltál, akkor semmi olyan dolog, ami rossz, ami a régi, ami bánt, vagy ami sértést okozhatna, nem tud hatással lenni rád, mert egy halott emberre már semmi nincsen hatással. Viszont, ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretnélek bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok ellettek vágva, azok meghaltak. És gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak.

0: Viszont ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretnélek bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok el lettek vágva, azok meghaltak. És gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak ma előtted, egyszerűen ragad meg ezt a Isten beszédéből, hogy Krisztus benned él, Krisztus rajtad keresztül él, és semmi nem tud gátat szabni annak, hogy ő ki tudjon jönni belőled. Csak határozd el, hogy ma is teret adsz neki, és figyeld meg, hogy mennyire fantasztikus módon fog cselekedni az életedben. Ha akarsz, akkor mondj el velem egy imát. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztus értem halt meg az én bűneimért, és feltámadt azért, hogy igaz emberként élhessek. Köszönöm neked, hogy már semmi közöm nincsen a régi természetemhez, a régi, örökölt, bűnös természetemhez, hanem egy teljesen új élet van bennem, Krisztusnak az élete. Köszönöm, hogy ez semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a rádió.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás ite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Vegykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Galata 2:20-at olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Amikor megtértünk, akkor átadtuk az életünknek az irányítását Jézus Krisztusnak. Ami azt jelenti, hogy többé nem mi fogjuk a kormánykereket, hanem ő az, aki irányít és vezet bennünket, és ő hozza meg a döntéseket az életünkben. A Róma 6:3-4-ben pedig azt olvassuk, hogy nem tudjátok-e, hogy akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be. El lettünk azért temetve ővele együtt a bemerítés által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Vagyis arról van szó, hogy hogyha bemerítkeztél, hogyha megtértél, ha átadtad az életed irányítását Jézus Krisztusnak, akkor többé nem a saját életedet éled, hanem Krisztus az ő életét éli rajtad keresztül. És ez annyira fantasztikus, mert több dolog is van benne. Egyrésztről, hogyha te meghaltál, akkor semmi olyan dolog, ami rossz, ami a régi, ami bánt, vagy ami sértést okozhatna, nem tud hatással lenni rád, mert egy halott emberre már semmi nincsen hatással. Viszont, ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretnélek bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok ellettek vágva, azok meghaltak. És gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak ma előtted, egyszerűen ragadd meg ezt a Isten beszédéből, hogy Krisztus benned él, Krisztus rajtad keresztül él, és semmi nem tud gátat szabni annak, hogy ő ki tudjon jönni belőled. Csak határozd el, hogy ma is teret adsz neki, és figyeld meg, hogy mennyire fantasztikus módon fog cselekedni az életedben. Ha akarsz, akkor mondj el velem egy imát. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztus értem halt meg az én bűneimért, és feltámadt azért, hogy igaz emberként élhessek. Köszönöm neked, hogy már semmi közöm nincsen a régi természetemhez, a régi, örökölt, bűnös természetemhez, hanem egy teljesen új élet van bennem, Krisztusnak az élete. Köszönöm, hogy ez semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a rómabeliekhez. Második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az ember tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol, és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője, és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörést követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Azt, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mint ha körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, és nem emberektől.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Galata 2:20-at olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Amikor megtértünk, akkor átadtuk az életünknek az irányítását Jézus Krisztusnak. Ami azt jelenti, hogy többé nem mi fogjuk a kormánykereket, hanem ő az, aki irányít és vezet bennünket, és ő hozza meg a döntéseket az életünkben. A Róma 6:3-4-ben pedig azt olvassuk, hogy nem tudjátok el, hogy akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be. El lettünk azért temetve ővele együtt a bemerítés által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Vagyis arról van szó, hogy hogyha bemerítkeztél, hogyha megtértél, ha átadtad az életed irányítását Jézus Krisztusnak, akkor többé nem a saját életedet éled, hanem Krisztus az ő életét éli rajtad keresztül. És ez annyira fantasztikus, mert több dolog is van benne. Egyrésztről, hogyha te meghaltál, akkor semmi olyan dolog, ami rossz, ami a régi, ami bánt, vagy ami sértést okozhatna, nem tud hatással lenni rád, mert egy halott emberre már semmi nincsen hatással. Viszont, ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretnélek bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok el lettek vágva, azok meghaltak. És gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak ma előtted, egyszerűen ragad meg ezt a Isten beszédéből, hogy Krisztus benned él, Krisztus rajtad keresztül él, és semmi nem tud gátat szabni annak, hogy ő ki tudjon jönni belőled. Csak határozd el, hogy ma is teret adsz neki, és figyeld meg, hogy mennyire fantasztikus módon fog cselekedni az életedben. Ha akarsz, akkor mondj el velem egy imát. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztus értem halt meg az én bűneimért, és feltámadt azért, hogy igaz emberként élhessek. Köszönöm neked, hogy már semmi közöm nincsen a régi természetemhez, a régi örökölt bűnös természetemhez, hanem egy teljesen új élet van bennem, Krisztusnak az élete. Köszönöm, hogy ez semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: az életedben. Ha akarsz, akkor mondj el velem egy imát. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztus értem halt meg, az én bűneimért, és feltámadt azért, hogy igaz emberként élhessek. Köszönöm neked, hogy már semmi közöm nincsen a régi természetemhez, a régi, örökölt, bűnös természetemhez, hanem egy teljesen új élet van bennem, Krisztusnak az élete. Köszönöm, hogy ez semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Róma beliekhez írt levele. 3. rész. Akkor mi az előnye a zsidóknak a többi népekkel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek? Igen. A zsidók sok tekintetben különlegesek, a legfontosabb az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. És mi a helyzet, ha néhányan a zsidók közül hűtlenek lettek hozzá? Vajon emiatt Isten már nem fogja megtenni, amit ígért? Dehogy nem. Hiszen Isten még akkor is meg fogja tenni, amit mondott, ha az összes ember mind hazudik. Mert ezt mondja az írás Istenről, igaznak bizonyulsz abban, amit mondasz, és győztes leszel, amikor vádolnak téged. De mit válaszoljunk arra az ellenvetésre, hogy ezek szerint, ha valami rosszat teszünk, az még világosabban megmutatja, hogy Istennek igaza van. Vajon nem igazságtalan-e Isten, hogy mégis megbüntet? Kérdezhetné valaki az emberi okoskodás szerint. Nem. Isten semmi esetre sem igazságtalan, hiszen akkor hogyan ítélkezhetne az egész világ fölött? Erre azt mondhatná valaki, amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg és dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem? Ha ez igaz lenne, akkor már azt is mondhatnánk, vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle. És valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, azok hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten megítélje őket. Mi következik ebből? Talán mi zsidók különbek vagyunk, mint a nem zsidók. Dehogy. Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak. Mert ezt mondja az írás, nincs bűntelen ember, egyetlen egy sem. Nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent, hiszen mindannyian elfordultak Istentől és megromlottak. Nincs, aki jót tenne, egyetlen egy sem. Nyitott sírhoz hasonlít a torkuk, nyelvük megtévesztő hazugságot szól. Kígyó méreg van ajkukon, szájuk átkozódással és keserűséggel van tele. Sietnek, hogy gyilkolhassanak, amerre csak mennek, mindenütt pusztulást és nyomorúságot okoznak, a békesség útját nem ismerik. Nincs bennük Isten félelem és Isten iránti tisztelet. Ezeket a dolgokat a törvény azoknak mondja, akik a törvény hatalma alatt élnek. Ezért a zsidók sem mentegetőzhetnek. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó, egyaránt Isten ítélete alá kerül. Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a törvény parancsolatainak teljesítésével megigazuljon Isten előtt. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és fölismerjük azokat. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert, vagyis megigazítson a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, mindenkit megigazít, aki Jézus Krisztusban hisz. Attól függetlenül, hogy az az ember zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert, kegyelemből igazít meg. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ezt jelenti a megmenekülés. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért. De az is igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, megigazítja. Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem. És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem. Hanem a hit törvénye. Miért? Mert Isten az embert az Istenbe való hite által teszi igazzá. És az ő belévetett hite által igazítja meg. Azok által, a tettek által, amiket a törvény megkövetel, ez egyáltalán nem lehetséges. Erről meg vagyok győződve. Vagy talán Isten csak a zsidók istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidó népeknek is istene. Hiszen csak egy Isten van. Ő az, aki a zsidókat a hitük által megigazította, a nem zsidókat pedig ugyancsak a hitükön keresztül igazítja meg. Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem, sőt inkább megerősítem a törvény érvényességét hitáltal.
4: Pál Róma beliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 4. rész. Mit mondjunk arról, amit Ábrahám tapasztalt a hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján igazult volna meg, akkor dicsekedhetne. De Isten előtt nem lenne, mivel dicsekedjen. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hitt Istennek, és Isten elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára igaz. Hitáltal igazult meg. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki sem lesz igaz Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján elfogadja, megigazítja. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt az embert, akit Isten a tetteitől függetlenül a hite által igazítja meg. Boldogok azok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta. Boldog ember, akinek bűneit nem tartja számon az Úr. Vajon csak a körülmetéltek juthatnak el erre a boldog állapotra? Vagy a körülmetéletlenek is? Ezt mondja erről az írás, Ábrahám hitt Istennek, és ezért ez igazságul tulajdonítatott neki. És mikor történt ez? Körülmetélkedése előtt vagy után? Bizony még az előtt. A körülmetélés jelét Ábrahám éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában a hite alapján Isten megigazította. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki nincs körülmetélve, és így Isten ezeket is megigazítja. Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve. Azonban nem a körülmetélés miatt számít ősapjuknak, hanem csak akkor, ha ezek az emberek is ugyanúgy hisznek Istenben, mint ahogy Ábrahám hitt, amikor még nem volt körülmetélve, és követik az ő hitének a nyomait. Ábrahám és utódai azt az ígéretet kapták, hogy az egész világot örökölni fogják. De ezt nem a törvény alapján ígérték Ábrahámnak, hanem azért, mert hite által megigazult Isten előtt, és ő elfogadta. Ha ugyanis azok lennének az örökösök, akik a törvény alatt élnek, akkor a hitnek nincsen semmi értelme, és az előbbi ígéret semmit sem ér. Mert a törvény Isten haragját kelti föl azok ellen, akik nem engedelmeskednek neki. Ahol viszont nincs semmiféle törvény, ott nem is lehet ellene vétkezni. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja. Ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, aki életre kelti a holtakat, és előszólítja azokat, amelyek most még nem léteznek, mint létezőket. Nem volt már semmi remény arra, hogy gyermeke szülessen, Ábrahám mégis hitt Istenben, és kitartott ebben a hitében. Ezért lett sok népnek ősapjává, ahogy ezt Isten meg is ígérte neki, sok-sok utódod lesz. Ábrahám akkor majdnem 100 éves volt, ezért a testét tekintve már nagyon megöregedett. Hasonlóképpen Sára is meddő és nagyon idős volt. Ábrahám azonban nem ezekre tekintett, és a hite sem ingadozott, ellenkezőleg. Isten ígéretét tartott a szeme előtt. Nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött, és dicsőséget adott Istennek. teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg is tudja tenni, amit megígért. Ezért mondja az írás, Isten elfogadta Ábrahám hitét, és ő ezáltal lett Isten számára elfogadhatóvá, vagyis hite által megigazult. Azonban nem csak Ábrahámra vonatkozik, amikor ezt mondja, Isten elfogadta Ábrahám hitét, hanem ránk is, mert mi is hiszünk, és a hitünk alapján elfogadott bennünket Isten, vagyis hitünk alapján megigazultunk Isten előtt. Igen, hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat Jézust a halálból. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt föl a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk, hogy Isten számára megigazultak legyünk.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet. Megigazulva azért hitáltal, békességünk van Istennel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet. Megigazulva

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet. Megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Általa van szabad bemenetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amiben most állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységével. Nem csak dicsekszünk ezzel, hanem dicsekszünk a háborúságokban, a szenvedéseinkben is, tudva, hogy a háborúság, a szenvedés békességes tűrést, álhatatosságot munkál. Az álhatatosság, a békességes tűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete ki lett töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki nekünk adatott. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk és megmenekülünk a harag ellen ő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután már megbékéltünk vele. Sőt, ezen felül nem csak dicsekszünk az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azért, miképpen egy ember által bejött erre a világra a bűn, és a bűn által bejött a halál, úgy a halál is minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, nem lehet fölrúni, ha nincsen törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek az előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek az elesése miatt sokan meghaltak, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra, és elhat sokakra. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet a megigazulásra. Mert ha az egynek a bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Bizonyára azért egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy azonképpen egynek a megigazulása

0: által és az igazsága által minden emberre elhat az életnek a megigazolása is. Mert ahogy egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek az engedelmessége által sokan igazakká lesznek és megigazulnak. A törvény bejött, hogy a bűn megnövekedjen. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben kiárad a kegyelem. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjon a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A cím, amit kaptam, és a tanítás résznek a címe Krisztus ítélő széke előtt.
4: The title of this part of the teaching will be that I received this before the judgment seat of Christ.
3: Részben már volt is róla szó.
4: We have already mentioned this before.
3: Mielőtt belekezdnénk magába ebbe az ítélet szakaszba.
4: Before I speak about this judgment part.
3: Amiről elhangzott egy fontos rövid tőmondat.
4: That we have heard an important short sentence about,
3: hogy Krisztus ítélő széke előtt az igazak ítéltetnek, meg is jutalmat kapnak.
4: That before the judgment seat of Christ, it will be the righteous that are judged and evaluated and rewarded.
3: Tehát amikor erről az egészről beszélünk, akkor ezt vegyétek figyelembe.
4: So when we speak about this whole subject, consider this point.
3: De mindezeket figyelembe véve is Péter apostol is azt mondja meg Pál is, hogy az Isten félelemmel fussuk a pályát.
4: But even considering it like this, the apostles Peter and Paul also exhort us to run our race with the fear of God.
3: Először az időről és az örökké valóságról egy-két Biblia verset.
4: First I would like to say a few verses about eternity and time.
3: 2 Mózes 3:13, 14-ből.
4: In Exodus 3 13-14.
3: Amikor Mózes megkérdezte az Úrtól, aki őt elküldte Izrael ki vezetésére Egyiptomból.
4: When Moses asked God who called him to lead the people of Israel out of Egypt.
3: Hogy mit mondjak, hogy ki küldött?
4: That what I shall tell them who sent me.
3: Ez a két vers, olvasom föl. Ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nekik, és mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok.
4: And they ask me, what is his name, then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you.
3: Ha csak ezt az egy mondatot nézem, ez is Isten örökkévaló és változhatatlan lényét és lényegét fejezi ki.
4: If I consider only this sentence, it also expresses God's eternal and unchanging being.
3: Hasonlóan tömören fejezi ki Jánoson keresztül is a jelenések 1:8-ban.
4: He says the same thing, the same essential statement through John or to John in Revelations.
3: Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható.
4: I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Thus says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty.
3: És ennek a mindenható teremtőnek és a teremtmények kapcsolatára pedig Pál apostolon keresztül a Róma 11:36-ban van egy nagyon rövid tömör kijelentés.
4: And concerning the relationship between the eternal creator and his time and his creatures who live in time and space. In Romans, we read in Romans 11:36, it's a very condensed statement from Paul.
3: Bizony tőle, általa és érte van minden.
4: Yes, everything is from him, through him and for him.
3: Tehát tőle, általa és érte van minden, övé legyen dicsőség.
4: So everything is from him, through him and for him. May he receive all the glory forever.
3: Úgy is fogalmazhatjuk, hogy Isten a teremtés cselekedetével, vagy folyamatával az örökké valóságból hívta létre a mostani látható anyagi világot.
4: We could also say that God called forth the present visible material world from eternity through the act or process of creation.
3: Ebbe a látható világba, amiben élünk, mi időben és térben élünk.
4: In this visible world where we live in time and space.
3: A mostani világkorszakban meghatározunk múltat, jelent és jövőt.
4: In the present age we speak about past, present and future.
3: Ahogy Isten ezt megteremtette, aki örökkévaló, a vagyok.
4: As God created this, who is eternal, the I am.
3: Egy napon Isten ennek véget fog vetni.
4: One day he will make an end of it.
3: Tehát a jelen való világunkban, ebbe a világkorszakban a tér és az idő elválaszthatatlan.
4: So in this present age where we live in the present, time and space are inseparable.
3: Egyik sem magyarázható a másik nélkül, és nem függetleníthető a másiktól.
4: Neither can be interpreted independently from the other, and either can be separated from the other.
3: Ebben a téridő kontinuumban létezik a jelenlevő világkorszak.
4: This present world age exists in this time and space period. Okay.
3: Tehát ez a anyagi világ, amiben élünk.
4: So this material world that we are living in.
3: Nem értelmezhető tér és idő nélkül.
4: Can it be interpreted without time and space?
3: De emlékezzünk meg, hogy az időnek vége lesz.
4: That let's also remember that time will end.
3: Ezt tudjuk a Jelenések könyvéből.
4: We know it from Revelations.
3: Miért olyan lényeges ez? Azért, mert a mi agyunkba egy csomó dolog, fogalom nem biztos, hogy úgy fér bele, mint ahogy Isten beszédében benne van.
4: Why is it important to know? Because there are many concepts and ideas that cannot fit into our mind that is programmed by this in a way as it is written down in the Word of God.
3: Mert egy csomó kérdés vetődik föl. Mi a menny? Hol van a menny?
4: Because many questions come up in us. What is heaven? Where is it?
3: Most tér időbe gondolkodunk.
4: Now we are thinking in terms of time.
3: Most meg tudjuk határozni a tér és idő fogalmaival a Földet.
4: Now we can define the earth in the terms of time and space.
3: Vége lesz az időnek, hogyan határozod meg a mostani fogalmainkkal az új Földet, új eget?
4: When time is over, how can we define the new earth and the new heaven by our present concepts?
3: Ezeket nem azért mondom, hogy okoskodjunk rajta, mert ezek nem kijelentett dolgok.
4: I don't say this so that we speculate over them, because they are not revealed.
3: Hanem azért fontos föltenni bizonyos kérdéseket, mert nem szabad megválaszolnunk bizonyos kérdésekre válaszokat, nem szabad adnunk, ha azokra nincs kijelentett igazság a Bibliában.
4: Why is it important to ask these questions? Because there are questions that we mustn't answer or try to answer now, because there are no revealed answers to them in the Bible.
3: Igazából, amikor vége lesz az időnek,
4: in fact, when time is over,
3: akkor kezdődik az örökké valóság.
4: Then eternity begins.
3: A kérdésem akkor most eddig nincsen?
4: So now my question is there no eternity now?
3: Igen, Isten a vagyok, ő örökké valóságban létezik.
4: Yes, God, the I am exists in eternity.
3: És az egész örökké valóságban van beleágyazva az időben és térben létező anyagi világ.
4: And this material world that is existing in time and space is embedded into eternity.
3: És szellemben a Krisztusban, ahogy a maga a kereszt áldozat is egy örökké valóságban történt meg.
4: And in the spirit, in the Christ, the cross event itself happened in eternity.
3: Szellemben és Krisztusban az örökké valóságban tudunk már benne élni, nem csak belelépni, hanem benne élni.
4: So in the spirit, in Christ, we can already now live in eternity, not only enter into it, but live in it.
3: Efezus 2:7-ben olvashatjuk, nem kell felolvasni, de tudjátok, hogy az Atya jobbjára Krisztusban vagyunk fölültettetve.
4: In Ephesians 2:7 we read that we are seated in Christ with God on the throne.
3: Akkor te most hol vagy?
4: Then where are you now?
3: Pio atya vagy, hogy itt is, ott is?
4: Are you Father Pio, that you are here and there at the same time?
3: Vagy hol van a menny akkor?
4: Or then where is heaven then?
3: Csak kérdéseket teszek föl, bizonyos dolgokra tudunk válaszokat adni.
4: I only ask questions, we can answer some of them.
3: És biztos vagyok benne, hogy vannak válaszok bennetek is.
4: And I'm sure that you also have some answers in yourselves.
3: De mindenképpen törekednünk kell egy csomó kérdést, amikor találunk, vagy szembe jönnek kérdések, törekednünk kell arra, hogy mindig az írásokhoz kössük magunkat.
4: But whenever we encounter questions, we have to bind ourselves to the scriptures, trying to answer them.
3: Azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy az egyes ember, tehát a személy számára az idő végét maga a fizikai halála fogja jelenteni.
4: We can conclude that for the individual human being, the end of time will be marked by physical death.
3: Mert amikor egy fizikai halálra eljut egy ember, akkor kerül az örökké valóság küszöbéhez.
4: Because when man gets to physical death, then he is at the threshold of eternity.
3: Az örökké valóságból egy csomó dolgot nem tudunk, hogy mi van és hogy van.
4: There are many things about eternity that we don't know about. We don't know how they are.
3: 5 Mózes 29:29-ben az van megírva.
4: In Deuteronomy 29:29 we read.
3: A titkok az Úréi.
4: Secrets and mysteries belong to God.
3: És a kijelentett igazságok pedig a mieink és a mi fiainké.
4: And the revealed truths belong to us and our sons.
3: Az biztos, hogy az örökké valóság küszöbén túlról két lényeges dolgot jelent ki a Biblia számunkra.
4: We know for sure that the Bible reveals two important things for us from the other side of the threshold of eternity.
3: A halottak föltámadását és az örök ítéletet.
4: The resurrection of the dead and eternal judgment. These are the two things.
3: Ha megnézzük az apostoloknak a hitvallását,
4: if we look at the confession of faith of the apostles,
3: tehát mondjuk a nicéai vagy nikéai zsinatnak a hitvallását,
4: like for example the confessions of faith of the different councils in Nicaea or whatever,
3: az a legegyetemesebb apostoli hitvallás.
4: They are the most universal declarations of faith.
3: Amit mind a, akár a katolikus, akár az összes protestáns felekezet is elfogad és hisz.
4: That is accepted by and believed by those both the Catholic and all the Protestant churches too.
3: Később utána a katolikus felekezet rakott hozzá néhány plusz kiegészítést.
4: Later the Catholic Church added some more statements to this.
3: De az apostoli hitvallás az ugyanaz.
4: But the apostolic declaration is the same.
3: És ott magáról a halottak föltámadásáról és az örök ítéletről van hitvallás.
4: And there it is confessed that we believe in the resurrection of the dead and in eternal judgment.
3: Aztán, hogy az most hogy lesz, hogy a nagy nyomorúság, 7 év, 3 és fél, föltámadás, antikrisztus, stb. Stb.
4: And then how it will be about the great tribulation, the 7 years, the 3.5 years, the resurrection of the dead, the return of Christ, or what?
3: Az apostolok és az apostoli hitvallásokban, tehát az első századokban nem látunk erre külön kijelentést és útmutatás részletezést.
4: We don't see any detailed, we don't find any detailed instructions and declarations in the first few centuries of the Christian Church in the apostles' declarations and words.
3: Abban mindenképpen megállapodhatunk, hogy a halálból minden ember föl fog támadni.
4: About these things, but we can agree that everybody will be raised up from the dead.
3: Ez az 1 Korintus 15:22-ben olvasható.
4: It's in 1 Corinthians 15:22.
3: Fölolvasom, mert ahogyan Ádám után minden ember meghal, amiatt, amit Ádám tett, ugyanúgy Krisztus által is minden ember föl fog támadni, amiatt, amit Krisztus tett.
4: Because as after Adam everybody dies because of what Adam did, the same way through Christ everybody will be raised up because of what Christ did.
3: Természetesen logikailag ebből következik, hogy vannak kivételek.
4: Of course, logically we can conclude that are there any exceptions from this?
3: Szeretnék legalább 3 kivételt hallani részetekről, hogy ki van kivétel a föltámadás alól.
4: I would like to hear 3 exceptions from you.
3: Legalább 3.
4: Who is exempt from resurrection? At least
3: Illés, Enoch,
4: Elijah, Enoch, and...
3: Nem, Illés, Enoch, ebben maradhatunk. Ez
4: Elijah,
3: jó.
4: Enoch, that's good. And who is the third one?
3: És még egy harmadik csoportról beszél a Tesszalonika levél, akik elragadtatnak.
4: And Thessalonians speaks about a third group, those who will be taken up.
3: Van, akit kicsik félnek ettől a kifejezéstől, de a Biblia elragadtatást mond.
4: There are some who are afraid of this expression, but the Bible speaks about a catching up, a rapture, we could say.
3: És ez az 1 Korintus 15:51-53-ban van.
4: We read about it in 1 Corinthians 15, 51 and 53.
3: Hogy nem fogunk mindnyájan elhunyni.
4: That not all of us will die.
3: De mindnyájan át fogunk változni.
4: But all of us will be changed.
3: És az 1 Thessalonika 4-ben olvashatjuk magát az elragadtatást.
4: And in 1 Thessalonians 4 we can read about the rapture itself.
3: A másik örökkévaló esemény, amiről Isten tudósít.
4: The other eternal event that God gives us information about.
3: Tehát ami minden ember számára kijelölt esemény az örökkévalóságban, az az örökítélet.
4: So that is an event in eternity for every human being to attend is eternal judgment.
3: Apcsák 17:30-31-ben azt olvassuk.
4: In Acts 17:30-31 we read.
3: Hogy már egy napot is kitűzött Isten, amelyen igazságosan meg fogja ítélni a föld lakóit egy ember által, akit erre külön kiválasztott.
4: That God already appointed a day when he will pronounce a just judgment over the inhabitants of the earth through a person whom he has already chosen.
3: Még egy Biblia verset megnézünk, a zsidókhoz írt levél 9:27-et.
4: One more verse about it, Hebrews 9:27.
3: Ezt elég jó megjegyezni.
4: It's very good to remember it.
3: Minden embernek egyszer meg kell halnia, azután pedig ítéletre kerül.
4: Every person has to die once and then the judgment
3: Ez
4: comes.
3: Ez egészen biztos.
4: It is totally sure.
3: Ez így van leírva.
4: It is written.
3: Ez miért olyan fontos?
4: Why is it so important?
3: Például a reinkarnációban hívőkkel kapcsolatban, ha találkozol, ez egy lényeges kijelentés.
4: For example, when you meet people who believe in reincarnation, it is an important statement for them.
3: Tehát amikor akik újra megtestesülésben hisznek,
4: so those who believe that they will receive a new body here on earth,
3: Isten kijelentette, hogy minden ember egyszer meghal.
4: God revealed for them even that every human being will die once.
3: Azután pedig ítéletre kerül.
4: And then will be judged.
3: Tehát nem úgy van, hogy egy másik testbe, akár állatba, tetőbe, vagy marhába visszajön, hogy kicsit javítson a dolgokon.
4: So there is no chance for anyone to come back in the body of a cow or an insect or any other animal to come back and improve their record somewhat.
3: És a tisztító tüzes verziót is jó, ha elfelejtjük.
4: And it's good to forget also the version of the purifying fire.
3: Hogy onnan kiimádkozzunk embereket.
4: That we can pray people out of it.
3: Mert aki egyszer meghal, utána megy az ítéletre.
4: Because everybody, when they die, they go to judgment.
3: Természetesen van, ahogy a természetes ítélet tételbe és hozatalba is van, előzetes fogság vagy letartóztatás.
4: Of course, as it is in the natural, when somebody is being arrested, they are put in prison even until the trial. It is the same here.
3: Maga a pokol egy ilyen dolog.
4: Hell itself is this place of arrest.
3: Pokoli hely, mert ugye a pokolba levők majd mennek a Gehennába. De most még csak ottan Hawaii van nekik.
4: It's a hellish place now, because those who will go to Gehenna are kept captive there. Now they are fairly well, very likely, but they will go to condemnation.
3: Most egy másik néhány Biblia versen megnézzük azt, hogy miért lesz ott ítélet, illetve kihozza az ítéletet.
4: Now in a few further verses we will show why there will be this judgment and who will be the judge.
3: A bírói hivatal az megváltozhatatlan és örök jogon magáé, Istené.
4: The office of the judge belongs to God, it's unchangeable, he has an eternal right to it.
3: Csak kettő Biblia verset hadd olvassak föl, az 1 Mózes 18:25-ben.
4: I only want to read two verses in Genesis 18:25.
3: Amikor Ábrahám, Isten barátja, azt mondja, hogy avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna a igazságot.
4: When Abraham, the friend of God, said that wouldn't the judge of the whole earth exercise justice?
3: Tehát Isten az egész földnek a bírája.
4: Or minister justice, so God is the judge of the whole earth.
3: 94-es Zsoltár második verse azt mondja.
4: Psalm 94:2 says.
3: Emelkedj föl te, mindenek föl, a földnek, földnek bírája.
4: Raise up yourself, you, the judge of the whole earth.
3: A másik dolog az, hogy elhangzott, a Darko is mondta, Istennek nem célja és nem vágya, hogy kárhoztasson, elítéljen.
4: Darko also said, we have already said, that the purpose of God, the intention of God, is not to condemn or send people to damnation.
3: Az ő vágya az, hogy minden ember üdvözüljön, hiszen ezért adta a megváltást, a megváltót.
4: His desire is that every person would be saved. This is why he gave the Savior and salvation.
3: János 3:17-ben olvassuk.
4: In John 3:17 we read.
3: Ugye a mindenki által ismert 3:16 után.
4: After the 3:16 that everybody knows.
3: Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa.
4: For God didn't send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
3: Még egy, ezt nem értem oda, a Timóteushoz írt levélbe emlékeztek, azt olvassuk, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön.
4: In the letter to Timothy, Paul also said that it is God's will that everybody would be saved.
3: Más helyütt azt olvassuk Isten beszédébe, hogy amit Isten akar, senki se tudja eltántorítani, hogy azt véghez vigye.
4: At other places we can read that whatever God intends to do, nobody can turn him away from his intention.
3: És akkor itt van egy kérdés újból, hogyha Istennek az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, akkor miért nem üdvözül mindenki?
4: There is another question now. If God's intention is that everybody is saved, then why isn't everybody saved?
3: Mert nem üdvözül mindenki.
4: Because not everybody will be saved. It's
3: de
4: a fact.
3: De tudnunk kell különbséget tenni Isten akarata és Isten akarata között.
4: But we must be able to differentiate between the will of God and the will of God.
3: Ezt úgy mondjuk, hogy van feltételes akarat, tehát szubjektív és feltétlen objektív akarat.
4: We say it so that God has an unconditional a feltétlen.
3: Szubjektív és objektív.
4: Okay, so that God has a subjective and an objective will. Let's stay with this.
3: Mi a különbség a kettő közt? Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön.
4: So what's the difference between the two? The will of God is that everybody is saved.
3: De mégis az embernek, minden egyes embernek a szabad akaratán múlik.
4: But still it depends on the free will of every individual.
3: Mert megadta a szabad akaratnak a szabadságát.
4: Because God gave us the freedom of free will.
3: Mert Isten a saját képmására teremtette az embert.
4: Because God created man in his own image.
3: És ezt még ebbe a helyzetbe is tiszteletben tartja, hogy megadja nem csak az üdvözülésre való lehetőséget, hanem az elkározásra valót is.
4: And he respects our free will even in this area that he gives us the freedom to choose salvation or not to choose salvation.
3: Halleluja. Halleluja. És a objektív akarat az pedig az, hogy mindenképpen megcsinálja akármit dönt az ember.
4: And his objective will is that he will do what he wants to, whatever man decides.
3: Tehát böjtölhetünk és imádkozhatunk, de akkor is lesz új föld.
4: So it means that we can pray and fast as we want to, but there will be a new earth anyway.
3: Tehát lehet, hogy beleszerettél a mostaniba,
4: so
3: de lesz új.
4: You might have fallen in love with the present earth, but there will be a new one.
3: Vagy egy csomó más dolog is nem akarom részletezni, meg lesz, mert az tőlünk független.
4: Oh, there are many other things like this. There will be many things happening regardless of our opinion.
3: Tehát Istennek a szubjektív akarata az, hogy minden ember üdvözüljön.
4: So God's subjective personal will is that every man would be saved.
3: De az szabad akaratot tiszteletbe tartja, ezért türelmes Isten és hosszan tűr, hogy minél többen bejussanak az üdvösségre.
4: So, but God respects free will. So he is patiently waiting long, suffering long, so that as many people as possible would be saved.
3: 2 Péter 3:9.
4: In 2 Peter 3:9.
3: Nem késik el az Úr az ígérettel, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszú tűrő irántatok, mivel nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt akarja, hogy mindenki új fölismerésre térjen.
4: The Lord doesn't delay with the judgment as some think he delays, but he is suffering long for us, for you, because he doesn't want any to be lost, but he wants everybody to get into a new recognition of the truth.
3: A bírói pozícióval kapcsolatban.
4: Concerning the position of the judge.
3: Elsősorban és örök jogon a mennyei atyái az ítélet joga.
4: First of all and eternally the right of judgment belongs to the heavenly father.
3: 1 Péter 1:17.
4: First Peter 1:17.
3: Atyának hívjátok őt, aki személy válogatás nélkül ítél.
4: You call him father who judges without respecting of persons.
3: És az előző verse.
4: And the previous verses.
3: Az atya viszont az ítéletet átadta a fiúnak.
4: But the father transferred judgment totally to the son.
3: Ennek két lényeges oka van.
4: There are two important reasons for it.
3: János 5:22-23.
4: In John 5:22-23.
3: Az atya senkit sem ítél el, az ítéletet átadta a fiúnak azért, hogy mindenki ugyanúgy tisztelje a fiút, mint ahogyan az atyát tiszteli. Mert aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki a fiút küldte.
4: The father doesn't judge anyone. He gave judgment totally over to the son so that everybody would respect the son the same way they respect the father. The one who doesn't respect the son doesn't respect the father either who sent the son.
3: Ez az egyik oka, amiért átadta az ítéletet a fiúnak.
4: This is one reason why he gave judgment over to the son.
3: A tisztelet, a megbecsülés, a viszonyulás miatt.
4: Because of respect, because of attitude, because of our relationship.
3: Mert ő embernek fia.
4: Because he is a son of man.
3: És mint embernek fia fog ítélni.
4: And he will judge as a son of man.
3: Ez pedig a János szintén 5:27-ben olvassuk.
4: It's also in John 5 in verse 27.
3: Az atya hatalmat adott a fiúnak az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia.
4: The father gave authority to the son for judgment too because he is a son of man.
3: Tehát ez a második ok, ami miatt átadta az ítélet jogát a fiúnak.
4: So that's the other reason, the second reason why the father gave the right of judgment to the son.
3: Mivel ember.
4: Because he's a human.
3: Ő emberré lett. Mindent átért, mindennel megkísértetett, természetesen kivéve a bűnt.
4: He became a human, he experienced everything as a human, he was tempted in everything as a human, but he didn't sin.
3: És a zsidókhoz írt levélbe olvashatjuk, hogy igazából ez azért történt, hogy irgalmas és könyörületes tudjon lenni, mert ő tudja, hogy miben élünk itt.
4: We read in Hebrews that it happened to him so that he could be a compassionate and understanding high priest for us because he experienced what it is to be a human.
3: De nagyon érdekes, hogy a fiúnak ezzel kapcsolatban milyen a viszonyulása.
4: And it's very interesting how the son relates to this whole thing.
3: A János 12:47-48.
4: In John 12:47-48.
3: Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam vagy megítéljem a világot, hanem hogy megtartsam ezt a világot. Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. Az a beszéd, amelyet én szóltam, az majd kárhoztatja az utolsó napon.
4: Whoever hears my words and doesn't believe, I will not condemn him, because I didn't come to condemn the world, but to save the world. Whoever despises me and doesn't receive my words, there is something that will condemn him. It is the words that I spoke. They will condemn him on the last day.
3: Tehát örök jogon megváltoztathatatlan módon az atyái a bírói ítélői jog.
4: So the right to judge belongs to the father eternally as an eternal right.
3: Ő átadta az emberré lett fiúnak.
4: And he gave this right over to his son who became a man.
3: Az embernek fia, a názareti Jézus pedig azt mondta, nem akarok én ítélni, hogy ne azt mondjátok, hogy szubjektív vagyok.
4: And the Lord Jesus of Nazareth, the Son of Man, said that I don't want to pass judgment because I don't want you to think I am subjective in it.
3: Hanem az Isten már kijelentett szava és beszéde, az igazság szava az, ami ítél.
4: But the word of God that is already revealed, that is the word of truth, that will judge you.
3: A 119-es Zsoltár 160-as versébe olvassuk.
4: We read in Psalm 119, verse 160.
3: A te beszédednek teljessége igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké való.
4: The fullness of your words is truth, and the judgment of your truth is eternal.
3: Tehát ne úgy gondoljuk, hogy van egy nagy törvénykönyv, mint a munkatörvénykönyv, meg a polgárjogi törvénykönyv.
4: So let's not think that there is a big book of codes and laws. different earthly laws.
3: Hanem Isten beszéde maga a fiú.
4: But the word of God is the Son himself.
3: De a fiú emberré lett.
4: But the Son became a man.
3: És emberként fog a trónszéken ülni.
4: And he will sit on the throne as a man.
3: És emberként fog a béma székben ülni.
4: As a man he will sit on the béma chair.
3: És ítélni embereket.
4: And judge people.
3: És amikor ember ítél embert, óhatatlanul bejöhet a gondolat, hogy szubjektív.
4: And when a human judges a human, it's inevitable to think that he can be subjective.
3: És ő azt mondta, hogy már előre kijelentem, hogy nem leszek szubjektív, hanem a prófétákon keresztül és az apostolokon keresztül kijelentett igazságok alapján lesz az ítélet.
4: And he said in advance that he would not be subjective in judgment, but he will judge according to the word of God that was revealed through the prophets and the apostles.
3: Máshogy fogalmazva, Isten ítéletének minden szempontja megtalálható az ő beszédébe már.
4: In other words, we can find every aspect of the judgment of God already in his word.
3: És ezek a szempontok és Isten ítéletének részei és elvei mindörökre változhatatlanok.
4: And these aspects and these details and principles of the judgment of God are eternally unchangeable.
3: Jönnek népek, kultúrák, társadalmak, politikai rendszerek, de ezek az elvek soha nem változnak.
4: People's cultures, political systems can come and go, but these principles never change.
3: Na, már közeledünk a trónszékhez, de mielőtt oda jutnánk.
4: Now we are coming closer to the throne, but before we get there.
3: Fontos azt megjegyeznünk, hogy minden esetben meg kell előzze az ítéletet a föltámadás.
4: We have to note that in every case judgment have to preceded by resurrection.
3: Tehát akár első föltámadás, második föltámadás, vagy az első föltámadásnak, vagy második föltámadásnak bármely mozzanatáról beszélünk.
4: So whether we speak about the first resurrection or the second resurrection or any event or element of the first and second resurrection.
3: A föltámadás meg kell, hogy előzze az ítéletet.
4: So there has to be first resurrection and then judgment can come.
3: És szerintetek miért?
4: Why do you think it's so?
3: Igen, ez a 2 Korintus 5:10-ben olvassuk.
4: We can read it in 2 Corinthians 5:10.
3: Mert nekünk kivétel nélkül mind oda kell állnunk a Krisztus ítélőszéke elé, ott mindenki megkapja jutalmát, azt szerint, hogy ebben a földi testben jót vagy rosszat tett.
4: All of us have to stand before the judgment seat of Christ without exception, and there everybody will receive his reward according to what he did in this earthly body, good or bad.
3: Tehát amit testben cselekedtünk, arra az ítéletet testben vesszük el.
4: So whatever we did in the body, we will receive judgment for it in the body.
3: Amit testben cselekedtünk, arra a jutalmat is testben vesszük el.
4: Whatever good we did while in the body, we will receive the reward for it in the body.
3: Tehát Isten beszéde által vannak olyan kijelentett ítélet alapelvek.
4: So through the word of God, there are some principles of judgment revealed.
3: Amiket megnézünk, minden ítéletnél ezeket láthatjuk.
4: That we can consider and we can see them at every judgment.
3: Hogy most, ahogy a Darko felvetítette egy idő egyenest, és hogy hol vannak események, vagy mikor.
4: As Darko showed us the timeline and where the different events will be on the timeline.
3: Meg miután jön micsoda.
4: And what follows what.
3: És ott mennyi telik el, mennyi nem.
4: And how much time will or will not lapse or spend between the two.
3: Nem ez a lényeg.
4: That's not the point.
3: Hanem ugye három kifejezést olvashatunk az ítélettel kapcsolatban.
4: But we can read three different words concerning judgment.
3: Hogy hol lesznek ítéletek.
4: That where will the judgments happen.
3: Egyrészt lesz a Krisztus ítélőszéke előtt.
4: On one hand, it will be before the judgment seat of Christ.
3: Ez a mi témánk.
4: This is our subject for now.
3: Tehát itt Krisztus béma székéről van szó.
4: It will the béma chair of Christ.
3: Tehát az a béma, emlékeztek, mint Pilátusnak az ítélet hozatali, vagy Heródesnek az ítélet döntéshozatali emelvény széke.
4: You remember what the Bema is? The Bema was the seat on which Pilate or Herod sat down on that elevation to pronounce judgment.
3: Onnan hozzák meg a bírói ítélethozatalt, onnan hirdetik ki, ez egy fölemelt, emelvényen levő szék.
4: It is where judicial judgments are pronounced from, there the judges speak from, it is an elevated seat.
3: Ez is több helyen fordul elő a Bibliában.
4: We can read about it at several places in the Bible.
3: Illetve Krisztus dicsőséges trónja is előfordul.
4: And we can also read about the glorious throne of Christ.
3: Ott viszont egyértelmű trón, trónosz van, tehát nem béma.
4: But there the Greek word is tronos, not béma in Greek, so it's clearly a throne.
3: A trónon pedig maga a király ül.
4: And the king himself sits on the throne.
3: És a harmadik pedig a nagy fehér trón, szintén tronos.
4: And the third thing is the big white throne. There the Greek is also tronos.
3: Mi az elsővel foglalkozunk.
4: Now we speak about the first one.
3: Tehát a Isten beszéde szerint kijelentett ítélet alapelveket nézzük.
4: So we will look at the principles of judgment as revealed in the word of God.
3: Először is Isten ítélete igazság szerint van.
4: First of all, God judges according to truth.
3: Több Biblia verset is nézhetünk, de csak kettőt olvasok föl.
4: We could read several verses about it, but I will read only two.
3: Róma 2:1-2.
4: Romans 2:1-2.
3: Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van.
4: We know that the judgment of God happens according to truth.
3: És a János 17:17-ben azt olvassuk.
4: And in John 17:17 we read.
3: A te beszéded az igazság.
4: Your word is truth.
3: Tehát Isten ítélete az Isten beszéde szerint van.
4: So God judges according to his word.
3: A második ítélet alapelv.
4: The second principle of judgment.
3: Isten ítélete a cselekedetek alapján van.
4: Is God judges us according to our acts.
3: De ide muszáj hozzátennünk, hogy a szív szándékai is beletartoznak.
4: But we also have to add that the intentions of the heart are included in this.
3: Tehát nem csak a szem előtt valók, hanem a szem számára láthatatlan motivumok is szóba jönnek.
4: So not only the visible actions matter, but also the invisible intentions, motives matter.
3: Szintén a Róma 2-ben a 6. versnél olvashatjuk.
4: We can read also in Romans 2 in verse 6.
3: Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint.
4: God will pay everyone according to their actions.
3: Vagy szintén az 1 Péter 1:17.
4: And also in 1 Peter 1:17.
3: Isten személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek a cselekedete szerint.
4: God judges not without respecting persons, to everybody according to their deeds.
3: Ezek az ítélet szempontok minden egyes Krisztus ítélőszéke, Krisztus dicsőséges trónja, nagy fehér trón előtt is minden ítéletre vonatkoznak.
4: These principles of judgment apply to every your word is truth.
3: Tehát Isten ítélete az Isten beszéde szerint van.
4: So God judges according to his word.
3: A második ítélet alapelv.
4: The second principle of judgment.
3: Isten ítélete a cselekedetek alapján van.
4: Is God judges us according to our acts.
3: De ide muszáj hozzátennünk, hogy a szív szándékai is beletartoznak.
4: But we also have to add that the intentions of the heart are included in this.
3: Tehát nem csak a szem előtt valók, hanem a szem számára láthatatlan motivumok is szóba jönnek.
4: So not only the visible actions matter, but also the invisible intentions, motives matter.
3: Szintén a Róma 2-ben a 6. versnél olvashatjuk.
4: We can read also in Romans 2 in verse 6.
3: Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint.
4: God will pay everyone according to their actions.
3: Vagy szintén az 1 Péter 1:17.
4: And also in 1 Peter 1:17.
3: Isten személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek a cselekedete szerint.
4: God judges not without respecting persons, to everybody according to their deeds.
3: Ezek az ítélet szempontok minden egyes Krisztus ítélőszéke, Krisztus dicsőséges trónja, nagy fehér trón előtt is minden ítéletre vonatkoznak.
4: These principles of judgment

0: visible actions matter, but also the invisible intentions, motives matter.
1: Szintén a Róma 2-ben a 6. versnél olvashatjuk.
0: We can read also in Romans 2 in verse 6.
1: Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint.
0: God will pay everyone according to their actions.
1: Vagy szintén az 1 Péter 1:17.
0: And also in 1 Peter 1:17.
1: Isten személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek a cselekedete szerint.
0: God judges not without respecting persons to everybody according to their deeds.
1: Ezek az ítélet szempontok minden egyes Krisztus ítélőszéke, Krisztus dicsőséges trónja, nagy fehér trón előtt is minden ítéletre vonatkoznak.
0: These principles of judgment apply to every judgment that we can speak about, the judgment seat of Christ, the glorious throne of Christ, and the big white throne as well.
1: Így a jelenések 20:12-ben, amit a Darko is felolvasott.
0: So in Revelations 20:12, that Darko also read out.
1: Ott is olvassuk, hogy minden könyvet megnyitottak, majd könyveket nyitottak ki, ítéletet hirdettek a halottak fölött mindenkinek a saját cselekedetei alapján.
0: Even there we can also read that books were opened and there was judgment spoken over the dead to everybody according to their own acts, deeds.
1: Hogy nem csak a szem előtt való cselekedetekről van szó, hanem a szív legmélyebb és legtitkusabb, legféltettebb indulatairól és gondolatairól, motivumairól is.
0: Here we don't only speak about the visible events or actions, but also about the deepest and most hidden, most secret thoughts and intentions and feelings of the heart.
1: Azt a római levél második fejezetében olvassuk, szintén a 16. versbe.
0: We can read about it in Romans 2:16.
1: Azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait.
0: On that day when God judges the secrets of people.
1: Vagy az 1 Korintus 4:5.
0: Or in 1 Corinthians 4:5.
1: Idő előtt semmit se ítéljünk, amíg el nem jön az Úr, aki egyrészt világosságra hozza a sötétség titkait, másrészt megjelenti a szívek tanácsait.
0: Let's not judge anything before the time until the Lord comes, who will bring the secrets of the darkness to the light, and on the other hand will judge the counsels of the heart.
1: És nyilván ide hozhatunk még más Biblia verseket, de most megyünk tovább.
0: Of course we could bring other verses of the Bible here, but now we will continue.
1: És most a talentumok és a gírákról szóló példázatot is egy kicsit átnézzük.
0: And we will little bit examine the parables of the talents and the minas.
1: Most kifejezetten olyan szemszögből.
0: Now from especially from the aspect.
1: Hogy mint hívő keresztény szolgálatok ítélet szempontja.
0: That from the aspect of judging Christian ministries.
1: Ugye a talentumok szolgálatánál olvassuk.
0: We can read from the parable of the talents.
1: Hogy kinek-kinek az ő erejéhez képest egyik szolgának 5-öt, másiknak 2-t, harmadiknak 1 talentumot adott.
0: That every servant received the talents according to their ability. One received 5, the other 2, the other 3, or 1, I mean 1.
1: Egy talentumnyi összeg az körülbelül 15 évnyi munkabér.
0: One talent is worth about 15 years of wages.
1: 100 ezer nettóval számolva az 18-20 millió forint.
0: If we say in forints 100,000 for a month, then it's about 90 or 100 million forints.
1: Az azt jelenti, hogy az ott 5 talentumos körülbelül 80-100 millió, vagy 90-100 millió forintot kapott.
0: Az 5 talentumos?
1: Igen.
0: Aha.
1: Mondjuk
0: so it means, okay, it means that the man who received 5 talents, he received the worth of 90 or 100 million forints approximately.
1: Hát jó azt tudni, hogy tehát itt nem zseppénzről volt szó, hogy fagyira legyen.
0: So it's not a little pocket money that you would have money to buy ice cream.
1: Halleluja. Ez nincs ott beleírva, de én úgy hiszem, hogy Isten mindenkinek a maximális számú talentumot adja, amennyinek a hatékony használatát a saját képessége lehetővé teszi.
0: It's not written down, but I suppose that God gives the maximum amount of talents to everybody that they are able to utilize effectively.
1: Ezt onnan gondolom, mivel ugyanúgy és ugyanazzal ítélte meg, illetve jutalmazta a 2 talentumból 2-t szerzettet, mint az 5 talentumból 5-öt szerzettet.

0: erzett tett.
1: I conclude this because when God or this God gave the judgment, he rewarded each one equally. The one who gained 2 for the 2 and the one who gained 5 for the 5, they received equal reward.
0: Tehát máshogy fogalmazva, nem tekintette az 5 talentumból másik 5 talentumot szerzett szolgát hűségesebbnek, mint a 2 talentumból 2-t szerzettet.
1: It means that he didn't consider the servant who gained 5 to the 5 more faithful than the one who gained 2 for the 2.
0: Szó szerint ugyanaz az ítélet, vagy szó szerint ugyanaz a jutalom mindkettőnek.
1: The judgment or the reward is the same for both literally.
0: Tehát ez az egyik dolog a szolgálatoknál.
1: This is one thing about ministry.
0: Milyen képességek, milyen talentumok, milyen lehetőségek vannak.
1: What abilities, what talents, what possibilities they have.
0: Ahhoz képest várja Isten a gyümölcsöt.
1: And according to these things that he gave, he expects the return of the fruit.
0: A másik a gírákról szóló.
1: The other one is the parable of the miners.
0: Amit mondott a Darko is, az egy gír az körülbelül 3 havi munkabér.
1: What Darko also said, one miner is about the wages for 3 months.
0: 100,000 forintos átlaggal, nettóval számolva, az 300,000.
1: If we calculate 100,000 forints for 1 month, then it's approximately 300,000 altogether.
0: De mivel mind a 10 szolga 10 gírát kapott, az körülbelül 3 millió forintot kaptak fejenként.
1: But since each of the servants received 10 miners, it means that all of them received equally about 3 million forints.
0: Amik csak háromról olvasunk, hogy a háromnak a megítéléséről olvasunk.
1: And we only read about the accounting of 3 of them.
0: Az olvasottakból azt tűnik ki, nincs leírva, de azt tűnik ki, hogy a képességük körülbelül hasonló volt, de a hűségük már nem.
1: It seems from what we read, it's not written down, but it seems that they had approximately even qualities, because the Lord judged them accordingly.
0: A hűségük különböző volt, és a gyümölcstermés is különböző volt.
1: They had different levels of faithfulness and different amounts of fruit they bore.
0: Aki a 10 gírából másik 10-et nyert, az 10 város fölött kapott hatalmat és uralmat.
1: The one who gained 10 miners for the 10, they received authority over 10 cities.
0: Aki a 10-ből 5-öt szerzett pluszba, az 5 város fölött kapott hatalmat.
1: The one who gained 5 to the 10, they received authority over 5 cities.
0: Akkor megfogalmazhatjuk talán azt is, hogyha hiszünk ebbe, hogy ezt nem véletlenül, hanem az örökké valóságra nézve is mondta Jézus.
1: We can conclude that Jesus didn't only say this for the given time, but it applies for eternity too.
0: Hogy a mostani korszakban végzett hűséges szolgálatod, majd az örökké valóságban,
1: that if we minister faithfully in the present age, then in the eternity,
0: ott egy folytatódó és bővebb szolgálati lehetőséghez fog juttatni.
1: We will receive a continuing and more abundant, bigger possibility for ministering in eternity.
0: Ha megnézem mind a két példázatba, a talentumokkal, vagy a gírákkal semmit se kezdő szolgákat egyaránt gonosz szolgának nevezte az Úr.
1: In both parables, with the talents and with the miners equally, those servants who didn't do anything with what they received, the Lord considered them evil or wicked servants.
0: Ezt máshogy úgy is fogalmazhatom meg, mert most az ítélet szempontjait nézzük át.
1: I can also say, because now we are considering the principles of judgment,
0: és a cselekedeteknél tartunk,
1: and we are speaking about deeds now,
0: úgy is mondhatjuk, Jakab 4:17.
1: We can also say with James 4:17.
0: Aki tudna jó cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak.
1: That if you could do good, but you don't, it's your sin.
0: Vagyis úgy is lehet mondani, hogy a nem cselekvés, vagy a mulasztás, az is az ítélet szempontjai közé
1: tartozik. So we could also say that it's also a principle of judgment if you don't do, or if you omit doing something.
0: A következő ítélet szempont a harmadik.
1: The next principle of judgment, the third one.
0: Hogy Isten ítélete személyválogatás nélküli.
1: is that God judges without respecting of persons.
0: Róma 2:11.
1: Romans 2:11.
0: Nincsen Isten előtt személyválogatás.
1: For God is not a respecter of persons.
0: Tehát ugye sem faji, se vallási, etnikai, társadalmi helyzetből, vagyoni képességekből, külső megjelenésből, jólétből, végzettségből fakadó előnyt nem tudunk szerezni.
1: So we cannot gain advantage in the judgment of God on the basis of our ethnic belonging, our race, our religion, our social standing, our appearance, our well-being or abundance, or about our education.
0: Itt zárójelben hadd tegyem hozzá, tehát akárhogy kóserezzük a húst, akármilyen imaszalagot hordunk, akár elmegyünk minden évbe Jeruzsálembe, vagy nem, akár betartunk zsidó ünnepeket, vagy nem, vagy körül is metélkedünk, ez nem jelent előnyt az ítéletnél.
1: And I also want to add in brackets that whether we keep religious Jewish feasts, whether we are circumcised, whether we go to Jerusalem every year, whether we wear those prayer shawls or whatever, it's not an advantage for us in the judgment.
0: 1 Péter 1:17-ben azt olvassuk,
1: 1 Peter 1:17. We read.
0: Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél.
1: You call him father who judges without respecting of persons.
0: Emlékeztek az 1 Sámuel 16:7-ben van.
1: You remember in 1 Samuel 16:7.
0: Amikor az Úr elküldte Sámuelt, hogy Dávidot majd kenje föl.
1: When the Lord sent Samuel to anoint David.
0: És ugye a papa elővezeti a legényeket, az edzetteket, iskolázottakat.
1: And the father led forth his sons, the trained ones, the educated ones, the handsome ones.
0: És nagyon érdekes, hogy olvashatjuk, hogy Sámuel gondolatait ugye le van írva, hogy ő azt gondolta, biztos ez lesz az.
1: And it's very interesting as we can read the thoughts of Samuel, because they are written down that when he saw that, surely it will be the one, this will be the one.
0: Aztán nem jött be, mert az Úr azt mondta, hogy nem ez az.
1: But it didn't work because the Lord said, it's not him.
0: És amikor már teljesen összezavarodott Sámuel.
1: And by the time Samuel was totally confused.
0: Mert nem volt már több ott a szeme előtt.
1: Because he couldn't see any more sons.
0: Akkor azt mondta az Úr.
1: Then the Lord said.
0: Ne tekints a megjelenése, se a termetes növése, mert én megvetem ezeket, mert nem az a fontos, amit az ember lát. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívbe van.
1: He said, don't look at his appearance and at his stature, because I despised him, because it's not important what you can see. Men look at what they see with their eyes, but the Lord sees what is in the heart.
0: Itt hogy tegyem zárójelbe?
1: Let me say in brackets.
0: Férj keresés, feleség keresés.
1: When you look for a wife, for a husband.
0: Tudom, hogy nem kifejezetten az az én témám.
1: I know this is not my topic now.
0: De mint pásztor, hadd mondjam.
1: But as a pastor, let me say.
0: Elhiszem, hogy szeretnéd a szemeidet is legeltetni.
1: I believe that you would like to please your eyes when you look for the right person.
0: Tehát, hogy örömöt teljék abba.
1: So that you delight in the appearance of the person.
0: Amit látsz, és utána évtizedekig még látni fogsz.
1: And then you can see that person for more decades in your life.
0: Azért ne felejtsd el, hogy Istennek fontosabb az, ami a szívbe van.
1: But don't forget that for God it is more important what is in the heart.
0: Máshogy fogalmazva, elvehetsz egy csini babát.
1: To put it differently, you can marry a pretty girl.
0: Akitől te a háznak, a tetőnek az ormánt hegyén fogsz lakni legszívesebben.
1: Who will cause you to desire to dwell on the corner of the roof.
0: Meg elvehetsz egy remek kigyúrt testű külsejű férfi.
1: And you can marry a bodybuilding man or a guy with muscles, you know.
0: Akitől legszívesebben elmenekülnél.
1: Who would like to run away from a little later.
0: Ennyit most csak erről nem fogom részletezni.
1: Now I don't want to go into more details about this.
0: De azért azt nézzük, azt ne felejtsük el, hogy Az ítéletnek ezen szempontja szerepel a Bibliában legtöbb helyen.
1: But let's not forget that this is the principle of judgment that we can read more of, most often in the Bible.
0: 16 helyen találtam meg a Bibliában.
1: I found it at 16 places in the Bible.
0: Ez nem azt jelenti, hogy többször nincs, én ennyiszer találtam.
1: It doesn't mean that there are no more places, but I found
0: 9-szer, újba 7-szer.
1: I found it 9 times in the Old Testament and 7 times in the New.
0: Számomra ez azt jelzi, hogy Isten nagyon fontosnak tartotta.
1: For me it means that God considered it very important.
0: Hogy bevésse a szívünkbe, agyunkba, hogy nem személyválogató.
1: To engrave it in our hearts and minds that he is not a respecter of persons.
0: A következő ítélethozatali szempont.
1: The next principle of judgment.
0: A kapott világosság.
1: Is the light we received.
0: Róma 2:12.
1: Romans 2:12.
0: Emlékeztek, ott arról van szó.
1: You must remember that it says.
0: Olvasom, azok, akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el, akik a törvény alatt vétkeztek, a törvény által kapják az ítéletet is.
1: I read it because those who sin without the law will perish without the law, but those who sinned under the law will be judged by the law.
0: Vagyis másképpen fogalmazva, mindenki a számára elérhető is, a neki adatott erkölcsi világosság és belátás mértéke szerint fog megítéltetni.
1: In other words, everybody will be judged according to the moral light and insight that was at his disposal, that was given to him.
0: Tehát amikor oda jönnek, hogy mi lesz a bantu törzsel.
1: So when people ask you what will happen to the Bantu tribe at judgment?
0: Ott van a Róma 1:20-ban.
1: It's in Romans 1:20.
0: Isten örökvaló, örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit nézi. Így tehát nincs mentsége senkinek.
1: No human eye can see God's eternal authority and divine nature. But still they can perceive and understand it, everybody, since the beginning of the world, seeing the creatures of God. So nobody has an escape or an excuse.
0: Itt a kijelentett világossággal és a megértés különbözőségével kapcsolatban nézünk még meg néhány Biblia verset.
1: And let's look at some more verses in the Bible concerning the differences of revealed truth and understanding.
0: Lukás 12:47-48 azt mondja.
1: Luke 12:47-48 says.
0: Amelyik szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal lesz megbüntetve, aki pedig nem tudta és büntetése méltó dolgot csinál, kevesebben lesz megbüntetve. Valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. Akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.
1: And whatever servant knew the will of his master and didn't do it, and didn't act according to his will be punished with a lot. But those who didn't know it, and did something punishable, will be punished with less. Whoever received a lot will be demanded from him. And whoever received a lot, more will be demanded from him.
0: Emlékeztek arra, amikor Pál apostol ott van a főpap előtt, és akkor azt mondja, hogy eddig teljes életemben jó lelkiismerettel szolgáltam Istent.
1: Do you remember when the apostle Paul was standing before the high priest and says to him that so far in my whole life I have served God with clear conscience.
0: Egyből pofon is vágották.
1: And he received a slap on the face at that moment.
0: De ez teljesen őszintén és igazat mondott.
1: But he said it in total sincerity and he said the truth.
0: És ő ezt nem csak a damaszkoszi úti Jézussal való találkozás utánra értette.
1: And he didn't only mean it for the period after the meeting between him and Jesus on the road to Damascus.
0: Miért fontos ezzel foglalkozni?
1: Why is it important to speak about it?
0: Mert amikor például kaptunk kijelentést arról, hogy meg kell térni.
1: Because when, for example, we received a revelation about our needing to repent.
0: Kaptunk kijelentést, hogy be kell merítkezni.
1: We received a revelation that we have to be baptized in water.
0: Szent Szellemmel.
1: We have to be filled with the Holy Spirit.
0: Akkor újabb és újabb igazságokat érthettünk meg.
1: Then we could understand more and more truth as time went by.
0: Mire egy nagy kihívás és kísértés ez?
1: What does it tempt us? What a challenge is it for?
0: Hogy megítéljem vagy elítéljem azokat, akik nem kaptak erről kijelentést.
1: Yeah, this presents the temptation to me that I would judge those who didn't receive the revelation about these things yet.
0: De Isten nem föltétlen csak a cselekedetek alapján ítél.
1: But God doesn't necessarily judge only according to actions.
0: Ismerjük a Márk evangélium végén azt a kijelentést.
1: We know the revelation or the statement at the end of the Gospel of Mark.
0: Jézus azt mondta, aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül.
1: Jesus said that whoever believes and is baptized will be saved.
0: Aki nem hisz, az elkározik.
1: Those who don't believe will be condemned.
0: Nagyon sok keresztény mégis azt mondta, hogy aki nem merítkezik be, az elkározik.
1: But still very many Christians said that those who are not baptized will perish.
0: Az emberi logikához hozzátartozik, de Isten beszéde már nem tette hozzá, tehát ő hozzá nem tartozik hozzá.
1: It's humanly logic, but God didn't add it in his word, so it's not logic for him.
0: Tehát amikor látsz olyan felekezetbe, közösségbe levő embereket, akik nem hisznek ebbe, vagy nem hisznek abba.
1: So when we see people belonging to different denominations who don't believe in this or don't believe in that,
0: egyáltalán nem biztos, hogy a szívét tudom megítélni.
1: It's not sure at all that I can judge his heart.
0: Ellennek a könyvéből és tanításából tudjuk, hogy hitetlenség és hitetlenség között is van különbség.
1: From Ellen's book and teaching we know that there are different kinds of unbelief.
0: Van egy tudatos szembeszegülő, csak azért se engedetlenség.
1: There is a purposeful and willing opposition to the word of God and a disobedience.
0: Vagy van egy olyan, hogy Uram, segíts az én hitetlenségemen. Tudom, hogy nem hiszem, de akarom.
1: And there is the kind that says that Lord help my unbelief. I know I don't believe it, but I want to.
0: Nekem a bemerítkezésem volt ilyen.
1: My water baptism was like that.
0: Amikor én megtértem, betöltekeztem Szent Szellemmel.
1: When I got saved and was filled with the Holy Spirit.
0: Nem voltak gyülekezetek Magyarországon.
1: There were no churches in Hungary.
0: Csak tradicionális evangéliumi.
1: Only traditional and evangelical fellowships.
0: Karizmatikus közösségek nem voltak.
1: There were no charismatic churches.
0: Csak időszakonként jöttek össze csendes napos meg ilyesmi.
1: Only time and again these came together for different retreats or something.
0: Senki nem mondta ott nekünk, hogy be kell merítkezni.
1: Then nobody told us that we ought to be baptized.
0: De Istennek a beszédéről, Szent Szellem igazságáról volt kijelentés.
1: But we had a revelation about the word of God, the Holy Spirit.
0: És találkoztam emberekkel, akik meg akartak győzni, hogy merítkezzek be.
1: And I met people who wanted to convince me to be baptized.
0: És én teljes jó lelkiismerettel, Isten félelemmel a Bibliából próbáltam meggyőzni őket, hogy nekem nem kell.
1: And with totally good conscience from the Bible, I tried to persuade them that I don't have to.
0: Mert a katolikus teológia szerint hittem, hogy a gyerek bemerítés vagy keresztség, maradjunk ennyibe, az működött.
1: Because I believed from the Catholic theology that when I was Christian as a baby, it worked for me still.
0: És mind a mai napig emlékszem arra a beszélgetésre, egy vitatkozásra, ami alatt Isten adott erről kijelentést bennem.
1: And even until today I remember the debate that I had one day during which God gave me the revelation about it.
0: Olyan Biblia versen keresztül, amivel pont másikat akartam meggyőzni.
1: Through a verse that I wanted to use to convince the other person.
0: Én sírva is ment el, ismeritek a sztorit.
1: And the person left weeping.
0: És azt hitte, hogy hát hiába való volt az a vita.
1: And they believed that this debate was in vain.
0: De Isten engem az alatt meggyőzött.
1: But God convinced me during that debate.
0: És én attól a pillanattól kezdve mindenkinek azt hirdettem, hogy be kell merítkezni.
1: And from that moment onward I proclaimed to everybody that we have to be baptized.
0: És azt hitték, hogy nem vagyok normális, és nem vagyok következetes.
1: And they thought I was a fool and I'm not consequential.
0: Mert előző nap még mást mondtam.
1: Because one day before I said something else.
0: De elmondtam, hogy Isten meggyőzött és adott erről kijelentést.
1: But I told them that God convinced me and gave me a revelation about it.
0: Én ezt csak azért mondom, amikor ott vagy a baptista vagy akármilyen pünkösdi testvérekkel találkozol.
1: I just say this so that when you meet Baptist or Pentecostal brethren,
0: rokonok, ismerősök, barátok,
1: among your friends or your relatives, your family,
0: attól még, hogy ő azt mondja, hogy nem így, nem úgy,
1: just because they say you don't, you should not do this or that,
0: ne ítéld el.
1: Don't judge them, don't condemn them.
0: Még azt a református, luteránus sem.
1: Not even the reformed, the Lutheran.
0: Mert nem tudod, hogy ez most egy tudatos engedetlensége.
1: Because you don't know that it is a purposeful disobedience on their part.
0: Vagy egy istenfélelemmel való világosság hiányból fakadó odaszánt életből.
1: Or they fear God in their lives, but they don't have the light, the revelation to know that.
0: Ezt Isten tudja.
1: Only God knows this.
0: Az biztos, hogy nekünk feladatunk, hogy hirdessük a teljes igazságot.
1: One thing is for sure, our task is to proclaim the complete truth.
0: De az ítélet már nem ránk tartozik.
1: But judgment is not our business.
0: Tehát ugye beszéltünk arról, hogy Krisztus ítélő széke.
1: So we spoke about the judgment seat of Christ.
0: Róma 14:10.
1: In Romans 14:10.
0: Mindnyájan odaállunk Krisztus ítélő széke elé.
1: All of us will have to stand before the judgment seat of Christ.
0: És a 2 Korintus 5:10-ben van.
1: And in 2 Corinthians 5:10.
0: Kivétel nélkül mind oda kell állnunk Krisztus ítélő széke elé.
1: That without exception everybody will have to stand, each of us have to stand before the judgment seat of Christ.
0: Ott mindenki megkapja a jutalmát, aszerint, hogy ebben a földi testben jót vagy rosszat tett.
1: Where everybody will receive their judgment, their reward, according to what they did on earth in their body, good or bad.
0: Krisztus ítélő széke elé nem mindenki kerül.
1: Not everybody will get before the judgment seat of Christ.
0: Krisztus ítélő bémája elé csak az igazak, a keresztények, a hívők jutnak.
1: Only the righteous people, the believers, the Christians will stand before the Bema chair of Christ.
0: Legalábbis abból a kettő Biblia helyből ezt állíthatjuk bizton, ami erről szól.
1: At least we can say it for sure based on the two Bible verses that are about this.
0: Ezekből a Biblia versekből viszont egyértelműen mondhatjuk, hogy ott attól nem kell félni, mert ott nem kárhoztató ítélet lesz.
1: But from these two verses we can surely conclude that we are not to be afraid of this event because we cannot be condemned to hell at that place.
0: Ezzel kapcsolatban csak két Biblia verset nézünk.
1: We will only look at two verses about this.
0: János 5:24.
1: John 5:24.
0: Bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, tehát nem megy az ítéletre, mert átment a halálból az életre.
1: Verily, verily, I say to you that whoever hears my words and believes them, and believes him who sent me, will have eternal life. They will not go to damnation, that is to judgment, because they have gone over from death to life.
0: Vagy egy másik, a Róma 8:1.
1: Or Romans 8, what is the other one?
0: Hogy nincs most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.
1: That now there is no condemning judgment against those who are in Christ Jesus.
0: Tehát akkor biztosan mondhatjuk azt, ha Krisztusban vagy.
1: So we can say for sure that if you are in Christ.
0: Vagy amikor visszajön Jézus Krisztus, akkor elváltozunk és elé kerülünk.
1: Or when Jesus comes back, that we will be changed and we stand before him.
0: Vagy ha hamarabb fejeződik be mi földi pályánk, akkor úgy mondjuk, hogy meghalunk.
1: Or when we finish our earthly course sooner, then we say we die.
0: Ez alatt azt értjük, hogy szétválik az embernek a szellemlélek és a test része.
1: By this we mean that the spirit soul part of man and the body part of man is separated.
0: A szellemlélek része megy föl az Atya jelenlétébe, a mennybe.
1: My spirit soul part will go up to the Father to heaven.
0: Ezt honnan tudjuk?
1: How do we know this?
0: Most csak két Biblia részt hagy említsek erről.
1: Let me only mention two passages about it.
0: Amikor Pál apostol azt mondja, hogy tudjátok, és tudom, hogy jobb lenne elköltöznöm az Úrhoz és nála lenni.
1: When the apostle Paul said that I know and you also know that it would be better for me to move from you and go to the Lord.
0: De szükségesebb itt maradni ebben a testben, értetek.
1: But it's more necessary for me to stay here in the body for you.
0: Vagy amikor az Abcsel 7-ben Istvánt megkövezik.
1: Or when in Acts 7 Stephen is stoned.
0: és látja a megnyílt eget,
1: and he can see the open heaven,
0: és Jézust állni az Atya jobbján,
1: and to stand Jesus on the right hand of the Father,
0: akkor azt mondja, hogy vedd magadhoz az én szellememet.
1: Then he prays that receive my spirit to you.
0: Hát onnan is tudjuk, hogy a halál, a fizikai halála után a mennybe ment.
1: So we know from this that he went to heaven after his physical death.
0: Jelenések könyvében olvassuk azt, hogy megszámolhatatlan sokaság vár szellemben a föltámadásra.
1: We read in Revelations that there is an innumerable multitude that is waiting for resurrection, for receiving their body in heaven.
0: Mi van akkor, hogyha most megtértem, újjászülettem, de esetleg vétkezek?
1: What happens if I am saved, I am born again, but still I commit a sin?
0: El lehet-e veszíteni ezt?
1: Can I lose my salvation?
0: Ezekiel 3-ban és 33-ban egyértelműen beszél arról, hogy igen.
1: From Ezekiel 3 and 33 we can see clearly that yes, it can happen.
0: De a János 1:9-ben
1: but in 1 John 1:9
0: elmondja, és ezeket ismerjük nagyon jól, ha megvalljuk bűneinket, ő is igaz, megbocsátja és megtisztít minden bűntől hamisságtól.
1: It is written, we know it very well, that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
0: Ahogy a következő fejezet folytatja, hogy ha valaki vétkezik, akkor tudja meg, hogy van szószóló az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat. Miértünk és az egész világért.
1: As the next chapter, chapter 2 says, if somebody still commits a sin, we have an advocate with the Father, the just Jesus Christ, and he is an atoning sacrifice for our sins, but not only for ours, but those of the whole world.
0: Tehát, hogyha egy egyenességgel, a szívünk egyenességében, Isten félelemmel futjuk a pályánkat,
1: so when we run our race with the straightforwardness of our heart, with integrity and honesty before God,
0: ha hibázunk vagy vétkezünk is,
1: even if we sin or make mistakes,
0: de Isten beszéde szerint korrigáljuk azt,
1: but we correct ourselves according to the word of God,
0: a félelemnek és aggódásnak a helye sincs afelől, hogy a Krisztus ítélőszéke elé kerülve jutalmat fogunk kapni.
1: There is no place for worry and fear concerning our standing before the judgment seat of Christ, we will surely receive a reward there.
0: Az utolsó Biblia verset, a legklasszikusabbat fogom ezzel kapcsolatban felolvasni.
1: I will read the most classical last Bible verse about this.
0: Ami arról szól pontosan, hogy a keresztények, vagyis a tanítvány életet élő hívők ítéletének célja a jutalmuk megállapítása.
1: That definitely states that the judgment of Christians, those who are born again and disciples of Christ, the purpose of this judgment to decide what kind of reward they are to receive.
0: Ez az 1 Korintus 3:11-15-ig.
1: It's in 1 Corinthians 3, 1 Korintus 3, ugye?
0: 3:11-15.
1: From 11-15.
0: Mert más alapot senki se vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít rá erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja majd világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja megmutatni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. Ha valakinek a munkája megég, az kárt val, de ő maga megmenekül, de úgy, mint tűzön át.
1: For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed by fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it's burned up, he will suffer loss, he himself will be saved, but only as one escaping through the flames.
0: Tehát azt látjuk, hogy itt nem a szellem lélek van megítélve, hanem a 13-as és a 15-ösben van egy kulcs szó.
1: We can see here that it's not our soul or spirit that is being judged here, but in verses 13 and 15 there are keywords.
0: A munka.
1: It is work.
0: Mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz.
1: Everybody's work will be revealed.
0: Ha valakinek a munkája megég, kárt val.
1: If somebody's work is burned, he will suffer loss.
0: Úgy is fogalmazhatjuk ebből a néhány Biblia versből,
1: we can say, concluding from these verses,
0: hogy Isten szemébe nem a mennyiség számít, hanem a minőség.
1: But in God's eyes, it's not quantity that matters, but quality.
0: Ami Isten szemébe számít, az azt jelenti, ami a tűzben megmarad.
1: What matters in God's eyes will survive the fire.
0: És ez a Jelenések 1:13-ban, 14-ben olvassuk.
1: We can read about it in Revelations 1:13 and 14.
0: Amikor János elmondja, hogy a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót láttam, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűznek lángja.
1: When John said that I could see among the candlesticks one like the Son of Man, he wore a long robe with a golden belt around his waist, and his head and his hair was white like white wool, and his eye was like the fire of flames, like flames of fire.
0: Tudom, hogy nagyon sok kérdés lehet ezzel az utolsó időszakkal kapcsolatban.
1: I know you can have many questions in you concerning the last times.
0: Tehát például mi a különbség a között, akit tűzbe kerül, szénaszalma pozdorja építetett és megég.
1: For example, that what is the difference between the person whose work was wood, hay or straw and was burned up?
0: De ő megmenekül.
1: But he survived it.
0: Mondjuk e között az ember között.
1: So between this person
0: és a tízgírás meg a talentumosnál az egy, aki nem csinált semmit, és ott emlékeztek, hogy a gonosz szolgának mi lett mindkettőnél a vége? Sírás és fogcsikorgatás, külső sötétség.
1: And between those who are mentioned in the parables of the talents and the miners, the servants who received one talent or one miner and didn't do anything and were condemned to be wicked, and what was the end of both in both parables? Weeping and gnashing of teeth. So they were cast out in outer darkness.
0: Tehát sok minden kérdést föl lehet tenni, van amikre tudunk választ adni, van amire nem.
1: So we can ask many questions, there are some we can answer, and some we cannot answer.
0: Erre a kérdésre esetleg lehet az, nem biztos, hogy ez a megoldás.
1: To this question, for example, we might answer, it might not be the real solution.
0: Hogy az a gírás és a talentumos és az 1 Korintus 3 között.
1: That between the servants with the talents and the miners and the people in 1 Corinthians 3.
0: Az 1 Korintus 3-ba igyekezett. Ő csinált egy csomó dolgot. Összegyűjtött szénát, szalmát, pozdorját. Tehát ez azt jelenti, hogy ő egy Istennek tetsző életet akart élni.
1: The difference might be that the people in 1 Corinthians 3 did something. They at least tried. They did many things. They collected wood, hay or straw. They tried to live pleasing to God.
0: De az a két gonosz szolga, egy gírás, egy talentumos.
1: But the two wicked servants with the one talent and the one minor.
0: Semmit nem csinált, semmilyen erőfeszítést.
1: Didn't do anything, didn't make any efforts.
0: Mert nem volt egyikbe se bizalom.
1: Because none of them had the trust.
0: Ez a szénás, szalmás, pozdorjásban egy nagy bizalom volt, hogy mennyire fog tetszeni az Úrnak.
1: The people with the wood, hay and stone were very confident that they will please the Lord when he appears.
0: Csak nem jött össze.
1: They just didn't succeed in this.
0: Szóval bátorítalak benneteket.
1: So I encourage you.
0: Hogy a Krisztus ítélő széke elé egy nagy várakozással készüljünk.
1: So prepare to go before the judgment seat of Christ with great expectations.
0: És a Krisztusról való kijelentése, aranyat, ezüstöt és drága köveket építsünk.
1: And let's build gold and silver and precious stones on our revelations about Christ.
0: A Krisztus dicsőséges trónja előtt.
1: Before the glorious throne of Christ.
0: Amik elhangzottak a jók és a kecskék, ott a pogány nemzetek ítéletéről van szó.
1: As we heard about the goats and the sheep, it is about the judgment of the heathen nations.
0: Ez a Joel 3:1-2-ben is olvasható.
1: We can also read about it in Joel 3.
0: Ez konkrétan Josafát völgyébe lesz.
1: It will happen in the valley of Jehoshaphat.
0: És a nagy fehér trón.
1: And the great white throne.
0: Az pedig mindenki ítéletéről van szó.
1: Will be the judgment of everybody.
0: Aki még addig nem ítéltetett meg.
1: Who was not judged until then.
0: És ott Vajon lesznek-e olyanok, akik életre mennek?
1: And I wonder if there will be people there who will go to life.
0: Bizony lesznek akkor is, a részleteket nem fogjuk most tárgyalni, majd egy alkalmat fogunk keríteni rá.
1: Yes, even then there will be some he will go on to life. We won't go into the details about this now, but we will find an occasion when we can speak about it.
0: Ugyanis a jelenések 21-ben azt olvassuk, hogy akik nem találtattak beíratva az életkönyvébe, azok mennek a kározatba a nagy fehér trón előtt.
1: Because we read in Revelations 21 that those who were not written in the book of life, they will go to damnation before the great white throne.
0: Ez azt jelenti, hogy volt, aki benne volt.
1: It means that there were some who were written in the book of life.
0: Igen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: 42 in your notes. Lapozzatok a jegyzetben a 42. oldalra.
3: And please turn to the book of Revelation in your Bible.
2: A Bibliában pedig a Jelenések könyvéhez.
3: Before we get into the word, I want to just set a little bit of background here.
2: Mielőtt az igére térünk, egy kis hátteret szeretnék itt lefesteni.
3: Now, as the Paul left the city of Ephesus round about AD 60.
2: Amikor Pál elhagyta Efézus városát Krisztus után 60 tájban.
3: And shortly after that he was put into prison and remained in prison apart from a few months brief outlet between the two letters to Timothy.
2: És röviddel ezután börtönbe vetették, ahonnan ki se jött néhány apró hónaptól eltérően, és onnan írta meg Timóteusnak a két levelet.
3: He was finally executed round about AD 68 under the great persecution under Emperor Nero.
2: Végül Pált kivégezték Krisztus után 68 tájban, a Nero alatt kitört hatalmas üldöztetés közepette.
3: He wrote the Ephesian letter from prison round about AD 64.
2: 64 körül írta meg az efézusi levelet a börtönből.
3: And all that he had anticipated in Acts 20 was happening.
2: Megtörtént mindaz, amire ő számított az Apcsel 20-ban.
3: The church went through some periods of terrible attack.
2: A gyülekezet néhány szörnyű támadást élt át.
3: And as he had anticipated, some was from the outside, but some of it was from the inside.
2: És ahogy Pál számított rá, néhány támadás kívülről jött, de mások belülről.
3: And so the church at Ephesus, like all the churches, went through a period of intense persecution.
2: Ezért az efézusi gyülekezet a többi gyülekezethez hasonlóan elég erőteljes üldöztetést élt át.
3: And under Emperor Nero, every apostle was put to death except the apostle John.
2: Nero császár alatt minden apostolt kivégeztek, kivéve Jánost.
3: And God just supernaturally protected him so that he was not put to death like everybody else.
2: És Isten természet fölötti módon megvédte őt, úgyhogy ő nem halt meg úgy, mint mindenki más.
3: That leaves us with questions as to why God let all the other ones get killed.
2: Ettől be fel kell tennünk a kérdést, hogy Isten miért engedte, hogy az összes többieket kivégezzék.
3: We just don't have any answers for these things.
2: Ez a ilyen dolgokra nincsenek válaszaink.
3: Timothy was left by Paul as the apostle over the church in Ephesus, and he wrote his two letters to Timothy while he was in that role.
2: Pál Timóteust hagyta ott Efézusban ott lakó apostolként, és a két levelét Timóteushoz aközben írta, miközben Timóteus ezt a feladatot töltötte be.
3: And so we see an enormous amount of scripture is focused on this battle for the kingdom.
2: Úgyhogy azt látjuk, hogy az írásnak nagy százaléka összpontosul a királyságért folytatott emet csata köré.
3: And it's particularly focused on the city of Ephesus.
2: Különösen Efézus városára.
3: Because that's where Diana was worshipped.
2: Mert Diánát ott imádták.
3: And that's where the power center of the demonic rule of that whole region of the world was focused.
2: És ott volt a démoni erőközpontja annak az egész démoni uralomnak, ami a világnak abban a térségében uralkodott.
3: And while they made a powerful breakthrough under the leadership of Paul,
2: és noha Pál vezetése alatt az ottani gyülekezet egy erőteljes áttörést élt át, és erőteljes gyülekezet jött létre,
3: the city was certainly not taken.
2: Kétségtelen, hogy a várost nem foglalták el.
3: The cry of the city was, great is Diana, the god of the Ephesians.
2: A város kiáltása az volt, hogy nagy az efézusi Diana.
3: They had political reasons for saying this.
2: Voltak politikai okaik az embereknek arra, hogy ezt mondják.
3: Economic reasons for saying this.
2: De voltak gazdasági okaik is rá.
3: And they had patriotic reasons for saying.
2: És voltak hazafias okaik is rá.
3: And you can find all these same elements working strongly in the various nations of Europe.
2: És mindezeket az elemeket megtaláljuk, amit erőteljesen működnek Európa nemzeteiben is például.
3: And the kind of kingdom Christianity that we represent is as foreign to Europe as Christianity was to Ephesus at that time.
2: Az a fajta királyságbeli kereszténység, amit mi képviselünk, ugyanolyan idegen Európa számára napjainkban, amilyen a kereszténység az akkori Efézus számára idegen volt.
3: And when communism fell,
2: amikor a kommunizmus megbukott,
3: a number of the old orthodox churches reestablished their grip upon the nation.
2: Számos régi ortodox egyház megerősítette a szorítását a nemzetekben.
3: And they began to fight legally and politically against these kingdom churches with their new kind of Christianity.
2: Jogi és politikai szinten elkezdtek harcolni azok ellen, az új gyülekezetek ellen, amelyek Isten királyságához tartoztak. Egyetérthetek ezzel? Többféle nemzetben el tudnám mondani erre a példákat, de hát ti is tudjátok, hogy mire gondolok.
3: And so the same excuses are being used.
2: És ugyanezeket az okokat hozták fel.
3: It's patriotically correct that we should have our own national religion, which is not this weird kind of new kingdom Christianity.
2: Az a hazafias dolog, hogyha ragaszkodunk a régi saját nemzeti kereszténységünkhöz és egyházunkhoz, és nem megyünk bele ebbe a furcsa újszerű királyságos
3: places of worship, which are as dark and as demonic as the temple in Diana.
2: Kereszténységhez, és ragaszkodunk el azokhoz a régi ősi szentélyekhez és istentiszteleti formákhoz, amik ugyanolyan sötétek voltak, mint Diana temploma.
3: When they had a revival, they would smash the buildings.
2: Az ószövetségekben, amikor ébredések voltak, akkor ezeket az épületeket mindig lerombolták.
3: And I would love to do that. I'd love to put some sticks of dynamite on some of these shrines to, well, Mary.
2: És én is nagyon boldogan tennék néhány dinamit rudat bizonyos ilyen Mária szentélyek alá. Mondjuk,
3: some of these foul places are apart, so they're physically not there anymore.
2: És néhány ilyen tisztátalan helyet felrobbantanék, hogy fizikailag sem álljon a helyén.
3: God can and sometimes does step in to physically destroy buildings.
2: Isten megteheti, és néha meg is teszi, hogy fizikailag elpusztít épületeket.
3: And when a particularly godless Archbishop of Canterbury was a bishop of Durham, I think, in Britain, a thunderbolt went through the roof of the cathedral where he was being enthroned, which I thought was quite appropriate.
2: Volt egy bizonyos püspök egyszer Nagy-Britanniában, aki különösen istentelen volt, és annak a templomnak a tetejét egyszer egy villámcsapás érte, amelyikben ő éppen szolgált, és azt gondolom, ez nagyon helyén való dolog volt.
3: The world understands these signs.
2: A világ is érti ezeket a jeleket.
3: I remember driving into a gas station to fill up with petrol.
2: Mert emlékszem, hogy bementem egy benzinkúthoz, hogy benzint vegyek az autómba.
3: This amazing phenomena had just been reported in the media.
2: A média éppen akkor adta hírül ezt a különleges jelenséget, ezt a villámbelecsapást.
3: This guy filling my gas tank, he said this to me.
2: És az a benzinkutas, aki az én benzinemet adta nekem el, azt mondta, hogy van egy érzésem, hogy valakinek ott fönt nem tetszik, ami itt lent zajlik, mondta, miközben töltötte a benzint az autómban.
3: I'm literally praying for these days.
2: Én konkrétan imádkozom azért, hogy ilyen napok eljöjjenek.
3: But this battle went on for about 35... Certainly 35 years.
2: De ez a csata körülbelül 35 éven keresztül zajlott.
3: From AD 60 to AD 95.
2: Krisztus után 60-tól 95-ig.
3: There were periods of severe persecution.
2: És nagyon súlyos üldöztetés volt.
3: And then it would quieten down, but never go away altogether.
2: Utána lenyugodott a helyzet, de teljesen soha nem szűnt meg az üldözés.
3: AD 81, another emperor came to the throne, whose name was Domitian.
2: És Krisztus után 81-ben egy új római császár került a trónra, Domiciánnak hívták.
3: Now he was particularly passionate about the worship of the emperor. That was his obsession.
2: Neki különösen a mániája volt az, hogy szorgalmazza, hogy a császár imádat az a birodalomban terjedjen.
3: He was syncretistic in his attitude to various religions.
2: A különböző vallásokhoz szinkretista módon állt hozzá.
3: So long as you gave the emperor proper honor as a manifestation of deity. If you did that, then you could do your Christianity on the side.
2: Úgyhogy amíg az ember megfelelő módon tiszteletet tanúsított az Isten, a testet öltött istenségként élő császár iránt, addig nyugodtan lehetett keresztény is amellett.
3: Quite a few Christians compromised to avoid execution, and so the church got into a mishmash of confusion and backsliding.
2: Elég sok keresztény megalkudott azért, hogy elkerülje a kivégzés, és azért az egyház besüllyedt egy ilyen szellemi keverékbe tulajdonképpen emiatt.
3: The apostle John was not executed, but he was put in a sort of prison situation on the Isle of Patmos.
2: Krisztus után 81-ben János apostolt nem végezték ki, hanem száműzetésbe küldték Patmos szigetére.
3: Is a aggressive counterattack of the devil seeking to wrest back the initiative from that victorious church.
2: Egyik helyen a másik után azt találjuk, hogy a sátán egy nagyon erőteljes ellentámadásba lendül át, hogy az egyháztól visszavegye azt a győzelmet, amit ők úgy éreznek, hogy már learattak. És ezt látom én, ezt Efezus városában, és pont ezt látom ez alatt a 35 év alatt, ami egy nemzedéknyi idő tulajdonképpen.
3: And that's how I feel about many European countries that saw a glorious breakthrough with the fall of communism, wonderful new churches established.
2: És sok európai országgal kapcsolatban is ezt érzem, akik átéltek egy nagy áttörést a szocializmus bukásával, és nagyon jó erőteljes nagy gyülekezetek jöttek létre.
3: Represent that new initiative of God in Europe.
2: És sokan, akik itt vagytok, Európában Isten új kezdeményezésének a tanúi és bizonyítékai vagytok. És semmi kétségem nincs a dolog végleges győzelmét tekintve.
3: Of the next decade will be more Christian and more powerfully Christian than it's ever been in its history.
2: Hiszem, hogy az elkövetkezendő évtized Európája sokkal erőteljesebben lesz keresztény, mint a történelmében korábban bármikor.
3: Phase of warfare because there's been serious and significant demonic counterattacks.
2: De most még a harc dúl, mert nagyon erőteljesek a démoni ellentámadások.
3: And I'm seeing this in country after country.
2: És több országban látom ezt a folyamatot.
3: The apostolic leaders are weary with the battle and they're not totally exuberant with the sense of overwhelming victory.
2: Az apostoli vezetőket kimerítette a csata, és igazából nem látszik rajtuk a végső győzelemmel kapcsolatos túláradó öröm.
3: God's answer to these men and to these situations is the same as we read in Bible.
2: Isten válasza ezeknek az embereknek, ezekre a helyzetekre ugyanaz, mint amit a Bibliában olvasunk.
3: Lift them out of the, if you like, out of the weary battle fatigue which they're experiencing.
2: Isten kiemeli őket ebből a csata miatti fásultságból és kimerültségből.
3: And to lift them out of that and say, come up here!
2: Felemeli őket és azt mondja nekik, gyertek ide fel!
3: And I will lift you into heavenly places.
2: Felemellek titeket a mennyei helyekre.
3: And in spirit you will see that heavenly realm in a way you've never seen it before.
2: És szellemben úgy fogjátok látni a mennyei világot, ahogy azelőtt még sose láttátok.
3: You will interact with that heavenly realm.
2: Benne lesztek ebben a mennyei világban.
3: And with the angelic host of that heavenly realm.
2: És látni fogjátok ennek a mennyei világnak az angyali seregeit.
3: Third heaven where darkness has never ever been able to penetrate.
2: És a dicsőséges harmadik mennyet, ahova a sötétség soha nem volt képes behatolni.
3: Where the undisputed rule and reign of Jesus the Lamb and Jesus the King is absolutely recognized and received. Hallelujah.
2: Ahol Jézusnak a báránynak és Jézusnak a királynak a megkérdőjelezhetetlen és teljes uralmát senki nem kérdőjelezi meg, hanem mindenki örömmel elfogadja. Nekünk itt kell élnünk.
3: In the battleground on earth. Does that make sense?
2: Szellemben ahhoz, hogy a földi csatatéren hatékonyan tudjunk cselekedni. Remélem ez érthető. Mi ugyanezt látjuk itt.
3: If you come to the book of Revelation,
2: hogyha a jelenések könyvéhez lapoztok,
3: and I'm not, I can't spend time on this,
2: és nem tudok sok időt tölteni ezzel,
3: but it begins with a glorious revelation of Jesus in chapter 1.
2: De az első fejezet Jézusnak a csodálatos kinyilatkoztatásával kezdődik.
3: Three sessions a day just to look at this.
2: Szeretnék egyszer ilyen napi három alkalmas tanítás sorozatot veletek végigcsinálni csak erről. De aztán jön a második rész,
3: and chapter 3,
2: és a harmadik rész.
3: We go through the seven churches of the book of Revelation.
2: Végig megyünk a jelenések könyvében található hét gyülekezet levelén.
3: Who are looking to Ephesus as the apostolic center from which they've drawn the apostolic covering and their apostolic life.
2: Ezek a gyülekezetek mind Efézusra néztek, mint apostoli központra, ahonnan ők az apostoli befedezést és vezetést és erőt és életet kapták.
3: And Jesus addresses all these seven churches directly.
2: És Jézus közvetlenül szólítja meg mind a hét gyülekezetet.
3: And he speaks to an individual.
2: Szól egy emberhez.
3: In each church who's called the angel of the church.
2: Minden gyülekezetben, akit a gyülekezet angyalának nevez.
3: Now he's not talking here, I believe, about a supernatural spiritual being. He's talking about a human person.
2: Hitem szerint itt nem természetfölötti angyali lényekről van szó, hanem emberekről.
3: And this word is used a number of times in the New Testament for a human messenger.
2: Az Új Szövetség számos esetben használja ugyanezt a szót emberi küldöncök megnevezésére.
3: For example, Epaphras is called an angel. He's a messenger.
2: Például Epafrást is angyalnak küldöttek nevezi az ige.
3: So the emphasis is on the messenger role rather than the nature of the being that's carrying that message.
2: Tehát itt az illetőnek a küldött mi voltáról van inkább szó, mint sem a lényének a fajtájáról, hogy milyen fajta lény.
3: Jesus is speaking clearly to an individual.
2: Egyértelmű, hogy Jézus itt egyénekhez szól.
3: He's not writing to a committee.
2: Nem egy bizottságnak ír.
3: He's not writing even to a group of elders.
2: Még csak nem is egy vezetői csoportnak.
3: He's writing to a person.
2: Hanem egy embernek minden gyülekezetben.
3: He's holding that one person responsible for what's going on in the church.
2: És ezt az ember tekinti felelősnek azért, ami abban a gyülekezetben zajlik.
3: And he knows exactly everything that's going on in all these churches.
2: És pontosan tudja, hogy mi zajlik az egyes gyülekezetekben.
3: He can list the things that please him.
2: Fel tudja sorolni azokat a dolgokat, amik a kedvére vannak.
3: He can list the things that offend him.
2: És azokat, amik megbotránkoztatják.
3: And he gives clear commandments of how things are to be changed in order to get in line with his purpose.
2: És világos parancsokat ad arra vonatkozólag, hogy hogyan kell a dolgokat az ő akaratával összhangba hozni, ahhoz, hogy minden rendben legyen.
3: Every one of those churches.
2: Mindegyik ilyen gyülekezetben.
3: He talks about overcoming.
2: A győzelemről van szó.
3: Now the word that's used for overcoming.
2: A győzelemre vonatkozó szó, amit itt használ a szöveg.
3: The word is the word nikeo.
2: A nikeo görög szó.
3: That's the verb.
2: Ez az ige.
3: The noun is Nike.
2: Nike a főnév.
3: And you're all familiar with that very popular sportswear, which is called Nike.
2: És a Nike szót görögül a magyarok is arról a sportruházásról ismerik, amit Nike-nek ejtünk. Ez a védjegye ennek a sportruházatnak, ez egy görög szóból származik. Ez a szó egy olyan emberre vonatkozik, aki győztes, aki a vele szembeni ellenállást a lába alá tapossa, és azt mondja, na most, ha győztök, ha győztesek lesztek ebben a helyzetben,
3: then I can promise you these rewards.
2: Akkor a következő jutalmakat ígérhetem meg nektek.
3: And he addresses every church in these ways.
2: És minden gyülekezetet ilyen módon szólít meg.
3: Now, these are not dispensational periods of the history of the church.
2: Ezek nem az egyház történelem különböző időszakait jelzik ezek a levelek.
3: In my view, that's a totally erroneous teaching.
2: Szerintem ez egy teljesen téves tanítás.
3: In the days of the book of Revelation, all those seven churches and all those seven conditions existed simultaneously.
2: Amikor a jelenések könyve íródott, akkor mind a hét gyülekezet egy időben létezett, és mindazok a helyzetek, amelyeket a gyülekezetekről leírnak, egy idejűleg léteztek időben, ma is ugyanez a helyzet.
3: Certain nations tend to carry the characteristics of one church more than the other.
2: Bizonyos nemzetek hajlamosabbak valamelyik gyülekezet vonásait inkább hordozni, mint a többiét.
3: If I go sort of surveyed the world with which I'm familiar.
2: Hogyha mondjuk én áttekintem a világnak azt a részét, amelyiket ismerem.
3: I can find Ephesian churches.
2: Akkor találok Efézus gyülekezeteket.
3: I can find Smyrna churches.
2: Találok Smyrna gyülekezeteket.
3: Pergamos churches.
2: Pergamumi gyülekezeteket.
3: Pergamos.
4: Pergamum.
3: And Philadelphian churches.
2: Találok filadelfiai gyülekezeteket. És Laodiceai gyülekezeteket is, és Sardis gyülekezeteket is, mindegyik fajta megtalálható.
3: Well, let's go to the scripture.
2: Na, menjünk az igéhez.
3: And I just want to first of all point out to you the first one is to the church at Ephesus.
2: Mindenek előtt szeretnék rámutatni, hogy az első levél az efézusi gyülekezetnek szól.
3: And at the top of page 43 I describe this church.
2: A 43. oldal tetején ismertetem ezt a gyülekezetet. Azt mondja róluk az Úr, hogy megtartották a hitet nagy eltökéltséggel.
3: But the joy, the love and the faith has gone out of them.
2: De a szeretet, az öröm és a hit távozott belőlük.
3: Just compare two verses with me.
2: Ezeket a verseket hasonlítsuk össze. Menjünk az első tesszalonikai levélhez.
3: Paul's favorite church.
2: Talán Pál kedvenc gyülekezete volt.
3: This is what he says about the church at Thessalonica.
2: Azt mondja a tesszalonikai gyülekezetről.
3: I remember without ceasing.
2: Szünet nélkül megemlékezem rólatok. Harmadik vers.
3: I remember without ceasing.
2: Szüntelenül megemlékezem rólatok. a hitbeli munkálkodásatokra, a szeretetben való munkálkodásatokra, és a reménységetek türelméről. Most, hogyha a Jelenések 2:2-höz megyünk, ugyanezt a három szót találjuk, de már nincs meg a leírás hozzá, a jelzők nincsenek meg a Jelenések könyvében, a második részben, a második versben. Ismerem a munkálkodásodat, de ez már nem a hit munkálkodása. Ismerem a fáradtságodat, de ez már nem a szeretetben való fáradozás. Ismerem a tűrésedet, kitartásodat, de ez már nem reményben való tűrés. Az öröm, a hit,
3: and the expectancy has gone out of it.
2: És az egy várakozás teljesség eltávozott.
3: Maintaining the routine and the programs that they've learned how to make successful.
2: A hívők már csak kitartanak és folytatják azokat a programokat és tevékenységeket, amelyeket tanultak, hogy így kell sikeres egyházakat csinálni. Ennek a gyülekezetnek az a kiáltása. Azt mondja nekik Jézus, hogy elvesztették az első szeretetet. Hol vannak azok a fantasztikus imaórák? Amikor teljesen belelkesedtetek miattam, és szerettetek engem, és imádtatok engem, és az örömötökkel megtelt az egész hely. Most térjetek meg, és menjetek vissza, és térjetek vissza az első cselekedeteitekhez. Ez ránk egyénileg is alkalmazható lehet. Leterhelhet minket a munka annyira, hogy elveszítjük az első szeretetet. De egy gyülekezettel is megtörténhet. Az egész világon tudok gondolni efézusi jellegű gyülekezetekre, amikről azt mondom, hogy pontosan ilyen állapotban vannak. A tanításaik helyesek. Jól vannak tanítva, nagyon hatékonyak a vezetők, tudják, hogyan kell jól vezetni a házi csoportokat. Tele vannak jó házi csoportokkal, tudják, hogyan kell ezt csinálni, és tele vannak szeretettel, örömmel és
3: hittel.
2: Meg tudjuk mondani, amikor egy hamis apostol közeledik a gyülekezetünkhöz, mert a hittételekben annyira otthon vagyunk, annyira jó a tanításunk.
3: Abandoned passion that you had for me, and that's what I want to you. That's what I want you to give me more than anything else.
2: De elvesztettétek azt a teljesen önmagatokról elfeledkező szenvedélyes szeretetet én irántam, amivel indultatok, és én csak ezt kívánom tőletek. Most nem tudom az összes gyülekezet dolgát végigolvasni, de szeretném javasolni, hogy ti olvassátok végig.
3: I'll just list them for you very quickly.
2: Én csak nagyon gyorsan felsorolom nektek.
3: First, the next one you'll find is the church at Smyrna.
2: A következő a Szmirna-beli gyülekezet.
3: I call this the suffering church.
2: Ezt a szenvedő gyülekezetnek neveztem el.
3: And this is what Jesus doesn't rebuke it.
2: Őket nem dorgálja meg Jézus.
3: Come to verse 9.
2: 9. vers. Második rész. Tudom a te dolgaidat. Nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók és nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
3: Don't fear any of the things you're about to suffer.
2: Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell.
3: Verse 11.
2: Itt 11. vers.
3: He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches.
2: Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek.
3: He who overcomes will not be hurt by the second death.
2: Aki győz, annak nem árt a második halál.
3: When I read these words, I think immediately of Indonesia.
2: Amikor ezeket a szavakat olvasom, rögtön Indonézia jut az eszembe.
3: I think of China.
2: És Kína.
3: They haven't got fantastic 20,000 seater auditoriums with every whiz kid device, but they've got passion for the Lord.
2: Nekik nincsenek hatalmas 20,000 fős gyülekezeti termeik mindenféle technikai felszereltséggel, de Istent szenvedélyesen szeretik.
3: They are suffering in many, many ways.
2: Nagyon sok szempontból szenvednek.
3: It's now happening in Sri Lanka.
2: Most Sri Lankán is ez történik.
3: A new phenomenon never seen before.
2: Ez egy új jelenség, soha még nem láttuk ezelőtt.
3: Buddhists are getting militant and beginning to kill Christians. It's never happened before.
2: A buddhisták elkezdenek harcosak lenni, és elkezdenek keresztényeket ölni. Eddig ilyen soha nem volt.
3: Because the devil feels he's losing his grip, and soon Buddhism is going to be replaced by Christianity. Amen.
2: Miért történik ez? Azért, mert a sátán érzi, hogy elveszíti a szorítását a buddhistákon, és a buddhizmus hamarosan el fog múlni, és a kereszténység veszi át a helyét. És ez fog történni. Egész Indiában a harcos hinduk ölik a keresztényeket. India bizonyos részein nagyon sok szenvedés van. Ez a Smyrna beli gyülekezet.
3: And the words of the Lord need to be received and understood. I could go on, but this.
2: És az Úr szavait el kell fogadni és meg kell érteni. Tudnék tovább menni ezzel. Térjünk le a következőre. Pergamum.
3: This is called this is in verse 12.
2: 12. vers.
3: Of chapter 2.
2: A jelenések 2-ben.
3: Verse 13.
2: 13. vers.
3: Told that that's where Satan's throne is.
2: Azt olvassuk, hogy ott van a sátán királyi széke.
3: Pergamus of scripture.
2: A Pergamum a Bibliában a nagy értelmiségéről volt híres, az tanítottságáról. Óriási könyvtárak voltak, szinkretizmus volt, és nagyon nagy volt a szexuális erkölcstelenség. Eszembe juthatnának különböző helyek, ahova tökéletesen illik ez a leírás. Menjünk tovább. A negyedik gyülekezethez. Ezt a második rész 18. versében látjuk. Ez a Tiatira beli gyülekezet. Ez hűséges gyülekezet volt.
3: Here Jesus appears as a man with flaming eyes of fire and feet of fine brass.
2: És Jézus úgy jelenik meg nekik, mint akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók az izzó fényű
3: érchez.
2: Több igén végig vezethetnélek titeket, és megmutathatnám, hogy mit jelentenek ezek a dolgok. De többször találjuk azt a Bibliában, hogy az Úr úgy jelenik meg, hogy a lábai hasonlók az izzó fényű érchez. És bármikor ezt találjuk az igében, az izzó fényű érchez hasonló lábait arra használja, hogy a lába alá tiporja az ellenségeit. A jelenések könyvében még mindig Jézusnak átszögezett kezei vannak, és átszúrt oldala van, de a lába már nem olyan, mint a keresztre feszítéskor, hanem izzó fényű érchez hasonlít a lába.
3: And mixed with flaming eyes,
2: és a szemei olyanok, mint a tűzláng,
3: and a two-edged sword coming out of his mouth,
2: és a szájából két élő kard jön ki.
3: He's pictured as a mighty warrior,
2: hatalmas harcosnak ábrázolja őt itt az ige,
3: who's coming to wage war and to crush and destroy his enemies.
2: Aki jön, hogy harcoljon, háborút viseljen és összezúzza az ellenségeit. Tudok olyan helyekre gondolni, ahol éppen ez érvényes.
3: Number five.
2: Akkor az ötödik gyülekezet, nagyon gyorsan kell ezt mondanom, harmadik rész első vers. A Sardis beli gyülekezet. Erről a következőt olvassuk. Az első vers azt mondja, az a neved, hogy élsz és halott vagy. És vannak olyan gyülekezetek, amik egykor Isten új kezdeményezéseinek és előre nyomulásának a helyszínei voltak. Európa legtöbb pünkösdi gyülekezetére tudnám alkalmazni jelenleg ezt a dolgot. Egykor éltek, az a hírük, hogy élnek, de halottak.
3: The conference of one of the major denominations in the United States of America.
2: Mielőtt ide jöttem, egy olyan konferencián szolgáltam, ami Amerikában az egyik legjelentősebb pünkösdi felekezetnek a konferenciája volt.
3: Part of the Great Holiness Movement.
2: Akik a nagy szentség mozgalomnak a részei.
3: But I've never been anything more dead in my life.
2: De életemben nem láttam ennél halottabb dolgot, mint az.
3: It was full of legalism.
2: Tele volt törvénykezéssel.
3: Laws about dress and behavior to put on the outward appearance of holiness.
2: Törvényekkel, a ruházkodásról, a viselkedésről, mindenféle külső látszaton alapuló törvényekről. És mindenki más és minden mást kárhoztattak és ítélgettek és kritizáltak. És nem volt bennük élet. Ugyanezt mondhatnám el a tanítványsági mozgalomról.
3: much of the faith word movement has now become so obsessed with prosperity, it's got no life in it anymore.
2: A hitszava mozgalomban is nagyon sokat erre tértek rá, annyira belebonyolultak a bővölködés témájába, hogy már élet nincsen bennük.
3: You can find these churches everywhere.
2: Mindenütt megtalálhatók ezek a gyülekezetek.
3: And Jesus is saying the same thing today that he was saying then.
2: És Jézus ma is azt mondja nekik, mint akkor.
3: Come to number 6.
2: Hatodik gyülekezet.
3: Chapter 3.
2: Harmadik rész, hetedik gyülekezet.
3: The church in Philadelphia.
2: A Philadelphia beli gyülekezet.
3: Philadelphia means the city of brotherly love.
2: Philadelphia azt jelenti, hogy a testvéri szeretet városa. Azt mondja ennek a városnak.
3: This is verse 1. Verse 7, I'm sorry.
2: Hetedik vers, harmadik rész.
3: Concerning this church.
2: Ennek a gyülekezetnek a témája van az első vers.
3: He who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts and shuts and no one opens.
2: Ezt mondja a Szent, az igaz, akivel a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja.
3: I know your works.
2: Tudom a te dolgaidat.
3: Íme
2: adtam előttbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Mert kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Kilencedik vers, íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt mivelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt. Érdekes, ahogy végignézzük ezeknek a gyülekezeteknek a dolgát. Háromban találjuk azt, hogy a gyülekezeten belül ott van a sátán zsinagógája.
3: In one of them it says this is where Satan's throne is inside the church.
2: És az egyikről azt mondja, hogy ott van a sátán trónja belül a gyülekezeten.
3: Many are rebuked for sexual immorality.
2: Sokakat megdorgál a szexuális erkölcstelenség miatt.
3: In one case it's a false prophetess called she's called Jezebel that's seducing and leading people into morality.
2: Egyik esetben van a gyülekezetben egy hamis profétanő, akit Jezebelnek hívtak, aki az embereket erkölcstelenségre sábítja.
3: Balaam, who's doing the same thing.
2: A másikban van egy Balaam nevű hamis proféta, aki ugyanezt csinálja.
3: Many are teaching syncretism.
2: Sok gyülekezetben a szinkretizmust tanították.
3: Immorality seems to be rife throughout the churches.
2: És úgy tűnik, hogy mindegyik gyülekezetben uralkodott az erkölcstelenség, vagy legalábbis elterjedt nagyon.
3: And here these are the churches for which John has apostolic responsibility.
2: És ezek azok a gyülekezetek, amik fölött János apostolnak apostoli tekintély és felelőssége van.
3: From those early days in Ephesus. What a long way they've come from those early days in Ephesus.
2: Milyen messze jutottak el az efezusi gyülekezet korai napjaitól kezdve.
3: Amen. Can you imagine how he's feeling?
2: El tudjátok képzelni, hogy hogy érzi magát János?
3: Wretched prison in Patmos.
2: Be van zárva ebbe a gyomorult börtönbe Patmos szigetén.
3: Persecution and martyrdom taking place.
2: Üldöztetés zajlik és vértanúhálás halnak a hívők.
3: And the churches are being ripped apart by the devil.
2: És a gyülekezeteket széttépi az ördög.
3: Now, it's enough to depress anybody.
2: Ez elég ok arra, hogy bárkit nyomasszon.
3: And we come finally to the church at Laodicea.
2: Végül a Laodiceai gyülekezethez jutunk.
3: He said in Laodicea,
2: azt mondja nekik,
3: going great.
2: Minden nagyszerű, ez zajlik Laodiceában.
3: They're neither cold nor hot, they're just a nice comfortable lukewarm.
2: Nem forrók, nem hidegek, kényelmes langyosságban ülnek.
3: Jesus says, you guys just make me sick.
2: És Jézus azt mondja, hogy belétek betegszem, gyerekek.
3: Either I'm worth living for, or I'm not worth anything.
2: Vagy arra vagyok méltó, hogy értem éljetek, vagy semmire nem vagyok méltó.
3: I'm worth dying for, or it's not worth wasting your time on it at all. Now which is going to be, hot or cold?
2: Méltó vagyok arra, hogy meghalljatok értem, vagy semmit ne csináljatok, inkább értem, döntsétek el, hogy forrók lesztek, vagy hidegek.
3: Is it real or is it false?
2: Valóság az, amit mondtam, vagy hamisság.
3: Is it worth everything, or it must therefore be worth nothing?
2: Mindent megér, vagy ha nem, akkor biztos, hogy semmit sem ér.
3: For God's sake, don't stay in this comfortable, half-committed, non-demanding middle ground. I can't stand it.
2: De az Isten szerelmére ne maradjatok meg ebben a kényelmes, félszívű, se ide, se oda állapotban, mert ezt nem tudom elviselni. Azt mondjátok, hogy gazdag vagyok. 17. vers.
3: Verse 17, chapter 3. You say I'm rich.
2: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem.
3: Don't you know?
2: És nem tudod?
3: That you are wretched, miserable, poor, blind and naked.
2: Hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás és szegény és vak és mezítelen.
3: Now what do I think of immediately I read these?
2: Mire gondolok azonnal, miután ezt elolvasom? Sok Egyesült Államokbeli gyülekezet jut az eszembe.
3: We got our wonderful 20,000 seater auditorium with beautiful air conditioning. We can set it to the nearest degree. We've got fantastic programs for the youth, for the children. We've got, you can learn how to do your nails better, get how to get your hair done nicely. You can go on fishing trips. You can have all these wonderful, exciting experiences.
2: Amerikában ott vannak a 20,000 fős gyönyörű csarnokok, légkondicionálással, gyerekprogramokkal, ifjúsági programokkal, fodrászüzemekkel, horgászó programokkal és mindenféle nagyszerű dologban lehet részt venni.
3: We've got keep fit classes to get off the excess weight.
2: Hogy ne hízzanak el a hívők, ezért vannak ilyen tornagyakorlatok.
3: You can do all these things in an atmosphere of this very convenient Christian club.
2: És mindent meg lehet tenni a nagyon kellemes keresztény klubnak a légkörében.
3: And of course, we don't need anything. We've got everything.
2: De természetesen nincs szükségünk semmire, mert mindenünk megvan.
3: So we'll send a few dollars to, needy countries, and somebody will be foolish enough to go.
2: Néhány dollárt elküldtünk a szükségbe levő országokba, és néhányan vannak olyan bolondok, hogy oda el is mennek.
3: But we won't go.
2: De mi nem megyünk.
3: Unless we can get ice in our water.
2: Kivéve, hogyha kapunk jeget a vízünkbe.
3: Warm showers every day.
2: És minden nap meleg zuhanyunk lehet.
3: An air-conditioned little vehicle where there's no bugs come.
2: És kis légkondicionált járművekkel járhatunk, ahova nem jönnek be a rovarok.
3: You can't expect us to suffer like that.
2: Különben nem várhatjátok el tőlünk, hogy így szenvedjünk.
3: Have you ever met a Laodicean church?
2: Találkoztatok már Laodicea-beli gyülekezettel?
3: Now, okay. So this is what happened.
2: Tehát ez történik.
3: Come to chapter 4.
2: Menjünk a negyedik részhez.
3: Eileen read this the other day.
2: Eileen olvasta az egyik nap.
3: This is God's response to this.
2: Ez Isten válasza erre a problémára.
3: Now what you're going through may not be as extreme as this, but I'm sure you think, boy, that's a bit like my situation.
2: Lehet, hogy amint ti átmentek, az nem egyre szélsőséges helyzet, de gondolhatjátok azt, hogy hát ez a dolog egy kicsit rólam szól.
3: 10 years ago, I thought, boy, we're going to take this whole world for Jesus, but somehow we're not breaking through the way I thought we should.
2: 10 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy az egész világot meghódítjuk Jézus számára, de valahogy a dolgok nem törtek át olyan módon, mint ahogy gondoltuk, hogy kellene. Azt gondoltuk, hogy ekkora már az erődítmények megszűnnek, hiszen eleget imádkoztunk ellenük.
3: Let's just keep going.
2: És aztán csak azt gondoljuk a végén, hogy ne nyomuljunk tovább.
3: The fire and the faith and the expectancy has gone out.
2: De a tűz és az elvárás tüze kihújt belőlünk.
3: As John just longs and longs and longs for the to come.
2: János nagyon vágyik arra, hogy eljöjjön ez az idő.
3: And he maintained his prayer life.
2: Megtartotta az ima életét.
3: Kept his faith in spite of the circumstances.
2: Megtartotta a hitét a körülmények ellenére.
3: In spite of all these depressing reports about the church.
2: A gyülekezetekről szóló nyomasztó hírek ellenére.
3: Not one of them is going on the way that he longed and hoped they would.
2: Az egyik gyülekezet sem úgy csinálja a dolgát, mint ahogy ő remélte, hogy fogják, vagy ahogy vágyik arra, hogy csinálják a dolgukat. Negyedik rész első vers. Ezek után láttam.
3: And behold, a door standing open in heaven.
2: És íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben.
3: And the first voice which I heard was like a trumpet speaking to me.
2: És az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta.
3: The first voice that I heard.
2: Az első szó, amit hallottam.
3: Was like a trumpet.
2: Olyan volt, mint a trombita szó.
3: Speaking to me.
2: És nekem beszélt.
3: And what was it saying?
2: És mit mondott?
3: Come up here.
2: Jöjj fel ide.
3: And he's lifted out of that prison house in Patmos.
2: És kiemelte őt ebből a patmoszi börtönből.
3: And just like the apostle Paul years before.
2: És ahogy Pál apostolt évekkel korábban.
3: He's taken up into the third heaven.
2: János is felragadja a harmadik égig.
3: And in that heavenly realm, he sees things from the heavenly perspective.
2: És a mennyei világban a menny távlatából látja a dolgokat János.
3: Now read chapter 4.
2: Olvassátok el a negyedik részt.
3: And live in it.
2: És éljetek abban.
3: Hello. Read chapter 4.
2: Olvassátok el a negyedik részt.
3: And live in it.
2: És éljetek abban.
3: If you're getting under burden, get out of the burden, get into some place alone and say, "Oh God, open heaven and lift me up into that realm."
2: Hogyha teher alá kerültetek, menjetek ki a teher alól, menjetek el egy magányos helyre, és mondjátok azt, hogy Uram, ragadj el engem a mennybe, mutasd meg nekem felülről a dolgokat.
3: Mighty ruler on his throne.
2: János látja ezt a hatalmas uralkodót a trónján.
3: He's the Lion of Judah.
2: Aki Júda oroszlánya.
3: And yet at the same time he's the Lamb of God.
2: És ugyanakkor ő Isten báránya is.
3: Two sides are somehow mixed together in this one glorious person.
2: Valahogy ez a két oldal csodálatosan összekeveredik ebben a dicsőséges uralkodóban.
3: The whole thing is blazing with glorious light.
2: Dicsőséges fényel ragyog.
3: And everything and everybody is on their faces worshiping.
2: És mindenki és minden arcra borulva imádja őt.
3: 24 elders.
2: A 24 vén.
3: And they're not fighting with each other about who's going to be the greatest.
2: Ezek nem azon küzdködnek egymással, hogy ki lesz a nagyobb közülük.
3: Imagine getting 24 elders of churches in your city, and all they're doing is they're all together flicking up into the third heaven.
2: János is felragadja a harmadik égig.
3: And in that heavenly realm, he sees things from the heavenly perspective.
2: És a mennyei világban a menny távlatából látja a dolgokat János.
3: Now read chapter 4.
2: Olvassátok el a negyedik részt.
3: And live in it.
2: És éljetek abban.
3: Hello.
4: Yeah.
3: Read chapter 4.
2: Olvassátok el a negyedik részt.
3: And live in it.
2: És éljetek abban.
3: If you're getting under burden, get out of the burden, get into some place alone and say, "Oh God, open heaven and lift me up into that realm."
2: Hogyha teher alá kerültetek, menjetek ki a teher alól, menjetek el egy magányos helyre és mondjátok azt, hogy Uram, ragadj el engem a mennybe, mutasd meg nekem felülről a dolgokat.
3: Mighty ruler on his throne.
2: János látja ezt a hatalmas uralkodót a trónján.
3: He's the Lion of Judah.
2: Aki Júda oroszlánya.
3: And yet at the same time he's the Lamb of God.
2: És ugyanakkor ő Isten báránya is.
3: Two sides are somehow mixed together in this one glorious person.
2: Valahogy ez a két oldal csodálatosan összekeveredik ebben a dicsőséges uralkodóban.
3: The whole thing is blazing with glorious light.
2: Dicsőséges fényel ragyog.
3: And everything and everybody is on their faces worshiping.
2: És mindenki és minden arcra borulva imádja őt.
3: 24 elders.
2: A 24 vén.
3: And they're not fighting with each other about who's going to be the greatest.
2: Ezek nem azon küzdködnek egymással, hogy ki lesz a nagyobb közülük.
3: Imagine getting 24 elders of churches in your city and all they're doing

0: hatalmat, hogy uram, ragadjál engem a mennybe, mutasd meg nekem felülről a dolgokat. János látja ezt a hatalmas uralkodót a trónján, aki Júda oroszlánya.
1: And yet at the same time he's the Lamb of God.
0: És ugyanakkor ő Isten báránya is.
1: Two sides are somehow mixed together in this one glorious person.
0: Valahogy ez a két oldal csodálatosan összekeveredik ebben a dicsőséges uralkodóban.
1: The whole thing is blazing with glorious light.
0: Dicsőséges fényel ragyog.
1: And everything and everybody is on their faces worshiping.
0: És mindenki és minden arcra borulva imádja őt.
1: 24 elders.
0: A 24 vén.
1: And they're not fighting with each other about who's going to be the greatest.
0: Ezek nem azon küzdködnek egymással, hogy ki lesz a nagyobb közülük.
1: Imagine getting 24 elders of churches in your city, and all they're doing is they're all together flat on their faces before the throne.
0: Képzeljétek el, hogy a gyülekezeteteknek a vezetői, 24 vezetője a városban összejönne és semmi más nem csinálna, csak arcra borulva együtt imádná Istent, vágyom ezek után a napok után.
1: Not just for me, but for all of them.
0: Nem csak a magunk számára, hanem mindenki számára és érdekében.
1: Amen. I know lots of groups of elders, and I get emails every day.
0: Én nagyon sok vént ismerek, és minden nap kapom az e-maileket.
1: Why they're splitting and fighting and dividing and not coming together to bring this glorious kingdom in.
0: És azt magyarázzák, hogy miért vannak köztük szakadások, és miért nem értenek egyet egymással, és miért nem építik együtt Isten dicsőséges királyságát. Valahogy néha úgy érzem magam, ahogy Pál érezhette.
1: The care of all the churches.
0: Vagy János érezhette az összes gyülekezet terhe.
1: We've been battering away in San Antonio now. I've been there for 14 years.
0: Ezzel küzdködünk San Antonióban is, most már 14 éve vagyunk ott.
1: Now it is better than it was.
0: Jobb a helyzet, mint volt.
1: But it's not where I long for it to be.
0: De már még nem tartott, ahol szeretném, hogy tartson.
1: As I travel around the nations and visit my various spiritual sons.
0: Ahogy utazgatom a világban és látogatom a különböző szellemi fiaimat.
1: There's setbacks and heartbreaks and warfare and terrible things.
0: Visszaesések, harc van, szörnyű dolgok vannak, és az emberek szinte összetörik.
1: Along with wonderful things and powerful things, but it's all mixed up together.
0: Vannak csodálatos és erőteljes dolgok is, az egész úgy össze van keveredve.
1: Now the cry of that voice, like a trumpet.
0: Ennek a hangnak a kiáltása, ami olyan, mint egy trombita szó.
1: Is come up here.
0: Az, hogy jöjj fel ide.
1: Get a heavenly perspective.
0: Nyerd el a mennyei távlatot.
1: View the warfare on earth from the total triumph of heaven, and then you'll keep your sanity.
0: Nézd a földi harcokat a menny győztes pozíciójából, és akkor megtartod a józan eszedet. Megtarthatod a hitedet.
1: You won't fall into the error of John the Baptist.
0: És nem esel bele a keresztelő Jánosnak a hibájába.
1: You won't quit and give up.
0: Nem adod fel, nem hagyod abba, mert mennyei szempontból látod a dolgokat, minden az időben zajlik, ugyan, de minden az, az Úr kezében van. Sehol nincs olyan démon, aki ellen állhatna, ami Istenünk dicsőséges királyságának, vagy az gyalázhatná.
1: And things are building to climax.
0: És a dolgok a kicsúcsosodás felé haladnak.
1: I want us to move. I've just got to do this in order for the sake of time.
0: Szeretném, hogyha tovább mennénk, ezt az idő kedvéért kell tennem. Mert a negyedik részben túl sok időt töltöttem el. És szeretném, hogyha ti is sok időt eltöltenétek a negyedik résszel. És magatokba innátok ennek az összes dicsőséges dimenzióját, de most az ötödik részre szeretnék rátérni. A Jánosnak most ezt mutatja be az Úr.
1: I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back sealed with seven seals.
0: És látték annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.
1: And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice.
0: És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott.
1: Who is worthy to open the scroll and to break its seal?
0: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit?
1: No one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it.
0: És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.
1: And I wept much because no one was found worthy to open and read the scroll or to look into it.
0: Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására és a ránézésre sem.
1: Behold the lion of the tribe of Judah, the root of David has prevailed to open the scroll and to loose its seals.
0: És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét.
1: Verse 7.
0: Hetedik vers. És eljött.
1: And took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne.
0: És elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből.

0: And when he had taken the scroll,
1: és amikor elvette a tekercset,
0: the four living creatures,
1: akkor a négy lelkes állat,
0: the 24 elders,
1: a 24 vén,
0: fell down before the lamb,
1: leborult a bárány előtt,
0: having a harp,
1: mindenkinél hárfák,
0: and golden bowls full of incense,
1: és aranypoharak lévén jó illatokkal tele,
0: are the prayers of the saints,
1: amik a szentek imádságai.
0: Now let me quickly paint this picture for you.
1: Hadd fessem le gyorsan ezt a képet előttetek. Ezt a lehető leggyorsabban fogom megpróbálni.
0: It's a great theme of scripture.
1: De ez az igének egy nagy témája.
0: It's carefully spelled out for us in Leviticus chapter 25.
1: A 3 Mózes 24 nagyon alaposan festi ezt le előttünk.
0: I'm not going to turn there, I'm just going to tell you quickly the content.
1: Nem lapozok most oda, gyorsan elmondom a szöveg összefüggést.
0: Basically dealing with this issue.
1: Alapvetően ugyanerről a témáról van ott szó.
0: That God says all the earth is his.
1: Azt mondja Isten, hogy az egész föld az övé.
0: He never fully gives it away to anyone.
1: Soha nem adta át teljesen senkinek.
0: But he gives to certain people right of inheritance of what he has designated for them.
1: De mind egyes embereknek ad jogot arra, hogy örököljenek belőle olyan részeket, amiket Isten kijelölte számukra.
0: But he says this in Leviticus 25.
1: De azt mondja a 3 Mózes 24.
0: If an individual
1: 25, ha egy egyén
0: gets themselves into debt,
1: eladósodik,
0: and as a result of that unpayable debt, they become a slave.
1: És mivel nem tudja az adósságát kifizetni, ezért rabszolga lesz.
0: Which was the normal punishment for debtors. They became slaves until they had paid the debt.
1: Ami az adósok normális büntetése volt, ha valaki nem tudta az adósságát kifizetni, akkor rabszolga lett belőle.
0: Slaves because of debt.
1: És az adósság miatt rabszolga lesz.
0: Then a provision was made.
1: Akkor volt egy olyan gondoskodás a törvényben,
0: a blood relative,
1: hogy egy vérrokon,
0: who could prove his blood relationship,
1: aki be tudta bizonyítani, hogy vérrokon,
0: he could go to the slave owner at any time,
1: bármikor oda mehetett a rabszolgatartóhoz,
0: prove his blood relationship,
1: és be tudta bizonyítani, hogy ő vérrokon,
0: and he could pay the redemption price to release the slave.
1: És ki tudta kifizetni a váltságdíjat, hogy felszabaduljon a rabszolga.
0: At the time of going into slavery, the terms of redemption had to be written so everybody knew what they were.
1: Akkor, amikor valaki rabszolga lett, akkor egy dokumentumot kellett írni, ami tartalmazta az ő megváltásának, kiváltásának a körülményeit. Ez vonatkozott az emberekre.
0: Laws about the property.
1: De voltak ugyanilyen egyszerű törvények a telekekkel kapcsolatban is.
0: If he had an inheritance of property,
1: ha valakinek volt öröklött birtoka,
0: got himself into debt,
1: és aztán adós lett,
0: lost that property,
1: és elvesztette ezt az ingatlant,
0: the person who took that property,
1: akinek a tulajdona volt ez a birtok, amikor megvették a birtokot,
0: a document had to be written which was the terms and conditions of redemption.
1: Akkor kellett írni egy dokumentumot, ami tartalmazta a telek kiváltásának, megváltásának a feltételeit.
0: And once again,
1: újra,
0: had to be a blood relative.
1: Itt is vérrokonnak kellett lenni annak, aki kiváltotta, aki be tudta bizonyítani, hogy a családdal rokoni kapcsolatban van, és ki tudta fizetni a váltságdíjat.
0: This owner could no longer keep the property, he had to return it back to the family to which it belonged.
1: Az új tulajdonos nem tarthatta meg többé a birtokot, hanem vissza kellett adni az eredetileg azt birtokló családnak.
0: It needed a family member,
1: ennek családtagnak kellett lennie,
0: who was able to pay the redemption price,
1: aki ki tudta fizetni a váltságdíjat,
0: and then that land was recovered back to the family to which it belonged.
1: És akkor a telek visszakerült annak a családnak a tulajdonába, aki eredetileg
0: this
1: volt.
0: This is spelled out in great detail in Jeremiah chapter 32.
1: A Jeremiás 32-ben nagy részletességgel olvasunk erről.
0: At the time the Jeremiah heard this word from the Lord.
1: Amikor Jeremiásnak ezt mondta az Úr,
0: Jerusalem was about to be taken captive by the Babylonians.
1: Hogy Jeruzsálemet a babiloniak el fogják foglalni.
0: The siege mounds were being built round the city and they were about to break into the city at any time.
1: Már felépítették az ostrom gépeket a város körül, és bármikor betörhettek a városba a babiloniak.
0: The inhabitants of Jerusalem were either going to be killed or go into captivity.
1: És Jeruzsálem minden lakóját vagy meg fogják ölni, vagy rabságba fogják vinni.
0: In your own land it wasn't much use to you.
1: És hogyha valaki ilyenkor birtokolt föld területet, annak nem volt sok haszna. És ebben a helyzetben
0: a relative of Jeremiah
1: Jeremiás egyik rokona
0: comes close to him.
1: Oda ment hozzá.
0: Buy my inheritance.
1: És azt mondta, vedd meg az én örökségemet, mert ez az ember rájött valamire.
0: Convert my land into silver. At least it will be some use to me in my captivity.
1: Hogyha a birtokomat ezüsté tudom tenni, akkor legalább lesz belőle valami hasznom, amikor fogoly leszek.
0: And God says, buy the land.
1: És Isten azt mondta Jeremiásnak, vedd meg a birtokot. Noha ez egy őrült időszak arra, hogy az ember telket vegyen, de Isten megígérte Jeremiásnak, hogy eljön a helyreállítás dicsőséges napja. Vedd meg a telket. És aztán elolvashatjuk itt, hogy hogyan írták meg a megváltási dokumentum két példányát. Pontosan az a leírás, az, amit a Jelenések 5-ben olvasunk. Ez egy olyan tekercs, amin 7 pecsét van. Az egyik tekercset lepecsételték, a másikat nyitva hagyták. Betették őket cserépedényekbe, mert sokáig meg kellett, hogy maradjanak.
0: Traditionally, one copy was put into the hand of the judge, and the other copy was buried in the property so people could find it later if they wanted to know what was the redemption.
1: Hagyomány szerint az egyik példányt a bíróknak adták oda, a másik példányt pedig elásták a telek földjébe, hogy bármikor elő lehessen venni, és az emberek elolvashassák, hogy mi van a földdel.
0: Tehát the scroll into the earthen pot, because God said one day someone's going to take that scroll, break the seals and pay the redemption price.
1: Jeremiás megveszi a földet, elteszi a tekercset egy cserépedénybe, mert Isten azt mondta neki, hogy eljön majd az a nap, amikor valaki ezt előveszi, elolvassa, és kifizeti a váltságdíjat a telekért.
0: You got the picture here?
1: Látjátok a képet?
0: I could take you to other places like Boaz and Ruth is another great book to read. Boaz bought back the property which gone into debt because of Naomi's debt.
1: Más példákat is mondhatnék, például Boaz és Ruth története, ez is egy gyönyörű példa arra, hogy hogyan vette meg Boaz Naomi-nak az örökségét, ezt a telket.
0: Ruth, but he also brought the inheritance, her property.
1: Boaz megvette Ruth-ot, a mennyasszony, de megvette a birtokot is.
0: And that's a glorious picture of Christ and his church.
1: És ez a Krisztust és egyházát ábrázoló dicsőség és előkép.
0: He came to him as a penniless debtor.
1: Ruth úgy ment oda Boázhoz, mint fillér nélküli, nincstelen adós, és hozzáment a város leggazdagabb emberének feleségül. Visszavásárolták az összes elveszett birtokot, és ezerszeresen megsokszorozódott ez az örökség. Boáz is egy ilyen dicsőséges rokon volt, aki megváltotta a birtokot. Látjátok a képet? Tehát akkor most jön a Jelenések 5.
0: What is the scroll in the hands of God the Almighty Judge?
1: Mi ez a könyv, ez a tekercs, ami ott van Istennek a mindenható bírónak a kezében? Ez az egész fizikai világnak a megváltási dokumentuma.
0: And John is saying,
1: János azt mondja,
0: no one worthy to take the scroll and to break its seals.
1: Hogy nem volt senki méltó, hogy elvegye a tekercset és fölbontsa annak a pecséteit.
0: To have a right to do that, you had to be a kinsman.
1: Ahhoz, hogy az embernek ez joga legyen, ahhoz rokonnak kell lenni.
0: But every human being was in debt because of the sin of Adam. No one could pay the price.
1: De mivel Ádám bűne miatt minden emberi lény adós volt, senki nem tudta kifizetni a váltságdíjat.
0: Couldn't do it because they were not human.
1: Az angyalok se tehették meg, mert ők nem voltak emberek.
0: It had to be someone from Adam's race.
1: Adam fajából kellett az illetőnek származnia.
0: Who was without debt?
1: Aki nem volt adós,
0: and had the riches and the resources to pay the full redemption price.
1: És megvolt a vagyona, az erőforrása ahhoz, hogy az egész váltságdíjat kifizesse.
0: Now can you see this picture here?
1: Látjátok ezt a képet itt?
0: And the angel says, stop weeping, John.
1: És azt mondja az angyal, ne sírjál most már, János.
0: And he emphasizes the human heredity of our Lord Jesus Christ.
1: És ami Úrunk Jézus Krisztus emberi örökségét hangsúlyozza az angyal.
0: The lion of the tribe of Judah.
1: A Júda nemzetségéből való oroszlán.
0: Of the root of David.
1: Dávid gyökere.
0: He has prevailed.
1: Ő győzött.
0: He's not in debt himself.
1: Ő maga nem adós.
0: He's not a slave to sin.
1: Nem a bűnrab szolgája.
0: Satan has no right of ownership over him.
1: A sátánnak nincs joga fölötte, nem a tulajdona.
0: With all the resources of God.
1: És rendelkezik Isten minden forrásával.
0: He's poured out his mighty blood.
1: Kiontotta a hatalmas vérét.
0: The lamb has paid the price.
1: A bárány kifizette az árat.
0: The lion has the kinsman relationship.
1: Az oroszlán az a rokoni kapcsolatra utal. Tökéletesen jogos az üzlet.
0: He can take the book.
1: Ő elveheti a tekercset. pecsét, és felbonthatja annak pecsételét, és teljes törvényes joggal mondhatja, hogy az egész föld az enyém, az egész föld az enyém, visszavásároltam az ördögtől, kifizettem a teljes váltságdíjat, én vagyok a dicsőséges rokon, és most jövök, hogy birtokba vegyem a telkemet, a birtokomat.
0: And just to make sure there are no arguments.
1: És csak hogy egészen biztos ne lehessenek ellenérvek.
0: I'm bringing legions and legions and legions of angels with me.
1: Rengeteg légiónyi angyalt is magammal hozok.
0: And they're going to become the law enforcement officers.
1: És ők lesznek azok, akik fogalmitosítják a törvény betöltését.
0: Tries to get in the way of this.
1: És hogyha bármilyen piszkos démon megpróbálja az útjába állni ennek a folyamatnak, akkor ezeket ki fogjuk írtani, ki fogjuk, el fogjuk söpörni.
0: Hallelujah. Hallelujah. Now these, and I could go on. Isn't it a fantastic book?
1: Fort, folytathatnám ezt, nem fantasztikus könyv ez.
0: But these letters began to be circulated round the discouraged church.
1: Ezeket a leveleket elkezdték körbe küldözgetni az elcsüggedt gyülekezetekben.
0: You see, John's gospel was not written to evangelize the world.
1: Tudjátok, János evangéliuma nem azért íródott, hogy evangelizálja a világot.
0: It was written 30 years after Matthew, Mark and Luke.
1: Körülbelül 30 évvel a Máté, Márk és Lukás evangéliumai után született meg. De más volt a célja.
0: Its purpose was to revive the church.
1: Az, hogy felébreszte az egyházat.
0: And that's why the content is so different.
1: És ezért annyira más a tartalma.
0: Because it's writing to beleaguered Christians who are wondering where is this mighty kingdom.
1: Mert elcsüggedt keresztényeknek szól, akik azt mondták, hogy hol ez a hatalmas királyság, amiről szó volt.
0: When is the glory and victory of our mighty king? When is it going to become manifested on earth?
1: Mikor fog megnyilvánulni a földön a mi hatalmas királyunknak az ereje és dicsősége?
0: Now God could have done this sooner.
1: Isten hamarabb is megtehette volna.
0: But there's a perfect time in God.
1: De Istennél van tökéletes időzítés.
0: And he's just causes John to write these letters, to write this revelation.
1: És ő megíratja Jánossal ezeket a leveleket és ezt a jelenések könyvét.
0: Circulated amongst the churches.
1: Hogy küldjék szét a gyülekezetek között.
0: Because three things are necessary.
1: Mert három dologra van szükség.
0: It has to be the right time in the purpose of God.
1: El kell jönni a megfelelő időzítésnek Isten tervében.
0: There has to be the right kind of apostolic and prophetic leadership that's had revelation of these things.
1: Meg kell lenni a megfelelő apostoli és profétai vezetésnek a helyén, amelyiknek van kijelentése ezekről a dolgokról, akik készek arra, hogy vezessék az embereket.
0: And we need a community of God's people.
1: És szükség van Isten népének egy olyan közösségére, akinek nyitva van a szeme, aki látta a királyságot,
0: and they're in faith,
1: és aki hisz,
0: and they are powerfully ready to be the army of the Lord, which takes back the cities from the hands of the devil.
1: És erőteljesen kész arra, hogy az Úr hadseregévé váljon, amelyik erőteljesen visszaragadja a városokat az ellenség kezéből. Isten az egészet eltervezte.
0: He circulated the letters about 3 years before John came out of prison.
1: Körülbelül 3 évig köröztette a leveleket a gyülekezetekben, mielőtt János kijött a börtönből.
0: He circulated the gospel of John.
1: János evangéliuma is körbe járt.
0: And those three letters.
1: És a három levél is körbe járt.
0: Particularly important is the first of those three letters.
1: Különösen fontos János első levele.
0: And when that message was received.
1: Amikor elfogadták ezt az üzenetet.
0: And when it was absorbed.
1: És amikor magukba fogadták.
0: They had a prepared people.
1: Akkor volt egy felkészült nép.
0: Prepared apostolic leadership.
1: Felkészült apostoli vezetők.
0: And then at the right moment.
1: És a megfelelő pillanatban.
0: God suddenly broke the seal.
1: Isten hirtelen feltörte a pecsétet.
0: Domitian was assassinated.
1: Domitiánt megölték.
0: The door to prison opened.
1: Kinyílt a börtönajtó.
0: And John walked out to lead the people into their destiny.
1: És János kisétált onnan, hogy bevezesse a népet az elhívásába. Az utolsó tanításban azt fogjuk megnézni, hogy ez hogy történt. Az egyház korszakának elején beteljesültek ezek az igék egy módon.
0: But I'm convinced that there's a greater fulfillment at the end of the church age.
1: De meg vagyok győződve arról, hogy az egyház korszakának a végén egy nagyobb mértékű beteljesedés következik.
0: I can simply make a statement.
1: Most nincs időm arra, hogy ezt elmagyarázzam, egyszerűen csak állítom nektek ezt.
0: Building up to one of God's kairos moments.
1: De hiszem, hogy Isten egyik kairos pillanata következik nagyon gyorsan.
0: Certainly with regard to Europe.
1: Legalábbis Európára nézve biztosan.
0: Suddenly.
1: Amikor hirtelen.
0: He's going to take that book.
1: Isten fogja ezt a könyvet,
0: the title deed to a Christianized Europe,
1: a tekercset, a keresztényesített Európa tulajdoni lapját,
0: where Jesus is glorified and all other gods are put down,
1: ahol Jézus dicsőítik, és minden más Isten ledől a toronyáról,
0: his anger against these false deceptive religions is going to be released,
1: ahol Isten haragja felszabadul a gonosz, megtévesztő vallásokkal szemben,
0: he's going to break the seal,
1: és ő feltöri a pecsétet,
0: and let loose a mighty power,
1: és hatalmas erőt szabadít fel,
0: which will reap the greatest harvest that Europe and the world has ever seen.
1: Ami a legnagyobb aratást fogja betakarítani, amit Európa és a világ valaha látott.
0: And I'm excitedly waiting for that.
1: És én lelkesen várom ezt a napot.
0: Let's stand. Let's...
1: Álljunk fel.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít, című tanítássorozatának 8. részét sugározzuk.
3: Lapozzunk.
4: I guess it's just the end of page 21.
3: A 21. oldalra, és alul láthatjuk.
4: It just has this title, Apostles have different spheres.
3: Az a cím, az apostolok különböző hatáskörökben működnek. Amilyen gyorsan csak tudok, szeretnék ezen átmenni, és a következő részre rátérni. A Cselekedetek 1:8-ban Jézus szól a tanítványaihoz az ő feltámadásának erejében,
4: you're going to go out and be witnesses to me.
3: És azt mondja, hogy el fogtok menni és tanúim lesztek.
4: The condition is that when you've received power.
3: De a feltétel ehhez az, hogy erőt fogadjatok be, és erőt kapjatok.
4: A powerless apostle is totally unthinkable in scripture. Hello?
3: Az írásban teljesen elképzelhetetlen az erőtlen apostol. Értitek ezt?
4: It's not just some church dignitary, that's not.
3: Nem egy gyülekezeti titulusról vagy méltóságról van szó. Valaki, aki...
4: The Apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 12 and
3: Pál a 2 Korintus 12:12-ben azt mondja,
4: when his authority was being challenged,
3: amikor megkérdőjelezték az ő apostoli tekintélyét,
4: the signs of a true apostle were done among you.
3: Azt mondja, hogy az valódi apostol jelei,
4: so basically there were three testifying things that make my ministry genuine.
3: Igazából három ismertető jegye van a valódi apostolságnak.
4: First of all, souls are saved and churches are planted.
3: Először is lelkek megmenekülnek, üdvösségre jutnak és gyülekezetek plantáltatnak. Ti vagytok az én apostolságom bizonyító jelei, hiszen ezrek jönnek össze gyülekezetekben.
4: The second thing is the attesting miracles.
3: A második a bizonyító vagy tanúságot tevő jelek és csodák. Ezek valójában megerősítik, és alátámasztják az apostoli szolgálatot.
4: And that is, apostles are given a long-term patience to
3: work
4: until the thing comes into manifestation.
3: A türelem. Az apostoloknak nagy türelmük van, hogy kivárják, míg a dolgok teljes valóságukban megnyilvánulnak. Van úgy, hogy egy-egy látomás, egy-egy látás évtizedekbe kerül, míg valóra válik. Sőt, olyan is van, hogy több nemzedéken át válik valóra. Ezért az apostoli szolgálat egy része az, hogy szellemi fiakat találjon az ember, és őket kinevezze, hogy tovább vigyék a munkát a következő nemzedékekben. És hogyha elérted az 50 éves kort,
4: clear, true spiritual sons, it's the most urgent thing that you need to give attention.
3: És nincsenek valódi szellemi fiaid, akkor ez a legsürgetőbb dolog, amit meg kell, hogy tegyél.
4: Otherwise, there's no one going to be able to continue what you were unable to finish.
3: Máskülönben nem lesz, aki folytassa azt, amit nem tudtál befejezni.
4: But once that power has come,
3: de attól kezdve, hogy eljön ez az erő,
4: you can be my witnesses.
3: Akkor Jézus azt mondja, most már tanúim lehettek. És négy területet határoz meg Jézus, ami úgy gondolom, hogy inkább szimbolikus, mint szó szerint értendő. Az első Jeruzsálem. Ez a te saját szülőfalud, vagy otthonod. Ha otthon nem vagy tanú, és az emberek nem térnek meg rajtad keresztül, hiába repülsz a tengeren túlra, nem leszel az én tanúm. Ismerek olyan gyülekezeteket, akik sok ezer dollárt költenek missziós utakra, de senki nem tér meg otthon náluk. Voltam egy nagy gyülekezetben Kaliforniában.
4: Gold lettering was this, if you like, the slogan, the vision statement of the church.
3: A missziós látása a gyülekezetnek és missziós nyilatkozata a gyülekezetnek így hangzott nagyon egyértelműen a következő.
4: World evangelization in one generation.
3: Világ evangelizáció vagy evangelizálás egy nemzedékben vagy egy nemzedék alatt. És aztán rá megvizsgáltam a gyülekezetet aprólékosabban. Megláttam, hogy több mint $1 millió a költségvetésük.
4: Allocated $300 for evangelizing.
3: És $300 szántak az $1 millióból az evangelizációra.
4: And that hadn't been spent in the last 2 years.
3: És az elmúlt 2 évben még el se költötték ezt a 300-at.
4: So that told me something about the church, amen?
3: Hát ez beszélt számomra, és sokat mondott a gyülekezetről. Tehát Jeruzsálemmel kell kezdeni.
4: And your Jerusalem is your own hometown.
3: És a te Jeruzsálemedet, a te Jeruzsálemed, a te otthonod, az a város, ahol élsz. Aztán Judea.
4: Samaria are the adjacent nations.
3: Judea a saját nemzeted.
4: Like I would say, anywhere in Samaria is your Samaria.
3: Az a közvetlenül kapcsolódó nemzetek, bárki Európában például, és aztán vannak, akik a föld végső határáig is elhivatnak, vagy elküldetnek. Isten kell, hogy küldje őket. Hadd menjünk tovább. Sok apostol van, aki a gyülekezeti felépítményben dolgozik. Az 5. pont, a 22. oldalon. Tehát az egyház szerkezetén belül, a gyülekezet szerkezetén belül dolgozó apostolok. Céljuk az, hogy az érett hívő közösségét teremtsék meg, és olyan hatékony haderőket fejlesztenek ki, és hozzanak elő, amelyek erőteljes módon tud harcolni, és a királyságot terjeszteni. Aztán vannak olyanok, akik a gyülekezet szerkezetén kívül dolgoznak, és működnek, a világi társadalom az ő munkaterületük.
4: As I was praying over this the last couple of days, I felt this is a desperate, urgent need in Europe.
3: Az elmúlt napokban, ahogy imádkoztam, azt éreztem, hogy ez nagyon égető szükség Európában.
4: Now we have apostles and prophets who are dedicated to the secular world rather than working inside the church.
3: Vannak olyan apostolaink, akik a világi munkára hívattak el, nem pedig a gyülekezeten belüli munkára vagy szolgálatra.
4: His name is David Barton.
3: Van egy David Barton nevű ember Amerikában.
4: And he's got a ministry called Wall Builders.
3: Van egy falépítők nevű szolgálata.
4: He lives and works in Washington D.C.
3: Washington D.C.-ben a fővárosban él.
4: And he's not
3: szövetségi fővárosban.
4: But he attends a church whenever he can, but he's not involved with the church.
3: Gyülekezetbe jár, amikor tud, de nem gyülekezeten belül dolgozik.
4: He's a professor of history.
3: Brilliáns történelem oktató, történelem tanár. Az egyik leghíresebb amerikai egyetemről van doktorátusa. És szenvedélyesen azért él, hogy Amerikát az eredeti gyökerekhez térítse vissza. És rájött arra, hogy mindaddig ez a változás nem fog bekövetkezni, amíg Washingtonban, a kormányzatban nem történik meg. Nincs időm, hogy elmondjam részletesen, hogy miféle kezdeményezései vannak, de hatást gyakorol a szenátorokra, az összes szenátorra és a képviselő ségre is hatást gyakorol az egész USA-ban. Egy példát hadd mondjak.
4: He's formed a covenant community of elected representatives within the government.
3: a kormányon belül létrehozott egy szövetséges társaságot a megválasztott képviselők között. Aki tagja lesz ennek, aláír egy szövetségi nyilatkozatot. És ők ezt aláírják, hogy az Úr Jézus Krisztusért vannak a politikában. És soha nem engedik meg, és nem járulnak ahhoz, hogy az ő politikai pártjuk hatást gyakoroljon, és befolyásolja a Krisztussal kötött szövetségüket. Sem nem, a személyes politikai ambíciójuk nem lehet hatással erre. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, körülbelül 15 évvel ezelőtt 10 ember írta alá ezt a dokumentumot. Amikor nemrég Washingtonban meglátogattam, most már 137 szenátor és képviselő írta alá ezt a nyilatkozatot, vagy ezt a szövetséges papírt.
4: 100 senators, 445 representatives.
3: 100 szenátor és 445 képviselő van az USA-ban.
4: So you could say that approximately over a quarter, heading towards one third.
3: Tehát azt mondhatjuk, hogy több mint egy negyede, inkább közel egy harmadhoz áll az összes szenátor és képviselő közül az, aki azt nyilatkozza írásban, hogy nem magamért vagyok itt, hanem az Úr Jézus Krisztusért. Konferenciákat szervez amerikai gyülekezet vezetőknek, körbevezeti őket az amerikai kormányépületeken azért, hogy jól informált közben járókká válhassanak.
4: Not infrequent visitor to the president, he receives him as a friend and as a spiritual advisor.
3: Nem ritkán jár az elnöknél is, személyes jó barátok és tanácsadóként fogadja őt.
4: And I thought, dear Lord, I don't even think we get anywhere near that in Europe yet. Hello.
3: És azt gondoltam, Uram, hát közel sem jutunk ehhez, közel sem érünk ez Európában. Hatalmas apostol, de arra kötelezte el magát, hogy a politikai világban hozza el a királyságot. Amen. Imádkozzunk. Imádkozzunk most a nemzetünkért, imádkozzunk Európáért. Most rögtön, hogy az Atya tegyen valamit. Uram, adj nekünk olyan embereket, férfiakat és nőket, mint David Barton, itt Európában és az európai országokban, Brüsszelben különösen. Uram, törd át ezt a démoni, sátáni rendszert, ami itt van, Jézus hatalmas nevében. Amen. Igazából tudnánk most egy ima alkalmat kezdeni, ugye? Este ugorjunk bele ebbe erőteljesebben. Van egy másik ember, Alan Parkernek hívják, egy nagyon sikeres ügyvédő és jogprofesszor.
4: He's from San Antonio. His offices are within 100 meters of where our prayer center is.
3: San Antonióban van ő, 150 méterre van az irodája a mi ima központunktól. Hatalmas embere Istennek, jó barátunk ő. Az igazság alapítvány vezeti, ez az ő szolgálata.
4: He's not particularly involved in any church, although he does attend when he's got the time.
3: Amikor ideje van, akkor persze jár gyülekezetbe, de nem valamelyik gyülekezet égisze alatt van ez a szolgálat.
4: All the law courts of the whole of the United States of America.
3: Minden bírót és minden bíróságot megcélzott Amerikában.
4: And he has a mighty prayer team with him.
3: Nagy imádkozó ő is, és hatalmas ima csapat van vele. Erős. Nagyon tapasztalt ügyvédő. jogász. Milliókat kereshetne a foglalkozásában, a hivatásában, de mindezt letette azért, hogy Amerika megváltozzon.
4: He has the power and the license to plead in the highest courts of the United States of America, including the Supreme Court.
3: Megvan az engedélye és a hatalma is arra, hogy egészen a legfelsőbb bíróságig vigyen el ügyeket.
4: Tragedy of legalized abortion in America.
3: Amerikában az egyik szörnyűség a legális abortusz.
4: Tremendous advances have been made.
3: Nagyon nagy előrelépést tudtunk tenni.
4: The whole legal structure for permitting abortion is about to collapse in ruins.
3: És az egész törvényi szabályzás, ami legalizálja az abortuszt, hamarosan össze fog omlani. És az összeomlás szélén áll. Az elmúlt hónapokban jó néhány amerikai állam már úgy szabályozta a dolgokat, hogy az államhatárokon belül nem lehet legálisan abortuszt végrehajtani. Nagyon nagy a csata ebben, és nagyon sok bátorságra, és nagy stratégiára, és stratégiai közbenjárásra, harcra, szellemi harcra van szükség ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ezek hatalmas, erős apostolok, és el kell ismernünk őket. És befogadnunk őket, és támogatnunk őket anyagilag. És a legnagyobb, egy jó néhány legnagyobb közülük asszony egyébként, akiket én ismerek. Menjünk tovább. 22. oldal 7. pontja. Már beszéltünk erről, a különböző mértékről. Következő.
4: Plurality, they should never work alone.
3: Az F pont, az apostolok mindig együtt dolgoznak, mindig többen dolgoznak együtt, soha nem magányos farkasként.
4: The apostle is not a title, it's a function.
3: Elsődlegesen az apostol nem titulus, hanem funkció.
4: And I give you the statistics here.
3: Hadd adjak itt néhány statisztikát.
4: In the Greek New Testament,
3: a görög új szövetségben,
4: if you look up the word apostle,
3: ha kikeresed az apostol szót, mint főnév, 79-szer fordul elő, 19-szer egyes számban, de 63-szor többes számban. Funkcióként, mint igeként, mindig többes számban szerepel, és 133-szor szerepel. Hogy fordul elő.
4: So being an apostle is a doing word. It's not I'm an apostle, but it's.
3: Tehát az apostolság cselekvést jelent, nem pedig az, hogy hát én hatalmas apostol vagyok.
4: What is an electrician?
3: Mi a?
4: Someone who does electrical work.
3: Mi az elektro?
4: Amen.
3: Mi a villanyszerelő? Ha valaki nem végzi az a villanyszerelő munkáját, ő nem lesz villanyszerelő. Tehát a lényeg a cselekvés, nem pedig a titulus. Sőt, nagyon ritkán fordul elő titulusként. Érdekességképpen a pásztor szót is elővettük itt, és megnéztem. Az egész Új Szövetségben csak egyszer fordul elő a pásztor szó, mint titulus.
4: That's in Ephesians 4:11.
3: És ez pedig Efézus 4:11-ben. Adott némelyeket pásztorokul.
4: If you look up the verb and the function,
3: hogyha az igét nézed meg, magát a funkciót, akkor is csak 17 alkalommal szerepel.
4: Now listen.
3: Hallgassatok ide. Az apostol vagy az apostolság vagy apostolozás 210-szer, a pásztorság 17-szer.
4: The functioning of a shepherd or a pastor comes 17 times.
3: Tehát a pásztorlás funkciójáról 17-szer van szó.
4: And comes once only as a title.
3: És csupán egyszer mint titulus.
4: How did we get to the place where we hear pastor, pastor, hogyan, pastor, pastor everywhere?
3: Hogyan jutottunk el arra a helyre, vagy abba az állapotba, hogy mindig csak pásztor, ilyen pásztor, olyan pásztor ezeket halljuk, és soha nem hallunk apostolokról. Látjátok, hogy mennyire félrecsúszott ez a dolog, és helytelenné válik? Az írás szerint az apostol sokkal előrébb kellene, hogy legyen az írás szerint és biblikus módon, mint a pásztor. Az apostol 20-szor többször szerepel ez a szó az új szövetségben görögül, mint a pásztor. Tehát mindig többes szám, annak ellenére, hogy mindig több apostol működik együtt, mindig van egy meghatározott fej, akin keresztül a vezetés jön. Isten soha nem bizottságokon keresztül működik, csak két bizottságról van szó az új szövetségben, az igében, a Szentírásban. Az első bizottság építette meg Bábel tornyát. Tudjátok, mi volt Isten véleménye erről? A második bizottság az volt, ami eldöntötte, hogy biztonságos dolog, ha tengerre szállunk, annak ellenére, hogy Pál apostol azt mondta, hogy nem biztonságos. Tehát a bizottsági döntés az apostoli bölcsességet felé kerekedett. Itt volt a tapasztalat, de senki nem hallott Istentől. Meghozták a bizottsági döntést, kimehetünk a tengerre. És hajótörést szenvedtek a végén. Tehát a bizottságoknak nincsen jó története az írásban, vagy jó nyoma az írásban. A demokratikus szavazás és konszenzus nem igazodik a Szentíráshoz, mindig a presbiterek és az apostolok mindig többen voltak, de ebben a többségben mindig egy közülük elismert vezető, aki a fej, aki vezeti a többieket. Konzultánsok, tehát tanácsadók, és létre meg tudják hozni az ügyvezető döntést mindenki nevében. Cselekedetek 15-ben ezt pontosan láthatjuk. Jeruzsálemben mindig is nagy apostolok voltak, és sok proféta is volt ott, meg egyéb nagy szolgáló. Jakab, Jézus testvére, mégis az apostolok vezetőjévé és a gyülekezet vezetőjévé vált. Nem tudjuk, hogy, a Biblia nem beszél erről, de ő hozta meg végül az ügydöntő döntést. Amikor ez a csapat döntést hozott az ügyben, hogy a pogányok megtartsák-e a zsidó törvényeket, mindenki szabadon kifejezhette a véleményét, és voltak nagyon erőteljes vélemények ebben, de nem tartottak szavazást. Jakab aztán félrevonult a prófétákkal és a presbiterekkel, ők voltak a kulcsfontosságú emberek, akiktől tanácsot kellett kapnia. De amikor mindez megtörtént, és Isten szellemére odafigyelt, és Isten bizonyos szakaszokat a szóból oda helyezett az ő szívére, ami ezzel kapcsolatban fontos volt, és időszerű, akkor Jakab feláll, és azt mondja, ez az én ítéletem. Nem szavaztunk, hanem azt mondja, hogy ez az én ítéletem. Kerestem más testvérek, vezető testvéreimnek a tanácsát. Kerestem az Úr arcát. Isten arcát erről. Isten mutatott nekem megfelelő szakaszokat az írásból, és most már nagyon egyértelmű számomra, hogy milyen döntést kell hozni. Ez az én ítéletem. És nagyon csodálatos, hogy ez az volt, ami jó volt mindenki számára. Hogyha elolvasod a Cselekedetek 15. fejezetének az egész helyzetet, hogy mennyire égető volt, lehetett volna gyülekezet szakadás, lehetett volna egy különálló zsidó gyülekezet, zsidó törvényeket tartó gyülekezet, de végül tökéletes egységben egyben maradtak, örömmel fogadták be ezt az ítéletet, és ezt az ítéletet hirdették és vitték tovább a többi gyülekezetnek. Tehát mindig van egy atyai szolgáló fej, aki az apostolok csapatát vezeti.
4: Now the apostles are the foundation, and they build and support everything else.
3: Az apostolok az alap.
4: Go on to the page 23.
3: És ők építik és tartanak minden, ami rájuk épül. 23. oldal alján olvasunk az apostoli tekintélyről, hatalomról. Valódi hatalom, valódi tekintély az apostoloké. Isten adja ezt nekik, férfiaknak és nőknek egyaránt. És ugyanakkor viszont valódi alázat van bennük, mint Mózesben vagy Jézusban. Nézzük meg, milyen is a valódi biblikus alázat. Mózes második könyvben azt olvassuk, második könyvében azt olvassuk, hogy Mózes a föld legszelidebb embere volt. Hadd kérdezzek valamit. Ki írta Mózes második könyvét? Mózes írta azt. Tehát Mózesről azt írja, hogy ő a legszelidebb ember a Földön. És fel kell, hogy fogjuk, hogy gyakran a Biblia nem úgy érti a alázatot, mint ahogy mi gondoljuk azt. Jézus azt mondta, vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, mert én szeléd és alázatos szívű vagyok. Ki mondja ezt? Jézus mondja önmagát szelídnek és alázatosnak. Amikor felfogod a bibliai, valódi bibliai jelentését a szelídségnek, akkor rájössz arra, hogy ez egy nagyon erőteljes vezetési jellemző.
4: Ha
3: bibliai szelídséget vagy bibliai alázatot egy szóban kellene összefoglalnom, a következő lenne ez.
4: A total disinterest in self.
3: Önmagában teljes érdektelenség, nem önmaga érdekli, hanem szenvedélye teljesen Isten felé fordul. Ez a szelídség bibliai leírása. Erős vagyok, és meg tudok indulni, de nem az érdekel, hogy mi történik velem, hanem hogy ez őrá milyen hatással van. Ez az önmegtagadás, és ehelyett Isten felmagasztalása. A büszkeség ennek a tökéletes ellentétje. A büszkeség az önmagam felmagasztalása, és Isten tekintélyének a megvetése saját életedben. Amikor a Tesszaloniki gyülekezetnek ír Pál, azt mondja Pál, ti mindnyájan tudjátok, hogy milyen alázatos voltam köztetek. Ismét itt van ez. Mert valóban ilyen személy volt. Lehet valódi szellemi tekintélyed, lehet teljesen teljesen erőteljes és megingathatatlan, amikor Isten akaratában elérkezel egy dologhoz, de lehet. De hogyha a saját akaratodat és előnyödet keresed, akkor nem lehetsz alázatos. De az alázat, szelítség, az valódi apostol tulajdonsága. Amikor az apostolságát megkérdőjelezték, mint például a korintusi gyülekezetben, akkor Pál nagyon határozott és erős, sőt, még fenyegető is volt. Ha azt akarjátok, fiúk, hogy az én hatalmammal jöjjek, akkor jobb, hogyha engedelmesek vagytok, felkészültök rá, máskülönben elmegyek és megverlek benneteket. Nincs időm belemenni mindebbe az írásban, de nagyon egyértelmű ez. Tekintélyt hordoznak, mert őt a legfelsőbb király küldöttei. A tekintély a nagykövet. Jelenleg az egyik a leghatalmasabb, legerőteljesebb nép politikailag az Amerikai Egyesült Államok. Mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elküldi a nagykövetét mondjuk Kínába. Lehet egy kis ember, jelentéktelen személy, lehet, hogy kancsi és kopasz, lehet, hogy egyáltalán nem kelt jó benyomást, de hogyha üzenetet bíztak rá, amit át kell adni a Kína elnökének, akkor meg fogják hallgatni őt, be fogják fogadni az üzenet miatt. Ha USA elnöke bízta rá az üzenetet, akkor azzal a hatalommal, azzal a tekintéllyel megy, ami mögötte van, az egész USA tekintélyével. Hogyha saját jogán akarna elmenni, és a saját erejéből akarná ezt megtenni, akkor nem lenne semmilyen hatása, nincs semmilyen tekintélye, sőt, még meg is büntetnék otthon őt. Személyes hatalmam nincsen démoni fejedelmességek és hatalmak felett. Tudom, hogy amikor én magam szólok csak feléjük, akkor kinevetnek. De hogyha Isten küldi az üzenetet rajtam keresztül, és ezekhez a hatalmakhoz, démoni hatalmakhoz és fejedelmekhez ilyen nagyköveti hatalommal szólok, akkor ez egy teljesen más eset. Meg kell hajtsák a térdüket, és reagálniuk kell erre. Nem azért, nem amiatt, hogy ki vagyok én, hanem az amiatt, hogy kit képviselek én. Háromszor kerültem ellentétbe, konfrontációba Kálival, az egyik nagy hindu démonnal.
4: Kali is the goddess. Is the Hindu goddess of destruction.
3: Kali a rombolás indiai istennője, és Indiában nagyon sok helyen ő a fő uralkodó, és ő a meghatározó uralom. Háromszor konfrontálódtam ezzel a szellemmel, amikor megpróbált megölni. De mivel az Úr Jézus Krisztus nagyköveteként mentem, mivel ő küldött engem, és mivel valójában apostoli küldetésben voltam, amikor az ő nevét kimondtam, akkor ez a hatalmas démoni erő el kellett, hogy meneküljön. Nagyon irritáló lehetett ennek a szellemi, ennek a démoni hatalomnak, aki már évezredek óta ott lehetett, és sok százmillió ember életében uralmat vett. És itt van ez a kis senki, Ellen Vincent a neve. Ide jön és megszólítja őt, és el kell menekülnie, meg kell hátrálnia. Nagyon megalázó lehetett számára. Minden percét élveztem, hadd mondjam el.
4: Amen. Well, let's just illustrate what I'm saying.
3: Amen. De halljuk meg, hogy mit akarok ezzel mondani.
4: The next bit I think we've covered is page 24, the church is God's building, Jesus is the
3: foundation. Hiszem, hogy a 24. oldalon találhatókat már vettük, hogy a gyülekezet épület, amit Jézus épít fel. A 25. oldalra lapozzunk.
4: It says here there is a definite governmental order in the kingdom.
3: Ahol arról olvasunk, hogy megfelelő kormányzási rendnek kell lennie.
4: I'm sorry, 1 Corinthians 12, I beg your pardon.
3: 1 Korintus 12.
4: 1 Corinthians 12, verse 28.
3: 1 Korintus 12, 28.
4: And this is what it says.
3: Így hangzik.
4: And it gives a clear order here, which we need to recognize.
3: Egyértelmű rendet kapunk itt, vagy rendet látunk itt, és ezt fel kell ismernünk. 1 Korintus 12:28.
4: And God has appointed these in the church.
3: Ezek közül pedig némelyeket Isten mire rendelt? Ki rendelte őket?
4: God has.
3: Isten rendelte őket.
4: A definite order.
3: Itt van egy megadott rend. Először apostolokká.
4: Secondly, prophets.
3: Másodszor profétákká.
4: And thirdly, teachers.
3: Harmadszor tanítókká.
4: The function of a teacher, by the way, is to take the apostolic word.
3: Funkciója, hadd jegyezzem meg. Az apostoli szó, emészthető részekké való felaprítása és tanítása. Úgyhogy az egész test megemészthesse azt. Ez a tanító funkciója.
4: People tell me that when I'm teaching, it's a bit like putting your mouth before a fire hydrant.
3: Amikor én tanítok, akkor az emberek azt szokták mondani, hogy
4: and then this that I
3: az olyan, mint
4: gush out over people too quickly usually.
3: Túl gyorsan jönnek elő belőlem a dolgok. A tanítók azok, akik ezt vehetik, leírhatják, emészhető részekre bonthatják, hogy aztán tovább tanítva az egész test befogadhassa azt.
4: Tehát
3: a tanítók nem a saját tanításaikat tanítják, hanem hűségesek abban, hogy az apostoli tanítást adják tovább. Ugyanez van leírva a presbiterekről, a Cselekedetek 2-ben. Arról van szó, hogy Jeruzsálemben a gyülekezet oda szánta magát, és rászánta magát az imádkozásra, a kenyér megtörésére, de az apostoli tanításra is. És amikor Pál Titusnak a presbiterek kijelöléséről szól, akkor arról beszél, hogy kell, hogy ragaszkodjanak ahhoz a tanításhoz, amire tanítattak. Ezért sok gyülekezet van bajban, mert a presbiterek és a tanítók arra gondolnak, és azt gondolják magukról, hogy anélkül, hogy apostoli szűrőn keresztül jönne, azt tanítanak, amit akarnak. És így nagy bonyodalmak, összevisszaság kerül a gyülekezetbe, és furcsa dolgok. Egy Isten szerint való apostol nem helyez terheket vagy különböző igákat az emberekre.
4: He makes them bigger,
3: hanem emancipálja őket, felszabadítja őket, nagyobbá teszi őket, buzgóbbá.
4: But if it becomes legal and imposing, then it can have a wrong restricting effect.
3: De hogyha törvénykezővé válik, akkor rossz hatása lehet ennek. Tehát Isten azt mondta, hogy először apostolok. Ha nincsen apostolunk, akkor a gyülekezet megfelelő alap nélkül való, és így nem fog megmaradni és megállni az épület. Az után jönnek rájuk a proféták, ha megfelelő módon akarnak működni, a fő biztonságot adó profétáknak alá kell rendelni magukat az apostolok tekintélyének.
4: And then thirdly, we have the teachers, which I've already explained.
3: Harmadszorra pedig tanítók, már szóltam erről.
4: The teachers need to interpret what the apostles and what the prophets
3: az apostolok és a proféták üzenetét kell lefordítaniuk és úgy értelmezniük, hogy mindenki megérthesse.
4: Then there's a lot more gifts.
3: Aztán van itt még sok.
4: These are not put in any order of.
3: És itt már nincsen sorrend, tekintésorrend. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetése, különféle nyelveken szólásra. Hogyha megfelelő sorrend megvan, ezek rendben fognak működni. Úgy gondolom, Franz már beszélt erről. Legrosszabb dolog, ha egy nagy gyógyító ajándék szerte jár, és mindenféle referencia nélkül gyógyítgat itt és ott. Az űrzavart okoz, és a dolgok ki kerülnek a megfelelő
4: kerékvágásból.
3: Pál arra bátorít itt bennünket, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyógyító ajándékok rendeljék magukat alá, és tagozódjanak be apostoli, valódi apostoli szolgálat alá. Akkor maradnak a dolgok egyensúlyban, bibliai egyensúlyban és igazságban. Tragikus a 20. század második felének tragikus története főképpen az Egyesült Államokban. És ugyanez vonatkozik a pünkösdi ébredésre is a 20. század elején.
4: Think of great names.
3: Gondolj csak a ilyen nagy nevekre.
4: William Branhamre.
3: A.A.
4: Allen.
3: A.A. Allenre.
4: And you get so many more that I could mention.
3: Sokat említhetnék még.
4: And you find that all of them.
3: És azt láthatom, hogy mindnyájan félresiklottak szörnyű módon, azért, mert nem voltak apostoli tekintély alatt. Felálltak a pulpitusra és tanítottak, és bibliai nonsenszet tanítottak tulajdonképpen. Csodák történtek, és nagy volt az űrzavar. Az volt a tragédia, hogy egyik a másik után kötött ki ebben a nagy rendet, nagy zűrzavarban. És azt a nevet, akit eredetileg helyes módon képviseltek, azt gyalázták meg. Imádkozzunk azért, hogy ezek a nagy gyógyító ajándékok jöjjenek elő, de azért is imádkozzunk, hogy a megfelelő bibliai sorrendet tartsák tiszteletbe azért, hogy biztonságban legyenek.
4: Amen.
3: Amen.
4: Let's move on.
3: No, menjünk tovább.
4: Okay.
3: Rendben.
4: Let's go on then.
3: Tehát menjünk tovább.
4: The marks of a true apostle.
3: A valódi apostol jegyei, ismertedő jegyei. Itt van a kápon, a 25. oldalon. Isten hívja el őket.
4: And I give a whole list of references concerning the apostle Paul.
3: Pál apostolról itt van egy csomó referencia erre, csomó utalás.
4: You can do that for homework.
3: Házi feladatként átolvashatjátok
4: őket.
3: Világosan tudják és látják, hogy mi az ő szolgálatuknak a területe,
4: hatásköre,
3: és bibliai nonsenszet tanítottak tulajdonképpen. Csodák történtek, és nagy volt az űrzavar. Az volt a tragédia, hogy egyik a másik után kötött ki ebben a nagy rendet, nagy zűrzavarban. És azt a nevet, akit eredetileg helyes módon képviseltek, azt gyalázták meg. Imádkozzunk azért, hogy ezek a nagy gyógyító ajándékok jöjjenek elő, de azért is imádkozzunk, hogy a megfelelő bibliai sorrendet tartsák tiszteletbe azért, hogy biztonságban legyenek.
4: Amen.
3: Amen.
4: Let's move on.
3: No, menjünk tovább.
4: Okay.
3: Rendben.
4: Let's go on then.
3: Tehát menjünk tovább.
4: The marks of a true apostle.
3: A valódi apostol jegyei, ismertető jegyei. Itt van a K pont, a 25. oldalon. Isten hívja el őket. Pál apostolról, itt van egy csomó referencia erre, csomó utalás. Házi feladatként átolvashatjátok
4: őket.
3: Világosan tudják és látják, hogy mi az ő szolgálatuknak a területe.
4: Paul knew he was called

0: ajándékok jöjjenek elő, azért is imádkozzunk, hogy a megfelelő bibliai sorrendet tartsák tiszteletbe azért, hogy biztonságban legyenek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's move on.
0: No, menjünk tovább.
1: Okay.
0: Rendben.
1: Let's go on then.
0: Tehát menjünk tovább.
1: The marks of a true apostle.
0: A valódi apostol jegyei, ismertető jegyei. Itt van a K pont, a 25. oldalon. Isten hívja el őket.
1: And I give a whole list of references concerning the apostle Paul.
0: Pál apostolról itt van egy csomó referencia erre, csomó utalás.
1: You can do that for homework.
0: Házi feladatként átolvashatjátok
1: őket.
0: Világosan tudják és látják, hogy mi az ő szolgálatuknak a területe,
1: hatásköre.
0: Pál a pogányok közé lett elhívva, és a következőképpen határozta meg a szolgálatát. Apostolnak kellett lennie, prédikátornak, tanítónak a pogányok körében. Ezt ismét és ismét hangsúlyozza fiatal Timóteusnak és az ifjú Titusnak is. Ezeket ismét és ismét elmondja. Mindazonáltal, ahogy már korábban is említettem ma, tudták, hogy mire hivattak el. És nagyszerű bizonyosságot adott, és megnyugvást, és nekik is, és a gyülekezet többi részének is, amikor mások is ezt felismerték és elismerték.
1: When Paul came to Jerusalem in Galatians chapter 2, it's at the bottom of
0: amikor Pál Jeruzsálembe jön, Galaták 2-ben, itt van a lap alján.
1: They were endorsed.
0: Akkor elismerték őket.
1: And then we find also that Andronicus and Junior were recognized as being of note among the apostles.
0: Róma 16-ban azt olvasok, hogy elismeri Andronikuszt és Júniát is, aki egyébként nő. A következő öt dolog az, ami próbára teszi a szolgálatot.
1: A 25.
0: oldal alján találjuk ezt, meg a 26. oldal tetején. Életük Krisztusban példa, amit mások utánozni akarnak. Pál gyakran mondta a következőt: utánozzatok engem, ahogyan én utánzom Krisztust.
1: And he uses the Greek word mimetes, mimic me.
0: A mimetes görög szó használja itt.
1: As I mimic Christ.
0: A mimikáról van szó. Tesszaloniki gyülekezetnek is ezt mondja.
1: He commended them for the tremendous way.
0: Megdicsérte őket, hogy milyen csodálatos módon és hatalmas módon evangelizálják az ő területüket.
1: He said, you didn't just watch me.
0: Azt mondja, nem csak néztek, és nem csak figyeltek engem, hanem az én utánzóimmá váltatok, és az Úr utánzójává. Ennek eredményeként a ti hitetek az egész területre elhatott.
1: 50,000, 70,000 square hectares were touched by this one church because they imitated Paul.
0: Olyan 50-70,000 hektár területre gyakorolt hatást ez a gyülekezet. Az egész terület, ami jelenlegi Görögország és jelenlegi Makedónia, Bulgária, Magyarország nagy része, a Balkán egésze, mind erre kihatott ennek a gyülekezetnek a hatása.
1: The region which most of you represent.
0: Pontosan arról a területről van szó, amit itt legtöbben képviselünk. Tesszalonikában 3 hétig szolgált Pál apostol.
1: Corinth had 3 years.
0: Korintusban 3 évet.
1: Corinth had everything going for it in natural terms.
0: Fizikai módon szólva, Korintusban minden jól állt.
1: But they never utilized what God had given them through the apostle Paul.
0: Minden adottság megvolt, de soha nem használták ki azt, amit Pál nyújtott lehetőségként feléjük. Tesszalonika viszont, tesszalonikaiakról 3 dolog van feljegyezve. Befogadták őt úgy, aki ő volt.
1: A messenger of God.
0: Isten
1: he's also called
0: Isten

0: of God.
1: Hírvívőjeként úgy is van róla szó, mint angyalról, üzenetközvetítőről. Befogadták az ő szavát, amit szólt, Isten szavát.
0: A
1: harmadik pedig cselekvői lettek a szónak, mert így értékelték azt. És nem telt el sok idő, egész Makedónia, egész Akhája, amiben beletartozik szinte minden nemzet, akiket itt mi képviselünk. Mindnyájan erről az egy gyülekezetről beszéltek, hogy mit tett Isten közöttük. Arra hívlak fel benneteket, hogy kezdjetek egy versengést, vagy egy versenyt. Legyetek ti a Thessaloniki gyülekezet. Jelenlegi Makedónia és Akhájának legyetek ti a Thessaloniki gyülekezete és Jézus nagy emberei. Miért ne? És amikor az emberek elkezdenek hozzánk jönni, akkor be tudjuk mutatni nekik, hogy ők hogy tegyék, hogy olyanokká váljanak, mint mi. És akkor én már nem akarok többé jönni közétek. Mert jobban fogjátok csinálni, mint én. Erről beszél Pál is. Olyan jó munkát végeztek, fiúk, hogy már nem kell, hogy jöjjek én. És így váltak példává. Következő, második. Gyümölcsöt teremtett, telve voltak gyümölcs termők voltak. Bárhová is mentek, evangelizálási sikerük volt. Egy pillanatra álljunk meg a János 15-16-nál. Vedd ezt személyesen, személyes üzenetként vedd ezt. Vagy akár vedd ezt úgy, mint gyülekezetnek szóló üzenet, János 15, és a 16. vers. Jézus szól hozzájuk. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottatlak ki, és rendeltelek titeket arra. Ezt el kell, hogy el kell tudnod mondani magadról. Amióta csak megtértem, fizikailag, azon a területen, földrajzilag, azon a területen éltem, ahová Isten helyezett, és nem akartam, és nem is tudtam elköltözni mindaddig, ameddig ő nem mondta azt. De amikor eljött az ideje a költözésnek, akkor akár volt kedvem hozzá, akár megfelelőnek tűnt, akár nem, tovább költöztem. Jézus itt erről beszél.
0: And allow me to locate you,
1: hogyha betöltitek ezt a feltételt, hogyha megengeditek, hogy én helyezelek oda, ahová akarok, akkor elmentek, és gyümölcsöt teremtek, és az a gyümölcs meg fog maradni. És őszintén mondhatom az én saját életemről, hogy ez igaz rá. Ha betöltöd ezeket a feltételeket a János 15-16-ból, akkor az ígéretet is magadénak vallhatod. Ámen? Gyümölcstermő leszel. Hatékonyan és sikeresen plántáltak és építettek gyülekezeteket. Ez a harmadik. Negyedik. A hitben atya vagy anyaként szellemi fiaik vagy lányaik voltak, akiket felneveltek, és most már sikeres saját szolgálatba bocsátottak ki.
0: Paul had some wonderful spiritual son.
1: Pálnak csodálatos szellemi gyermekei, fiai voltak. Egy jó néhányukról említést tesz az írás. Az ötödik.
0: Their ministry is accompanied by the miraculous.
1: Szolgálatukat kíséri a természet feletti.
0: With God working mighty miracles to endorse their ministry.
1: Isten hatalmas csodákat tesz azért, hogy
0: now, as well as generally seeing a lot of people healed,
1: tanúsítsa az ő szolgálatokat. Ez nem csak arról szól, hogy meggyógyulnak el embereken.
0: Isten
1: olyan látványos csodákat is kiválaszt, ami csak arra valók, hogy a szolgálatodat elismerje, elismertesse ő. ez igaz rám is, és sokakra, akiket ismerek. Nem mi vagyunk a fantasztikusak, Isten a fantasztikus. És ez egy módja lehet annak, ahogyan ő fel tud törni egy adott lezárt helyzetet. A természet feletti megnyilvánulása nélkül apostoli szolgálat, valami baj van vele.
0: It's not biblical.
1: Nem biblikus.
0: And we have reason to question the validity of it.
1: És így okunk van megkérdőjelezni a valódiságát.
0: Let's move on to the next thing.
1: Menjünk, lépjünk tovább.
0: Women apostles.
1: Vannak nő apostolok is.
0: Can women be apostles?
1: Vajon lehetnek-e nők apostolok?
0: God intended women to be apostles. Why didn't Jesus choose a woman amongst the first 12?
1: Ha Isten szánt nőket apostolul, akkor Jézus miért nem választott egyetlen egy nőt sem apostollá?
0: Well, that was my excuse for years as to why I wouldn't recognize women apostles.
1: Éveken át ez volt az én kifogásom, amiért, és ezért nem ismertem el nőket apostolnak.
0: I was at a large conference in the United States of America.
1: Egyszer Amerikában, az Egyesült Államokban egy nagy konferencián vettem részt. Addig eljutottam, egészen addig, hogy engedélyeztem azt, hogy na jó, egy apostolnak lehet olyan felesége, aki az ő befedezése alatt szolgálhat. De hogyha meghalt volna az ő férje, akkor még csak teát se készíthetett volna. Hogyha én meghaltam volna, akkor Eileennak vissza kellene térnie a tea készítéshez. Azért van tanítói szolgálatra joga Eileennak, mert velem kapcsolatban van. Ezt gondoltam. A Priska és Aquilas, vagy Priscilla és Aquila kapcsolatot elismertem. És az én apostoli atyaságom mellett egy ilyen apostoli anya is elkísért folyamatosan.
0: And I'd seen certain great apostolic men die, and I'd watch their wives just go back into obscurity.
1: Láttam nagy apostolokat úgy meghalni, hogy a hátra hagyott feleségük eltűnt az ismeretlenben, csak azért, mert így maradtak meg. Pittsburgh városában, Amerikában egy ilyen nagy konferencián vettem részt. Cindy Jacobs és én voltunk a két szolgálattevő.
0: And she had to leave a little bit early.
1: Egy kicsit korábban kellett elmennie.
0: So the host of the conference, Joseph Garlington, asked me if I would pray for her before she went.
1: Ezért Joseph Garlington, a konferencia gazdája megkért, hogy imádkozzam érte
0: a
1: Cindyért, mielőtt elmegy. És amikor imádkoztam érte, és gyengiden rátettem a kezemet, akkor erős késztetést éreztem, hogy profétáljak felette. Ó, miért profitálnék én Cindy Jacobs felett? De egyszerűen nem tudtam megállítani, hogy kijöjjön. Fogalmam sem volt, hogy mit fogok mondani, egyszerűen csak nagy késztetést éreztem. És aztán a következőt hallottam, hogy mondom proféciaként. És elszörnyülködtem azért, amit kijött a számon, mert jóvá hagytam, hogy ő Jézus Krisztus apostola, elismertem őt, hogy Isten elhívása van rajta, és hogy ezt az elhívást félelem nélkül viselje az ellenállásban is. Apostollá hívta őt el az Úr, apostoli tábornokká, hogy közben járok hadseregét vezesse az a sötétség ellenében, és összetörje az Isten által adott erő és tekintély uralom által. Csodálatos profécia volt. Mindenki megvette ennek egy példányát.
0: I heard myself prophesy that.
1: Ezt hallottam, hogy ez jött ki a számon. Ez a profécia.
0: I didn't believe in women being apostles.
1: De akkor, amikor ezt kimondtam, még nem hittem abban, hogy nők is lehetnek apostolok. Tehát így úgy mentem haza arról a konferencia részről, hogyha ezt a hangfelvételt körbeadják és elterjed. Hát ez dinamitként fog hatni egész, az egész USA-ban. Ezért bementem a szobámba. És azt mondtam az Úrnak, Istenem, hiszem, hogy a Szent Szellem szerint való proféciát mondtam ki, de Uram, az én saját bibliai meglátásom, vagy értelmem, ismeretemben felül profétáltam, és tudom azt, hogy a nők utánam fognak jönni, vagy a nép meg fog kérdőjelezni, és ezért akarom, hogy adjál olyan eszközöket, amivel meg tudom védeni magam, és meg tudom védeni a te szolgádat, amire elhívtad őt.
0: Szindít.
1: Uram, tudod te, mi van a szívemben, milyen kérdés? Miért nem választottál nőt apostolul? Hiszen akkor mindnyájan tudnánk, hogy ez helyes. Jézus kegyes volt hozzám, bevezetett az egyik lelki gondozói fülkéjébe, leültetett, és elkezdett szólni hozzám. És azt mondta, a zsidó nép szívében rejlő előítélet miatt nem tettem meg. Olvastad-e már a Talmudot, kérdezte. Nem, Uram. Akkor szerezd be egy konstantinápolyi verziót, és meg fogod érteni, hogy abban az időben miért nem lehetett szolgálatba állítani egy nő apostolt sem. Gyorsan hadd mondjam ezt, hogy miről is beszélek. Van a Tóra. A Tóra az Ószövetségi Szentírás, a törvény öt könyve, a Zsoltárok és a Proféták. Ez a Tóra. Ez Istennek a szava, amit mi egy-egybe átvettünk a Bibliánkba, változás nélkül. Ez az a szentírás, az az írás, amire Jézus gyakran utalt. De évszázadok során létrejött egy hagyomány, ahol az írástudók és a farizeusok megadták ennek a magyarázatát, hogy mit mond a Tóra, és a szájhagyomány, az úgynevezett szájhagyomány által tanították a népet arra, hogy mit is jelent az írás. A Tórát héberül írták, nem volt semmilyen más nyelven. Viszont a Jézus idejében a zsidók nagy része görögül beszélt, nem pedig héberül. Olyan volt ez, mint Európa középkorban, az, ahol a szó latinul hangzott, nem tudottak közvel mit kezdeni. Arra kellett rá kellett, hogy bízzák magukat arra, amit a pap mondott. Hasonló helyzet volt itt is. Az írástudók és a farizeusok tanítása egy másik könyvbe került összegyűjtésre, amelyet Talmudnak neveznek. És nemzedékenként hozzáadták az akkori kor írástudóinak a véleményét.
0: And it was called the oral tradition.
1: Ezt hívták szájhagyománynak.
0: And it usually wasn't even written down, it was passed on by word of mouth.
1: És gyakran le se írták ezeket, hanem szájhagyomány által öröklődött.
0: Two written forms developed.
1: Két írásos maradványa van ennek, vagy írásos formája fejlődött ki.
0: It was called the Babylonian Talmud, which is
1: az egyik a babiloni Talmud, nagyon érdekes gondolat. A másik pedig a konstantinápolyi Talmud, ami ugye a keleti ortodox egyház, a görög keleti egyházhoz tartozott.
0: Now they were written in Greek.
1: Görögül írottak ezek.
0: Primarily and earlier they've been written in Hebrew.
1: Korai szakaszok íródtak héberül. És beszereztem ebből egy példányt magamnak. És elkezdtem olvasni a Talmudot. És szörnyű dolgokat olvastam. De ugyanakkor azt is felfedeztem, hogy szinte minden egyes ószövetségi idézet, szinte minden egyes idézet, amit Pál idéz az Ószövetségből, a Talmudot idézi, és nem a Tórát. Például itt van egy ima a Talmudból. Egy vallásos zsidó odajön Istenhez, és a Talmudból a következőt imádkozza. Csak a férfiak imádkoztak, tehát ezek férfi imák. A következő ima a Talmudból származik. Köszönöm, Uram, nagy Jahve Isten, hogy nem teremtettél szamárra, nem szamárnak, kutyának vagy nőnek teremtettél. És így imádkozhatok hozzád. Az én fejem elkendőzve, lefedve kendővel, és alárendelem magam neked. Vagy más helyen a Talmud ezt mondja. A nők maradjanak csendbe a gyülekezetben, mert szégyen nekik, ha megszólalnak. A Tórában, az Ószövetségi Szentírásban sehol nincs ez megírva. Nem akarok kimerítő tanítást adni erről, de az ízét szeretném bemutatni, hogy hol siklottak ki a dolgok. Itt van egy másik klasszikus idézet a Talmudból.
0: The distilled wisdom of generations of understanding the scriptures is written down for us in the Talmud.
1: Az ige értelmezésének párlata, vagy lecsapódott értelme nemzedékről nemzedékre a Talmudban iratott meg. Szent írástudók és farizeusok tanulmányozták ezt nemzedékről nemzedékre, és minden nemzedék jóvá hagyta azt, amit az előző nemzedék mondott. De soha nem mentek vissza az eredeti forráshoz, a Tórához, hanem csak az előző nemzedék értelmezéséhez. Képzeljetek el egy mondjuk egy méter hosszú pálcát. Egy méter kellene lennie, de fél centiméterrel rövidebb. Ha fogom ezt, és elkezdem megmérni ezt a termet, mire végére érek, addigra a hiba megnő. Mire a végére érek, métereket tévedek. Fél centivel kezdődött, de minden alkalommal, amikor mérek, ezt a hibát is hozzáadom, és így összegyűlnek a hiba, a hiba tartalmak. Ez történt a hagyománnyal is. Bocsánat, már nem tudom, mit mondtam.
0: Okay. It just gets worse and worse generation by generation.
1: Tehát nemzedékről nemzedékre egyre rosszabb lesz a helyzet.
0: Now God's carefully watched over His word to keep.
1: Isten nagyon ügyelt arra, hogy az ő szava ne tartalmazzon hibát.
0: But the Talmud got more and more erroneous.
1: De a Talmud egyre inkább hibássá vált.
0: What the scribes added round about the time that Jesus was alive was this.
1: Tehát körülbelül Jézus idejére ilyesmivé alakulhatott ki.
0: If the truths of the Talmud appear to contradict the obvious teaching of the Torah,
1: hogyha a Talmud tanítása egyértelműen ellene szól a Tóra tanításának,
0: the authority of the Talmud will always overrule what the scriptures seem to say.
1: Akkor a Talmud tanítása mindig is felülírja azt, amit úgy gondolunk, hogy a Tóra mond. És a római katolikus egyház pontosan ugyanezt ezzel a hozzáállással van a Szentírás és a hagyományhoz. A papság bölcsessége nagyobb, mint a szó tekintélye. És ugyan ezekbe a nagy hibákba vezette bele az egyházat. A Talmudban nagyon lekisebbítő megjegyzések vannak a nőkről, de egyik sincs benne a Tórában. Tehát amikor végeztem a Biblia tanulmányozásommal, azt mondta Jézus, most már látod azt, hogy miért nem választhattam nő apostolt, hiszen megölték volna, vagy megöltek volna. De egy-két évtizeddel később a gyülekezet szabad lett, kitört a zsidó hátteréből, vagy zsidó kötelékeiből. Pál maga elmondta, hogy nem élek többé úgy, mint zsidó, felhagytam a zsidó hagyományokkal. És amikor megszabadult a gyülekezet a zsidó hagyományoktól, amelyek kötelékek között tartotta azt, és a királyság teljes erejébe lépett bele, akkor ezek a bilincsek lehullottak. És akkora, amikor az Új Szövetség íródott, ennek a szabadságnak már hatása volt, megjelent a hatása és a nyoma. És hogyha tovább mész a korai egyházatyák írásaiba, akkor számos apostol nőt találhatsz. A Biblia egyet említ. Egy apostoli házaspár van, Priscilla és Aquila. Júniáról a Róma 16.7-ben olvasunk. Nem csak azt mondja ott a szó, hogy ő apostol volt, hanem arról van szó, hogy kimagasló az apostolok között. És ő zsidó háttérből jön. Csak gondoljátok meg, micsoda átalakuláson ment át, hogy erre a pozícióra jusson, vagy ebbe a helyzetbe. Ez egy olyan téma, itt most befejezem ezt, de egy olyan téma, amivel részleteiben kell foglalkoznunk. Részleteiben kell foglalkoznunk, időt kell szánnunk rá, még az angol fordítók is különbséget tettek, hibásan, himnemben fordítottak sok mindent, ami eredetileg nem úgy kellene. Rájöttem arra, hogy amikor Isten rávette arra, hogy profétáljak Cindy Jacobs felé, ahogyan tettem, ez bennem kellett, hogy megtörjön valamit az egyházi hagyományokból. Tehát lehetnek nők apostolok?
0: Absolutely.
1: Teljességgel. De nem 100%-osan ugyanolyan módon működnek, mint a férfiak. Még mindig van az atyaság és az anyaság között olyan különbség, amit meg kell tartanunk. Ezt holnap szeretném majd kifejteni. De imádkozzunk azért, hogy Istenem, engedd szabadjára az apostoli szolgálaton. Teljességében és teljes gazdagságában. Hadd legyen Európa apostolokban gazdag. Mindenféle különböző fajtájában és különböző funkciókban, apostoli funkciókban. Uram, hadd legyenek valódi alapok és vezetői a gyülekezetnek. Hadd vegyék be a politikai világot és a bíróság, az ítélethozatal világát és az üzleti világon, a médiát, és a köz- és felsőoktatást. Uram, vedd be Brüsszelt! Támasz hatalmas apostolokat, hogy Jézus Krisztus elé térdeire hozzák Európát, és hogy a te királyságod erőteljesen jöjjön létre Jézus hatalmas nevében.
2: Amen. Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Darko Kreiner az üdvösség című tanítását hall.
4: The first section was not included in prior schools that have been taught.
5: Az első alkalommal szó lesz, ez nem volt bent a korábbi iskoláknak, nem volt ez része.
4: And we've added it in this school because we believe it's so important and so foundational.
5: És azért tettük be a mostani iskola programjába, mert nagyon alapvető fontosságúnak tartjuk.
4: In fact, the lack of or the confusion concerning salvation has led to a lot of bad doctrine and even heresy over the thousands of years, last 2000 years.
5: Az elmúlt két évezredben az üdvösség nem megfelelő módon történő megértése sok alkalommal vezetett félreértésekhez, vagy akár még eretnekségekhez is.
4: As with all doctrine, we must look at all that the Bible has to say before we begin to lay foundational truths or doctrine.
5: Mint minden alapvető igazsággal kapcsolatban itt is először azt kell megnéznünk, hogy az illető, a szóban forgó igazságról mit mond a Biblia.
4: And the word salvation is something that is very broad and it is used in a number of different ways throughout the scriptures.
5: És maga az üdvösség szó egy nagyon széles értelemben használt az írásokban, többféle jelentés tartalommal bír.
4: In most languages when we use the word salvation, we most of us are referring to being born again.
5: A legtöbb nyelvben, amikor az üdvösség szóról beszélünk, akkor az újjászületéssel hozzuk összefüggésbe.
4: Yet that is only one dimension of the biblical or the Greek word salvation.
5: De a görög üdvösség szónak nem csak egy dimenziója van.
4: So what I want to do in this session is to break down some of these Greek words and very practically lay them out so that we can all understand them.
5: Tehát ebben a mostani alkalommal szeretném megnézni ennek a görög szónak a jelentését, és ezen keresztül lefektetni az üdvösséggel kapcsolatos alapigazságnak a lényegét.
4: Now I'm going to reference a number of Greek words, but do not worry about writing them down.
5: Sok utalást fogok tenni ezzel a görög szóval kapcsolatban, de ne aggodalmaskodjatok afölött, hogy minden egyes jelentést részletesen írjatok le.
4: In this session, I will reference a couple hundred of scriptures. Don't try to write them down all.
5: Nagyon sok íráshelyet is fogok mondani nektek, de nem szükséges minden egyes igehelyet leírnotok.
4: But they will be provided to you in the notes once the notes are released.
5: Mert amikor majd megkapjátok a jegyzeteteket, akkor a jegyzetekben ezek benne lesznek, le lesznek írva.
4: It's more important that you listen with the ears of your spirit and understand what we're saying.
5: Sokkal fontosabb az, hogy nyissátok meg a szellemeteknek a füleit, és értsétek meg azt, amiről beszélünk, amiről szó lesz.
4: So let's begin with the Greek word for salvation, typically translated salvation.
5: Kezdjük el azzal a görög szóval, amit jellemző módon és legtöbbször üdvösségnek fordítanak.
4: The Greek word is soteria.
5: Ez a görög szó a soteria.
4: And it means to be saved.
5: Azt jelenti, hogy megmentetnek, megmentve lenni.
4: It is used in other passages, is translated as delivered.
5: Vagy egy másik helyen megszületve lenni.
4: The same word.
5: Megszabadítva lenni.
4: The same word is used for healing in other passages.
5: Ugyanezt a szót más helyeken a gyógyításra használják.
4: It refers to health and even prosperity.
5: És az egészségre és a prosperitásra, jólétre utal.
4: So this salvation is a very comprehensive word in the Bible.
5: Tehát a Bibliában ez az üdvösség szó, ez egy nagyon széles körben használt szó.
4: It is speaking of much more than just being born again.
5: Sokkal többet jelent annál, mint egyszerűen csak újjászületettnek lenni.
4: And as we study this, we see that the word is actually used in the past tense, the present tense, and also in the future tense.
5: És ahogyan ezt meg fogjuk vizsgálni, látni fogjuk, hogy ezt a kifejezést, ezt a szót használják múlt időben is, jelen időben is, jövő idei értelemben is.
4: As believers, we were saved.
5: Hívőként mi üdvösségre jutottunk.
4: We are also being saved.
5: És az üdvösségnek az állapotában vagyunk jelenleg.
4: Paul says to the Philippians, work out your salvation with fear and trembling.
5: Pál azt mondja a Filippiekhez írott levélben, hogy munkáljátok ki a ti üdvösségeteket félelemmel és rettegés közepette.
4: That word is in the present tense, not the past.
5: És itt ez a szó jelen időben szerepel, nem múltban.
4: And yet we find many other passages that refer to salvation yet to come or in the future.
5: És sok olyan bibliahely van, ahol az üdvösség szót a jövő időbe helyezve, jövő idejű értelmezésben találjuk meg.
4: Scriptures that say that if we endure until the end, we shall be saved.
5: Olyan értelemben például, hogyha kitartunk a végig, akkor üdvösséget nyerünk.
4: So I think you can see how easy it is for a lot of confusion to be generated if we don't understand this relationship.
5: Ebből megérthetitek, hogy miért olyan könnyű félreértelmezni ennek a kifejezésnek a különböző helyen való megjelenéseit.
4: Let me read to you 2 Corinthians chapter 1 verse 10.
5: Hadd olvassam el nektek a
4: 1 Corinthians chapter 1 verse 10.
5: 2 Korintus első fejezetének a 10. versét.
4: Says who delivered us. You can just translate it as I read it. For the Lord, because different versions will be a little different. Okay? But the Lord who delivered us, past tense.
5: Múlt időben az Úr, aki megszabadított bennünket.
4: From so great a death.
5: Abból a nagy halálból.
4: And who also delivers us in the present.
5: És aztán jelen időben, aki meg is szabadít minket.
4: In whom, if we trust, he will yet deliver us.
5: Akiben bízunk is, és aki meg fog szabadítani bennünket jövő időben, tehát egy versen belül.
4: So I'm not sure how that verse translates exactly in Hungarian.
5: Nem tudom biztosan, hogy pontosan hogyan van fordítva ez a vers magyarra.
4: But in the Greek, salvation is put in all three tense in the same verse.
5: De a görög eredetiben itt egy versen belül ez a szó háromféle ige időben szerepel, múltban, jelenben és jövőben.
4: We were delivered from death.
5: Megszabadultunk a halálból.
4: We are now being delivered.
5: Most éppen a megmentettség állapotában vagyunk.
4: There is a deliverance still yet to come.
5: És van egyfajta megmenekülés, üdvösség, ami még majd ezután jön.
4: Does that make sense?
5: Értitek ezt?
4: Now let's look at some of these different verses, and I will group them into different categories: past, present, and future.
5: Most meg fogunk nézni még több igehelyet, ahol ugyancsak múlt időben, jelen időben és jövő időben is megtaláljuk ezt a szót.
4: And these can be grouped a little differently depending on the situation.
5: És ezek az adott szituációtól függően különféle módon lesznek csoportosítva.
4: And I'll explain that, but generally this is how they group.
5: És el fogom magyarázni ezt, és meglátjátok, hogy általánosságban mi szerint hogyan van ez csoportosítva.
4: In the past tense, we have regeneration.
5: Múlt időben helyreállítottunk.
4: In the past tense, we have justification.
5: Múlt idei értelemben megigazítottunk.
4: And passages referring to adoption, or the adoption of the believer.
5: És a múlt idei értelemben használják úgy is, hogy örökbefogadtatott az adott hívő. Tehát örökbefogadott bennünket az Úr.
4: In the present tense we have the Greek word for sanctification, to be set apart.
5: Jelen idei értelmezésben a megszentelődést fejezheti ki.
4: In the future tense, the Bible is speaking of perfection.
5: A jövő időben pedig a Biblia a tökéletességről beszél.
4: And a glorification yet to come.
5: És az elkövetkező, eljövő megszentelődésről. Dicsős.
4: Okay. All of this falls under the umbrella of salvation.
5: Mind ezek együtt az üdvösségnek az esernyője alatt vannak így együtt egy csoportba.
4: So let's look at the past now and look at these three words very quickly.
5: Menjünk át most azon a három szón, amit a múlt idejű értelmezéssel kapcsolatban említettem.
4: This is now salvation in the past. We were saved or delivered or healed.
5: Tehát ez a múlt idő, hogy megszabadultunk, meggyógyultunk és szabadságot nyertünk.
4: And in your notes I will provide you a great many scriptures to go along with this.
5: És a jegyzetben majd sok igehelyet fogok ezekre például adni.
4: So first we have regeneration.
5: Tehát először is újjászülettünk,
4: which speaks of new life.
5: Ami az új életről szól.
4: We have justification.
5: Másodszorban megigazultunk,
4: which speaks of our new standing in Christ.
5: amely a Krisztusban elfoglalt új állapotunkra, új helyzetünkre utal.
4: And then we have adoption, which speaks of our new position in Christ.
5: És harmadszor pedig örökbefogadtattunk, ami a Krisztusban való, szintén a Krisztusban elfoglalt helyzetünket írja le.
4: So the first, regeneration.
5: Először tehát az újjászületés.
4: This is generally what most people mean when they mean when they say salvation. They think of regeneration.
5: Általában a legtöbb ember, amikor az újjászületésről, az üdvösségről hall, akkor az újjászületést jut rögtön eszébe.
4: But regeneration is a very specific event.
5: De az újjászületés az egy nagyon speciális alkalom, esemény.
4: It happens when we pass from death to life.
5: Ez akkor történik, amikor a halálból az életbe megyünk át, az
4: Jesus életre. Speaking to Nicodemus,
5: Jézus azt mondta Nikodémusnak,
4: said you must be born again, born of the Spirit to enter the kingdom of God.
5: Hogy újjá kell születnetek a szellemtől ahhoz, hogy Isten királyságába be tudjatok menni.
4: This is the Greek word for regeneration, to be literally born again.
5: Itt is ez az újjászületés szó van, ami szó szerint az újjászületést jelenti.
4: Paul says, goes on to say that we are in Christ, we have become a new creation.
5: Pál is hasonlóképpen azt mondja, hogy ahogy Krisztusban vagyunk, új teremtések vagyunk.
4: All things have passed away, all things have become new.
5: Minden régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett.
4: In the Greek it literally means a creation of a new species that did not exist before.
5: A görögben ez azt jelenti, hogy egy új faj jött létre, ami korábban nem is létezett.
4: When we experienced regeneration,
5: amikor megtapasztaljuk az újjászületést,
4: God did not just fix up the old person,
5: akkor Isten nem csak úgy megjavítgatja a régi személyiségünket.
4: He didn't just clean up our old, hard, crusty hearts.
5: Nem csak próbálja javítgatni a kemény szívünket.
4: He created an absolutely new creation that never existed prior to that.
5: Hanem egy tökéletesen új teremtést hoz létre, ami korábban nem létezett.
4: We see this again revealed in nature as God reveals his wonderful truths.
5: Ezt látjuk a természetben is.
4: The caterpillar literally transforms to become a butterfly.
5: Amikor például egy bebábozódott hernyóból lepke lesz, pillangó.
4: There is no similarity between the two. They are completely different.
5: Nincsen a hernyóban és a lepkében semmi azonos, teljesen különböző.
4: Now let me just very quickly try to contrast the old heart before Christ and the new creation in Christ.
5: Hadd mondjam el gyorsan a leglényegesebb döntő különbséget a régi szív, mielőtt Krisztus beleköltözött volna, annak az állapotát és az újjászületett szívnek az állapotát.
4: If you can picture in your mind now two hearts representing our hearts.
5: Az segít, hogyha a gondolataitokban, az elmétekben elképzeltek két szívet.
4: The Bible contrasts flesh with spirit.
5: A Biblia ugye ellentétbe állítja a testet és a szellemet, vagy a testi és a szellemi szívet.
4: It references the carnal mind and the spiritual mind. Contrasts.
5: Ellentétbe állítja a testi elmét és a szellemi elmét.
4: And as we study carefully scripture, we see the difference between these two creations.
5: És ahogyan tanulmányozzuk a Szentírást, megláthatjuk a különbségeket ezek között.
4: The fallen man is full of selfishness and pride.
5: A bukott ember az tele van önzőséggel és büszkeséggel.
4: The new man, the new creation is full of love and humility.
5: Az új teremtés, az újjászületett ember az tele van szeretettel és alázatossággal.
4: The old you and me was full of rebellion.
5: Megszületésünk előtt te és én, a régi énünk, az tele volt lázadással.
4: The new creation is full of submission, a heart of submission.
5: Az újjáteremtett személyiség pedig tele van az alávetettségnek a hozzáállásával.
4: The old man was full of unbelief.
5: Az ótermészet az tele volt hitetlenséggel.
4: The new man is full of faith.
5: Az új ember pedig tele van hittel.
4: The old man was full of disobedience.
5: Az ótermészet az tele volt engedetlenséggel.
4: And the new man is full of obedience.
5: Az újjászületett személy pedig tele van engedelmességgel.
4: This is what took place in a moment of time, if you're a believer, in the past, regeneration. The miracle of regeneration.
5: Mindez abban a pillanatban végbe megy, amikor a múltban az újjászületésnek az eseményén átmentél, keresztül mentél.
4: You pass from death to life.
5: Átmentél a halálból az életre.
4: God removes the old heart and gives us a new heart.
5: Elhagytad a régi szívet, és egy új szívet kaptál.
4: And in that sense, you cannot get any more saved than you were at that moment.
5: És ilyen értelemben te nem üdvözülhetsz újra, nem születhetsz újjá újra, csak abban az egy alkalomban.
4: More specifically, you can't get any more regenerated. You can't be born again more than once.
5: Vagy hogy úgy mondjam, csak egy alkalommal születhetsz újjá.
4: But there are other dimensions of salvation that continue to work in our lives.
5: De vannak az üdvösségnek mégis olyan részei, amiket ki kell munkálnunk az életünk folyamán.
4: So the first is regeneration. The second is justification.
5: Tehát az első az újjászületés, a második a megigazulás.
4: Justification simply defined means just as if I never sinned.
5: A megigazultságnak az állapota az egyszerűen azt jelenti, hogy mintha soha nem követtem volna el semmi bűnt.
4: In the Greek it literally means to be absolved and declared innocent in a court of law.
5: A görögben ez szó szerint azt jelenti, hogy a törvény szerint teljesen bűntelennek nyilvánított valaki.
4: The accusations are removed, their records are wiped clean.
5: Mindenféle vádlás és károsztatás eltávolítatott, és teljesen tisztának vagy nyilvánítva.
4: Also what happens is that righteousness is imputed.
5: Ez azt is jelenti, hogy az igazságosság belénk helyeztetett, a részünké vált.
4: Again, this has happened in the past if we were a Christian, if you were a born again believer.
5: Tehát ismét, hogyha mi újjászülettünk, akkor ez már a múltban, amikor az újjászületésünk pillanata volt, akkor megtörtént.
4: God has credited to us his righteousness.
5: Isten odaadta nekünk, megajándékozott bennünket az igazságossággal.
4: So we are regenerated and we are justified.
5: Tehát újjászülettünk és megigazultunk.
4: And the third, another dimension that the Bible speaks of is adoption.
5: És a következő dimenziója pedig ennek a fogalomnak az elfogadottság, örökbefogadottság állapota.
4: Now adoption, I think we generally understand is a change of legal change of families.
5: Általában nyilván értitek, hogy mit jelent az örökbefogadás. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy jogszerű megváltozása a családi hovatartozásnak.
4: I've personally adopted two children.
5: Én személy szerint két gyermeket fogadtam örökbe.
4: And when I completed this process, which took many months, 6 months,
5: és amikor a végére jutottunk ennek a folyamatnak, ami elég hosszú ideig, 6 hónapig tartott,
4: and the legal actions were complete,
5: és a jogi folyamat le volt zárva,
4: the birth certificates of my children were resent to me with my name and my wife's name on the birth certificate.
5: Akkor az örökbefogadó gyermekeimnek a születési anyakönyvi kivonatát, amit elküldtek nekünk, akkor az ő személyi adataiknál az én nevem és a feleségem személyi adatai voltak ott a szülők rovatában.
4: I thought to myself, what a powerful revelation of what the Bible is speaking of.
5: És arra gondoltam akkor, hogy mennyire erőteljes az a kijelentés, amit a Biblia ezzel kapcsolatosan is.
4: There is no indication in the legal records or the birth certificates that these children were not born to me.
5: Hogy ezek a dokumentumok, azokon az van, hogy mi vagyunk a szülei, pedig hát nem tőlünk születtek valójában.
4: We've birthed two other children, older.
5: Két már saját gyermekünk született, akik valóban tőlünk születtek.
4: And there's absolutely no distinction between my first two born children and my second two adopted children.
5: És abszolút semmi különbség nincs az első két saját gyermekünk és a vérszerinti gyermekünk és a két örökbefogadott gyermekünk között jogi értelemben.
4: Not in my love for them, nor in their legal status.
5: Sem az én feléjük való szeretetemben, sem jogi értelemben nincs különbség köztük.
4: So when we were accepted Christ into our lives and surrendered our lives to him,
5: tehát amikor befogadtuk Krisztust az életünkbe és az életünket alávetettük az ő fennhatósága alá,
4: we were not only regenerated,
5: akkor nem csak újjászülettünk,
4: not only were we justified just as if we never sinned,
5: nem csak megigazítottunk egy olyan módon, mintha soha nem vétkeztünk volna,
4: but we were adopted as sons and daughters into the family of God,
5: hanem örökbe is fogadtattunk úgy, mint Isten családjának a fiai és lányai.
4: And heaven reissued the birth certificates.
5: És újjá lett írva a születési anyakönyvi kivonatunk.
4: And Satan in the world is nowhere on there. Satan in the world system is nowhere on those birth certificates.
5: És a sátán az semmilyen módon nem szerepel már többé a születési anyakönyvi kivonatunkon.
4: Now there's another dimension to biblical adoption that I want to also emphasize.
5: Van egy másik vonatkozása is a bibliai örökbefogadásnak, amit szintén szeretnék elmagyarázni.
4: And this could be past tense for some, and it may be future tense for others in this room.
5: És itt a teremben jelenlévők számára ez elképzelhető, hogy többeknek ma múlt idejű dolog, de lehetnek olyan személyek is, akiknek majd még a jövőben fog bekövetkezni.
4: This concept, this scriptural concept of adoption is more than just the adopting into the family legally.
5: Az írásban az örökbefogadásnak ez a koncepciója, ez nem csak jogi értelemben értelmezhető,
4: but also a release of a position of authority and of status when we come to a maturity.
5: Hanem olyan értelemben is, hogy az a folyamat, ahogyan az érettségre eljutunk.
4: And this was common custom as it is around the world today, it was in the time of the Romans.
5: És ez egy olyan dolog, ami a rómaiak idejében is megvolt igazából.
4: Paul understood this well, and it was a part of his teaching to the churches.
5: Pál nagyon jól értette ezt, mert az ő tanította erről a gyülekezeteket.
4: When a son was brought into full adoption,
5: amikor egy fiút teljesen örökbefogadtak,
4: when he came of age,
5: amikor eljött annak az ideje az ő kora szerint,
4: there was usually a ceremony, public ceremony that took place.
5: Akkor általában volt egy ilyen nyilvános ceremónia, egy nyilvános szertartás, amit végrehajtottak.
4: We would refer to it like a coming of age type of a ceremony in many of our cultures. Coming of age.
5: Ez több kultúrában volt, amikor eljutott az illető arra a korra.
4: And normally in this ceremony, all of the families and friends and everyone would be invited.
5: És általában erre az alkalomra, az ünnepségre az egész családot összehívták.
4: And the son would then be released into his fullness of his inheritance.
5: És ez volt az alkalom, ami után a fiú belépett a teljes örökségébe.
4: He would normally be given the family's ring.
5: Ilyenkor általában odaadták a család, megkapta a családnak a gyűrűjét.
4: And from that point on, he had the family checkbook.
5: És onnantól kezdve ez azt jelentette, hogy a rendelkezésére állt a családnak a csekkfüzete, tehát a teljes anyagi bázisa.
4: He had the family name.
5: Ugyanaz volt a családi neve.
4: He can't become any more part of the family than he already is.
5: De nem volt már szükségszerűen kötelező neki annak a családnak a részének maradnia.
4: But the difference is that he's now been released with power and authority that he was not released to prior.
5: De a lényegi változás az volt, hogy egy olyan hatalmat kapott abban a pillanatban, amivel korábban nem rendelkezett.
4: From that point on, he was able to stamp legal documents.
5: Onnantól kezdve lehetőséges joga volt arra, hogy jogi folyamatokat igazoljon a családi gyűrűvel.
4: So that's important to understand, because Jesus, that ceremony took place at his baptism at 30 years old.
5: Fontos ezt megértenünk. Jézus, amikor 30 éves korában bemerítkezett, akkor jött el az életében ez a pont.
4: And we know the Gospels as we've read them, as Jesus came up out of the water.
5: És tudjuk azt, hogy az evangéliumokat olvassuk, hogy amikor Jézus feljött a vízből,
4: the Holy Spirit descended in the form of a dove.
5: A Szent Szellem leszállt rá egy galamb képében.
4: And the Father spoke from heaven, "This is my beloved Son, this day have I begotten thee."
5: És az Atya azt mondta a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam.
4: What, this day was Jesus not his son for the last 30 years?
5: Ez az én szeretett fiam, ma nemzettem őt. Miért addig nem volt az ő fia 30 évig?
4: He was his son all along.
5: Végig
4: az
5: volt.
4: Something different, something new has just occurred.
5: De mégis valami új dolog történt ott.
4: The Holy Spirit, the anointing came upon him, and God the Father put the ring on his son's finger.
5: Ahogy a Szent Szellem leszállt rá és felkente őt, ezáltal az Atya az ujjára tette a hatalomnak ezt a gyűrűjét.
4: Prior to that, the Bible says there's actually no recorded miracles of Jesus at all. For 30 years.
5: Azt megelőzően Jézus életének első 30 évében a Biblia semmilyen csodáról nem számol be, hogy Jézus tett volna valamit.
4: But now that he was released into his full sonship,
5: Ez az alkalom volt az, ami bevitte őt az ő teljes fiúságába.
4: He's now operating in the authority and the power of the Father.
5: És a birtokosává vált az atyának az erejének és a hatalmának.
4: That's why I say, for some of us, this may have already happened in the past.
5: Ezért mondtam azt, hogy lehetnek itt olyanok, akik már ezt megkapták korábban.
4: And for others, that is something that has not yet happened, but will.
5: Mások számára pedig ez valami olyan dolog, ami majd meg fog történni a jövőben.
4: So I could put this in the past, or I could move it into the future, depending on who's in the room.
5: Tehát itt, akik a teremben vagyunk, van, akinek ez már megvan, és van, akinek majd a jövőben fog eljönni.
4: In Romans in chapter 8, Paul is speaking on the subject.
5: Róma 8-ban Pál beszél erről a témáról.
4: And he says that all of creation is travailing as a woman in birth.
5: Azt mondja, hogy az egész teremtés vajúdik, mint az asszony, amikor szül.
4: Waiting for God's sons to come into this fullness that I'm speaking of.
5: És azt várja, hogy Isten fiai megjelenjenek, azok az Isten fiai, akik abban az állapotban vannak, amiről az imént beszéltem.
4: God desires his sons and daughters to come into this level of maturity and release so that we can bring the kingdom of God and his power to the earth.
5: Istennek az a vágya, hogy az ő fiai és lányai eljussanak erre a fajta érettségre, hogy elhozhassuk a világba Istennek a királyságát.
4: So, you see now as we look at salvation, we see very clearly salvation in past terms.
5: Tehát látjátok, amiről eddig beszéltünk, hogy az üdvösségről múltidejű értelemben ilyen vonatkozásokban beszél a Szentírás.
4: When we were born again, that happened in the past and it doesn't happen again.
5: Amikor újjászülettünk, akkor ez egy múltbeli alkalom, ami már megtörtént és többé nem fog megtörténni.
4: There's a lot of churches and denominations who are trying to get saved every weekend, every Sunday.
5: Több olyan gyülekezet van, ahol megtérnek emberek, újjászületnek emberek minden vasárnap hétről hétre.
4: Major religious Christian religious movements who do not have the security of salvation, do not have never experienced.
5: Vannak olyan nagy felekezetek, ahol nincs meg a meggyőződésük az üdvösségükről, és ott gyakorolják ezt.
4: And we can rest in that assurance.
5: Nekünk pedig meg kell nyugodnunk ebben a meggyőződésben, hogy üdvösségünk van.
4: We've been born again.
5: Újjászülettünk.
4: We've been justified.
5: Megigazultunk.
4: And then we've also been adopted.
5: És örökbefogadtattunk. Isten örökbefogadott minket.
4: All of those legal actions have taken place in the courtrooms of God's kingdom.
5: Mindezek a jogi folyamatok Isten bíróságán megtörténtek már.
4: But yet as we look on to other passages of scripture, we see salvation referred to in the present tense.
5: A Szentírásban több más helyen az üdvösség fogalmával jelen idei értelemben találkozunk.
4: Though God changed our hearts completely when we were received him and we were born again.
5: És bár Isten megváltoztatta teljes mértékben a szívünket akkor, amikor befogadtuk őt és újjászülettünk,
4: there was very little if anything that was done with our minds.
5: Abban a pillanatban nagyon kevés dolog történt meg még az elménkben.
4: Most of all of the bad thinking remained.
5: A rossz gondolkodás módunknak a legnagyobb része ott maradt még.
4: All of the lies that we've been fed, that the enemy has fed us over our lifetimes, they're still there.
5: Az elménkben azok a hazugságok, amiket a korábbi életünkben az ördög elhelyezett, azok ott vannak még.
4: A lifetime of bad habits still seem to be there.
5: A korábbi életünknek a rossz szokásai még mindig ott vannak.
4: We are still reaping the consequences of things that we've sown over the years.
5: Még mindig aratjuk azoknak a helytelen cselekedeteinknek a gyümölcseiket, amiket a korábbi életünkben elvetettünk.
4: So there is need for ongoing healing and deliverance and salvation.
5: Tehát szükségünk van a továbbiakban egy folyamatos szabadulásra, gyógyulásra és gondolkodásmód változásra.
4: The biblical word is sanctification.
5: A bibliai fogalom a szó az a megszentelődés.
4: And the actual Greek word is used, it literally means to be made holy.
5: A görög szó eredeti jelentése az a szenté létel, szenté válás.
4: And Christians were referred to as holy ones.
5: És a keresztényekre úgy utal a Biblia, mint szentekre.
4: It doesn't mean that we were without sin, it means that we were set apart for God's purposes.
5: Ez nem arra utal, hogy nem követtünk el bűnöket, hanem azt jelenti, hogy elválasztottunk Isten céljaira.
4: In the scriptures and doctrinally it means God setting apart a believer for himself.
5: Az írásban szó szerint ez azt jelenti, hogy Isten elválasztott bennünket a maga céljára.
4: We're set away from, set aside from all evil use to be wholly used by the Lord for his service.
5: Elválasztott bennünket az ördögnek a dolgaitól a maga számára, hogy az ő céljaira használjon bennünket.
4: In fact, many scriptures say that without this holiness we will not see God.
5: Nagyon sok bibliavers van, ami azt mondja, hogy enélkül, a megszentelődés nélkül nem tudjuk meglátni Istent.
4: And we see examples of this throughout the scriptures in the Old Testament preparing us to understand the New Testament.
5: És látjuk ennek a példáit végig az Ószövetségen is, ahogyan felkészítenek erre a gondolatra bennünket az Újszövetségi időkre.
4: In the Old Testament days and seasons were sanctified.
5: Az Ószövetségben napok és időszakok voltak a megszentelődésre.
4: The tabernacle was sanctified.
5: Megszentelték a sátrat, a szent sátrat.
4: The instruments and things that were in the temple were sanctified.
5: Amik a templomban voltak, azokat a hangszereket és egyéb tárgyakat megszentelték.
4: Which means that these things could no longer be used for anything other than the purposes of the Lord.
5: Ez azt jelenti, és azt értették ez alatt, hogy azokat a tárgyakat, azokat a dolgokat többé semmi másra nem volt szabad használni, csak és kizárólag az Úr céljaira.
4: And that is practically what it means to be holy.
5: És gyakorlatilag ez az, amit a szentség szó jelent.
4: So when the Bible is speaking to believers as being sanctified or holy,
5: tehát amikor a Biblia a hívőkről úgy beszél, mint szentek,
4: means that we are set aside for the Lord's use and for use by no one else or nothing else.
5: Az azt jelenti, hogy félre tétettünk az Úr céljaira, és semmiféle más célra nem vagyunk használhatóak.
4: For example, 1 Corinthians chapter 5 verse 23.
5: Például az 1 Korintus 5. részének 23. verse.
4: Says, may God himself, the God of peace,
5: azt mondja, hogy maga pedig a békesség Istene,
4: sanctify you through and out, throughout, through and through.
5: Szenteljen meg benneteket.
4: May your whole spirit,
5: hogy az egész szellemetek,
4: and soul,
5: lelketek,
4: and body,
5: és testetek,
4: be kept blameless until the coming of the Lord.
5: Tartassék meg az Úrnak az eljövetelére.
4: So this is now sanctification. It is being set apart.
5: Tehát ez a megszentelődés azt jelenti, hogy elkülönítve lenni.
4: This is also something that started in the past.
5: Ez is egy olyan dolog, ami valamikor a múltban kezdődött.
4: But is also operating very much in the present.
5: De nagyon nagy mértékben történik most a jelenben is.
4: Hence Paul tells the Philippians to work out your salvation.
5: Visszautalnék a Filippi levélbe, ahol az áll, hogy munkáljátok ki a ti üdvösséget, a megszentelődéseteket.
4: You see, now, hopefully that makes a lot more sense to you.
5: Ez biztosan jól értitek ezt.
4: He wasn't saying work out your regeneration.
5: Nem azt mondja Pál, hogy munkálkodjatok az újjászületéseteken.
4: You can't work out your regeneration.
5: Nem tudjátok kimunkálni magatok az újjászületéseteket.
4: That happened as a miracle of God.
5: Ez Istennek a csodájaként történik meg.
4: In a moment of time when we came to faith.
5: És abban a pillanatban zajlik le, amikor hitre jutunk.
4: But working out our sanctification is a process that we are very much involved in.
5: De a megszentelődésünknek a kimunkálása az egy olyan folyamat, amiben nagyon nagy mértékben részt kell, hogy vegyünk.
4: And it is something that we work together with the Lord.
5: És ez egy olyan dolog, amiben együtt munkálkodunk az Úrral.
4: So a sanctification is a separation.
5: A megszentelődés tehát egy különválasztás.
4: As we study the scriptures, sanctification is a dedication.
5: Amikor tanulmányozzuk az írásokat, azt látjuk benne, hogy a megszenteltség az egy elkötelezettséget, egy odaszánást jelent.
4: Just as an offering was dedicated to the Lord, it then became holy.
5: Ahogyan például annak idején az áldozatokat odaszánták, odaadták az Úrnak, azáltal megszentelődött az.
4: As our lives have been dedicated to the Lord as a living sacrifice, our lives become holy.
5: És ahogyan mi az életeinket odaszánjuk az Úrnak szent áldozatul, úgy az életünk megszentelődik ezáltal.
4: Sanctification is also it's a consecration. That's a hard word to translate. It brings a singleness of mind and purpose.
5: A megszentelődés az azt jelenti, hogy az elme céljainak a megtisztítása.
4: Jesus said you cannot serve two masters.
5: Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhattok két urat.
4: James says, don't be double-minded.
5: Jakab azt mondja, ne legyetek két szívűek.
4: So as we go through this process of sanctification, we are becoming focused in a singleness of mind and purpose.
5: Tehát amikor megyünk a megszentelődésnek a folyamatában, akkor a figyelmünket összeszedjük és egy célra összpontosítjuk.
4: We do not have one world, one foot in the world and one foot in the kingdom.
5: Nem tudtok úgy járni, hogy az egyik lábatok a világban van, a másik lábatok pedig Isten királyságában.
4: And that is a part of renewing of our minds.
5: És ez az elménk megújításának egy része.
4: God has already dealt with our hearts.
5: Isten elbánik a szívünk dolgaival.
4: Now God also wants to save our minds, deliver our minds, heal our minds, our emotions, our memories.
5: Tehát Isten nem csak a szívünk dolgaival akar foglalkozni, hanem az elménknek a gondolataival, az emlékeivel, és az egész elménket meg akarja újítani.
4: And a part of that process is very much salvation.
5: És ennek a folyamatnak a része, az nagy, tehát ez a folyamat nagyon nagy mértékben ez is az üdvösségnek a részébe tartozik.
4: Now I believe salvation sometimes could be instant. Instant healing, instant deliverance.
5: Az üdvösségnek több vonatkozása azonnali eseményként valósul meg, például egy azonnali gyógyulás vagy egy azonnali szabadulás.
4: But I also more times believe that they are a progress or progressive, not instant.
5: De úgy gondolom, hogy gyakrabban egy folyamatról van szó.
4: I've seen many people that have been healed in their bodies in a prayer.
5: Sok embert láttam, akik testi gyógyulást nyertek egy imádság alkalmával.
4: I've seen others that were healed in their bodies over a period of months and sometimes even years.
5: És sok más személyt is láttam, akik pedig hónapok folyamata alatt, vagy akár évek folyamatában gyógyultak meg.
4: Amen?
5: Amen.
4: And there will even be some who will not be completely saved or delivered or healed until they pass into the kingdom yet to come.
5: És vannak olyanok is, akik még eddig nem nyertek teljes üdvösséget, vagy teljes gyógyulást, vagy teljes szabadulást, hanem majd egy elkövetkezendő időszakában a királyságnak fog ez bekövetkezni az életükben.
4: The book of Hebrews writer in Hebrews chapter 11,
5: a zsidó levélnek a 11. részében
4: contrasts two groups of believers that are worthy of a good report.
5: A hívőket két kategóriára ossza a levél írója.
4: And he goes on to list so many of the names that we have read so many times in the Bible.
5: Olyan neveket találunk ott, akiket nagyon sok helyen sokszor találkoztunk a Szentírásban.
4: Many of them saw the fulfillment of God's promise in this life.
5: Sokan közülük meglátták Isten ígéreteinek a beteljesedését itt a földi életükben.
4: Yet many others did not.
5: De viszont vannak sokan mások, akik nem látták meg ezt így a földi életükben.
4: Abraham was looking for a city made by God and not by the hands of man. He never saw it in this life.
5: Isten, Abraham, aki az Isten által elkészített városnak az eljövetelét várta, soha nem látta meg ezt a földi életében beteljesedni.
4: The Bible says he was looking for something that he never did find in this world.
5: A Biblia azt mondja, hogy ő valami olyasmit várt, amit soha nem látott meg a szemeivel ebben a világban.
4: Then the Hebrew writer goes on to speak of all of the saints who have died, who were martyred.
5: Aztán a zsidó levélben beszél azokról a szentekről is, akik meghaltak, akik mártírságot szenvedtek.
4: Believers who were devoured by lions and were sawn in half.
5: Olyan hívőkről, akiket félbevágtak, vagy oroszlánok vermébe vetették őket.
4: The Bible says that all of them also died in faith.
5: És azt mondja a Biblia velük kapcsolatosan, hogy ők is mindannyian hitben haltak meg.
4: And were no less greater than the ones who saw some of those promises fulfilled in this world.
5: És semmivel sem voltak kevesebbek azoknál, akik látták Isten ígéreteinek a beteljesedését az életükben.
4: And then we go into chapter 12, speaking of both of those groups of believers.
5: És ahogyan tovább megyünk a 12. fejezetre, ott is látjuk ezt a két csoportot.
4: The believers who prayed fire down from heaven.
5: Azokat a hívőket, akik imádkoztak és tűz jött le a mennyből a földre.
4: Who uprooted kingdoms.
5: Akik
4: who changed the course of history.
5: Akik megváltoztatták a történelem folyását.
4: And those who died a martyr's death and saw none of the great promises fulfilled in this life.
5: A másik csoport pedig, akik mártírságot szenvedtek el, és nem látták meg az ígéretek beteljesedését az életükben.
4: Yet it goes on to chapter 12 and it says that all of these believers are now gone forth and there are now become a great cloud of witnesses waiting for you and I to finish our race.
5: És a 12. fejezetben azt mondja, hogy mindezek a hívők együtt vannak a mennyekben, és a bizonyságoknak a felhőiben ott együtt vannak.
4: They are in the grandstands waiting for us to finish our run, our race. They've already completed.
5: Tehát, hogy ők megfutották a futásukat itt ebben a földi valóságban, és hogy mi is ezt tegyük meg.
4: Why am I saying this?
5: Miért mondom ezt?
4: Because we will experience in our own lives.
5: Mert amit tapasztalunk a saját életünkben.
4: As we will experience in the greater body of Christ, we will see these things. We will see these things.
5: Meg fogjuk látni az életünkben ezeket a dolgokat.
4: We will see some who will apprehend things and promises in this life.
5: Meg fogunk látni olyan személyeket, akik megragadnak és átvesznek dolgokat itt a földi életben.
4: Sometimes instantly or quickly.
5: Időnként gyorsan vagy azonnal.
4: Sometimes over a long period of time.
5: Mások pedig, vagy más alkalommal pedig hosszú idő telik el.
4: And we will also experience things and see people who will not experience the healing, the complete healing in this life.
5: És fogunk találkozni, fogunk látni olyan személyeket is, akik a teljes gyógyulást a földi életük teljes időtartama alatt sem fogják meglátni. És
4: But that megjelni. Healing, that deliverance, that salvation.
5: De az a gyógyulás, az a szabadulás, az az üdvösség.
4: Is promised by God. It's just in the future tense.
5: Ezt Isten megígérte, és valahol a jövő időben van.
4: I assure you, there is no one cripple in the kingdom of God in heaven.
5: Arról biztosítani tudlak benneteket, hogy egyetlen egy nyomorék sincsen Isten királyságában a mennyben.
4: There is no blind eyes.
5: Nincsenek vak szemek.
4: There's no dysfunctional people.
5: Nincsenek testi hiányosságokkal küszködő emberek.
4: There's no insane asylums. An insane asylums. Crazy houses.
5: Nincsen elmegyógyintézet a mennyben.
4: There's no high blood pressure, no heart problems.
5: Nincs magas vérnyomás, nincsenek szívbetegségek.
4: Every single person will be completely and totally delivered.
5: Minden egyes személy teljesen és tökéletes mértékben meg lesz, szabad lesz.
4: But we must look at salvation past, present and future. See it in its full scope.
5: Tehát ezért kell úgy tekintenünk az üdvösségre, mint múlt, jelen és jövő idejű fogalomra is egyszerre.
4: We must open the aperture of our cameras, of our understanding, and open them to see something much bigger.
5: Meg kell nyitnunk a kameránknak, vagy a látásmódunknak a látásszögét, hogy egy szélesebb módon lássuk ezt a dolgot.
4: Amen?
5: Amen.
4: And it will lead to a lot better doctrine as well too.
5: És akkor egy
4: sounder doctrine.
5: És akkor egy jobb módon fogjuk megérteni ezt az alapelvet.
4: So let me just go on now and finish with these last two that I've placed in the future tense.
5: Menjünk akkor tovább arra a két jelentés értelmezésmódra, ami a jövő időre vonatkozik.
4: Again, I will give you these in the notes, many passages that refer to salvation, we shall yet be saved.
5: Ismét mondom, hogy a jegyzetben majd fogtok bibliaverseket, hivatkozásokat találni mindezekre az értelmekre, a jövő idejű dolgokra is.
4: These passages of scripture are not referring to regeneration.
5: Ezek a jövő időben kapcsolatos értelmezés, ez nem az újjászületésre vonatkozik.
4: And many of these other things that we've just spoken of. Many of the things we've just spoken of, they're not referring to that.
5: Tehát nem arra vonatkoznak, amiről eddig beszéltünk.
4: They're speaking of something that is yet to come.
5: Hanem valami olyanról beszél, ami majd ezután fog bekövetkezni.
4: Primarily two.
5: Alapvetően két ilyen dolog van.
4: The Bible speaks of maturity, or excuse me, of perfection, coming into perfection.
5: A Biblia beszél a tökéletességre jutásról.
4: The Greek word is the word telios.
5: A görög szó, ami ezt jelenti, a telios.
4: And it's translated in English and in many of the languages of our in our Bibles as the word perfection. Be perfect.
5: Ezt az angolra is és sok más nyelvben is a tökéletességet fordítják.
4: And the word telios, the Greek word, means to be made whole or complete.
5: A görög telios szó az a teljességválás, beteljesedést értelemben
4: It means simply means to be made mature, to be brought into maturity.
5: Azt jelenti, hogy érettségre jutni.
4: So what Jesus said in the Sermon on the Mount, be perfect as my Father in heaven is perfect. This is the Greek word teleos.
5: Amikor Jézus a hegyi beszédben arról beszélt, hogy legyetek szentek, tökéletesek, ahogy a mennyei atyátok tökéletes, ott is ez a teleos szó van.
4: If I was to ask normally ask a crowd of believers, do you believe that you can be perfect?
5: Hogyha megkérdezem egy csapat hívőtől, hogy kezdni?
4: Primarily two.
5: Alapvetően két ilyen dolog van.
4: The Bible speaks of maturity, or excuse me, of perfection, coming into perfection.
5: A Biblia beszél a tökéletességre jutásról.
4: The Greek word is the word teleos.
5: A görög szó, ami ezt jelenti, a teleos.
4: And it's translated in English and many of the languages of our in our Bibles as the word perfection. Be perfect.
5: Ezt az angolra is és sok más nyelvben is a tökéletes fordítják.
4: And the word teleos, the Greek word, means to be made whole or complete.
5: A görög teleos szó az a teljességválás, beteljesedést értelemben.
4: It means simply means to be made mature, to be brought into maturity.
5: Azt jelenti, hogy érettségre jutni.
4: So what Jesus said in the Sermon on the Mount, be perfect as my Father in heaven is perfect. This is the Greek word teleos.
5: Amikor Jézus a hegyi beszédben arról beszélt, hogy legyetek szentek, tökéletesek, ahogy a mennyei atyátok tökéletes, ott is ez a teleos szó van.
4: If I was to ask normally ask a crowd of believers, do you believe that you can be perfect?
5: Hogyha megkérdezem egy csapat

0: be made whole or complete.
1: A görög teleios szó az a teljességválás, beteljesedést értelemben.
0: It means simply means to be made mature, to be brought into maturity.
1: Azt jelenti, hogy érettségre jutni.
0: So when Jesus said in the Sermon on the Mount, "Be perfect as my Father in heaven is perfect," this is the Greek word teleios.
1: Amikor Jézus a hegyi beszédben arról beszélt, hogy legyetek szentek, tökéletesek, ahogy a mennyei atyátok tökéletes, ott is ez a teleios szó van.
0: If I was to ask normally ask a crowd of believers, do you believe that you can be perfect?
1: Hogyha megkérdezem egy csapat hívőtől, hogy szerintetek lehetséges-e tökéletességre eljutnunk?
0: Very few would say yes, I believe I can.
1: Akkor nagyon kevesen szokták azt mondani, hogy igen, én hiszem, hogy ez lehetséges.
0: But now that I've explained what the word means,
1: de amikor elmagyarázom, hogy mit jelent a szó,
0: how many people here believe that that Christ can bring you into maturity?
1: Hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy hány ember hiszi itt azt, hogy Krisztus érettségre tud juttatni téged?
0: If you don't believe that, then probably you just need to go home.
1: Hogyha nem hiszed ezt, akkor lehet, hogy jobb, hogyha hazamész.
0: That's why we gather together.
1: Ezért jövünk össze.
0: The Bible says this is the reason in Ephesians chapter 4.
1: A Biblia azt mondja az Efezus 4-ben.
0: This is the reason the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers were given to the body of Christ.
1: Hogy ez az oka annak, hogy az apostolok, proféták, tanítók, evangelisták, pásztorok adattak Krisztus testének.
0: And that is to bring the body of Christ into maturity, into teleios, into perfection.
1: Az az ő céljuk, hogy Krisztusnak a testét érettségre vagy tökéletességre juttassák.
0: Did not Jesus say that he would come for a bride without spot or blemish?
1: Jézus azt mondja, hogy ő nem egy olyan mennyasszonyért fog eljönni, akin szeplő vagy sömörgőzés van.
0: Paul prays in Philippians chapter 1 verse 6, he says, "Lord, finish that which you started in me until the day of Christ Jesus."
1: Pál úgy imádkozik a Filippi levélben, hogy juttass el engem, Uram, a tökéletességre.
0: So these passages and these verses that we read are speaking about our salvation in the future tense.
1: Tehát ezek azok a szentírás helyek, amik az üdvösséget egy jövő idejű helyzetbe teszik.
0: A part of that being us coming into a maturity as a believer in Christ.
1: Hogy Krisztusban hívő személyekként érettségre jussunk el.
0: And I think for some this is also applicable to that coming into maturity, into that dimension of adoption.
1: És úgy gondolom, hogy többünk számára ez a tökéletességre jutás, ez az örökbefogadottsággal vagy az örökbefogadásra is összefüggésbe hozható.
0: You see, this is all about faith.
1: És igazából látjátok, hogy ez is a hittel is összefügg.
0: If we don't know these things and if we don't believe these things,
1: hogyha nem tudjuk ezeket az igazságokat és nem hiszünk bennük,
0: we will never see these things.
1: Akkor soha nem fogjuk meglátni ezeket.
0: Because the kingdom of God and the things of God are apprehended by faith.
1: Mert Isten királysága és Istennek a dolgai azok hitáltal ragadhatóak meg.
0: Those who exercise that new heart that's been given to them.
1: Azok, akik gyakorolják magukat tudatosan az új szív működésében, amit kaptak.
0: A heart of obedience and faith and submission to the Holy Spirit.
1: A szeretetnek, a hitnek és a Szent Szellemnek való alávetettségnek a szívbeli hozzáállását gyakorolják.
0: Stories are told every day around the world.
1: Történeteket mesélnek naponta a világban mindenhol.
0: Of people who die in absolute poverty.
1: Olyan személyekről, akik teljes szegénységben haltak meg,
0: who had some relative who passed on their inheritance,
1: akiknek meghalt olyan hozzátartozójuk, aki nagy örökséget hagyott rájuk,
0: but because they never knew, they never inherited and experienced it.
1: De mivel nem tudták azt, hogy egy ilyen örökségnek a birtokosai, ezért soha nem tudták megtapasztalni annak a valóságát.
0: I'll never forget the story of one pastor sharing as he went to minister to a woman dying in her home.
1: Soha nem felejtem el ezt a történetet, amit egy pásztor osztott meg velem egy hölgyről, aki az otthonában haldoklott.
0: And as he was ministering to her and talking to her, he noticed something that she had framed and put on her wall.
1: Ahogyan ott szolgált felé és imádkozott érte az otthonába, megakadt a szeme a falon valami dolgon, ami ott be volt keretezve.

0: began to look closer, read closer. He took it and opened it and looked at it, and it was legal documents that had been sent to her.
1: Ahogyan közelebb ment és megnézte, kiderült, hogy ez valami jogi dokumentum volt, amit ez a hölgy kapott.
0: She was declared the sole heir of a great inheritance.
1: Ami arról szól, egy nagy örökségről szólt ez a jogi dokumentum.
0: And when the minister asked her, "Do you not understand what this is?"
1: És az, amikor ez a szolgáló megkérdezte tőle, hogy nem érted, hogy miről szól, mit jelent ez a dokumentum?
0: He found out that she was illiterate and didn't know how to read.
1: Akkor kiderült, hogy nem volt képes elolvasni ez a hölgy ezt a dokumentumot.
0: And tragically, that picture shows us where much of the body of Christ is today.
1: És ő megértette abban a pillanatban, hogy ez a képe annak, amilyen állapotban Krisztus teste sok helyütt ma van.
0: Weak.
1: Gyenge.
0: Sick.
1: Beteg.
0: On a deathbed.
1: A halálos ágyában.
0: No threat to the enemy.
1: Nem jelent fenyegetést az ellenség számára.
0: Yet we are the legal inheritors of God's of the kingdom of God.
1: Pedig miközben Isten királyságának a jogos örökösei vagyunk.
0: But because we don't either know that,
1: de mivel még csak nem is tudjuk ezt,
0: or we don't believe that,
1: vagy nem is hisszük ezt,
0: the Father's ring stays on the cabinet and we never put it on, much less use it.
1: Ezért az atyának a gyűrűje az ott marad valahol a polcon, és soha nem veszük fel a kezünkre, hogy használjuk azt.
0: Amen.
1: Amen.
0: The final dimension or the final aspect of salvation that I want to touch on before we close.
1: Az utolsó aspektusa az üdvösségnek, amit a befejezés előtt érinteni szeretnék.
0: What is typically translated in English as glorification, to be glorified.
1: Ami az általában az angol fordításban a megdicsőülésként van fordítva.
0: This Greek word literally means to be honorable, to majestic. It means glorious or lit up, full of light.
1: Az angolra, tehát ez a szó azt jelenti, hogy tiszteletre méltó, fenséges, dicső.
0: And this glory of God we see throughout the scriptures.
1: És Istennek a dicsőségei is így van megfogalmazva az írásokban végig.
0: This glory on the burning bush as God speaks to Moses.
1: Ezt a dicsőséget lehetett látni az égő csipkebokorban is, amikor Isten szólt onnan Mózeshez.
0: This glory literally lit the entire camp of Israel in the desert for 40 years.
1: Ez a dicsőség volt az a dicsőségnek a fénye, ami vezette Izraelt 40 évig a pusztában.
0: This glory came down on the tabernacle of Moses when it was consecrated.
1: Ez a dicsőség jött le Mózesnek a sátorára, amikor ott megnyilvánult.
0: The same glory or presence of God came down on the temple of Solomon when it was dedicated.
1: Ugyanez a dicsőség szállt le és nyilvánult meg Salamon templomán is, amikor ezt Istennek felajánlották.
0: And this glory is the absolute radiant presence of God himself.
1: És ez a dicsőség Istennek magának a sugárzó jelenléte.
0: And Paul expounds upon this extensively in his epistles. He writes on this.
1: És Pál is az ő leveleiben ír erről és beszél erről.
0: Speaking about this glory that is yet to be revealed in God's people.
1: Úgy beszél erről, mint az a dicsőség, ami majd el fog jönni és megnyilvánul Isten népén.
0: That it's a glory that we need to look for, anticipate.
1: Az a dicsőség, amit keresnünk kell és előre kell vetítenünk.
0: He says, for right now we live, this glory is contained in earthen vessels.
1: Tehát most, ahogy mi élünk, ez földi edényekben van ez a dicsőség helyezve.
0: But one day these earthen vessels will be replaced with something far better.
1: De egy napon majd ezek a földi edények valami sokkal jobban lesznek helyettesítve.
0: Glorified bodies such as Christ Jesus himself possesses.
1: Olyan megszentelt testekkel, amit az Úr Jézus Krisztusnak magának is van, amiben ő most él.
0: And that glory is something that we will then experience for the rest of eternity.
1: És ez a dicsőség az, amit majd az örökké valóságban tapasztalni fogunk.
0: It's obviously not present tense, it's speaking of future tense.
1: Ez nyilvánvalóan nem egy jelen időben meglévő dolog, hanem jövő időben fog majd beteljesedni.
0: When God's salvation is complete,
1: amikor Istennek az üdvössége be fog teljesedni,
0: even these bodies will be replaced.
1: akkor majd a testünk is meg fog újulni, újjá lesz.
0: And those glorified bodies,
1: és azok a megdicsőült testek,
0: will radiate the glory and the light and the presence of God for all eternity.
1: Az örökkévalóságban fogják sugározni Isten jelen létének a dicsőségét.
0: Now we have this glimpses of these things that are going to happen.
1: Most is láthatunk már egy-egy villanást ebből a dicsőségből, ami el fog majd jönni.
0: But it is a salvation that we must continue to work towards to one day experience.
1: De az üdvösségnek ez egy olyan vonatkozása, amin folyamatosan munkálkodnunk kell, hogy egyszer majd megtapasztalhassuk.
0: One day Jesus took three of his disciples to show them what I'm explaining to you now.
1: Egy nap Jézus elvitte magával két tanítványát, hogy megmutassa azt nekik, amiről most beszélek, amit most magyarázok nektek.
0: And he took Peter, James and John up to a mountaintop.
1: Három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost elvitte a megdicsőülés hegyére.
0: And there he peeled back the veil of flesh for just a little brief time.
1: És ott csak egy rövid időre megnyitotta a testi valójának a leplét.
0: And they saw Jesus for who he really was.
1: És akkor ők megláthatták azt, aki Jézus valójában volt.
0: Not as he was, his physical frame, his physical body, but who he really was.
1: Nem az, aki az ő fizikai testében valóban volt abban a pillanatban, hanem az ő örökké való valóságában látták meg őt.
0: Later the apostle John was given another experience to see the true Christ.
1: Később János apostolnak volt egy újabb lehetősége arra, hogy Krisztust valóságában megláthatta.
0: And on the Isle of Patmos Jesus appeared to him with no veil of flesh.
1: Patmos szigetén Jézus megjelent az ő számára a testi valójának a köpenye nélkül.
0: And John, who had been with Jesus for 3.5 years. John, who had been with Jesus for 3.5 years.
1: És János, aki Jézussal volt 3.5 évig,
0: fell to the ground as a dead man with such fear.
1: Leesett az Úr előtt a földre, mint egy halott, úgy összeesett, egy olyan félelem jött rá.
0: Because what stood before him was so glorious that he couldn't even look upon him.
1: Mert aki ott állt előtte, az olyan mértékben dicsőséges volt, hogy még csak rá sem tudott nézni.
0: His face was shining like 1,000 suns.
1: Az arca úgy ragyogott, mint 1,000 nap.
0: The same thing that Moses could not look upon as he went to the top of the mountain.
1: Ugyanaz, ahogyan Mózes sem tudott ránézni arra, akivel a hegy tetején találkozott.
0: That same glory, the Bible says, resides in you and me as believers.
1: Ugyanez a dicsőség lakozik, van bennünk, benned és bennem hívőkként. A Biblia ezt mondja.
0: And it's coming a day where the veil will be removed permanently.
1: És el fog jönni az a nap, amikor ez a lepel, ez el fog vétetni.
0: And we will see each other for the first time with nothing blocking, nothing veiling, nothing abstracting, nothing distorting.
1: És első alkalommal fogjuk meglátni egymást minden ilyen akadályozó körülmény és lepel nélkül.
0: Right now everyone knows this guy right here.
1: Most mindenki ismeri ezt a fickót itt például.
0: We joke around.
1: Itt viccelődünk egymással.
0: Most people would say, it's just Pauly. Good old Pauly.
1: Azt mondjuk, hogy ez csak az öreg, jó öreg Pauly.
0: But what we sometimes don't think about,
1: de amire időnként nem gondolunk,
0: that this is God's glory in an earthen vessel for just this little brief time.
1: Hogy Isten dicsősége van benne földi edényekben, igazából egy rövid ideig.
0: When that earthen vessel is removed,
1: és amikor majd ezek a földi edények eltávolítatnak,
0: and he starts shining like a supernova,
1: és akkor elkezd Pali úgy ragyogni, mint egy supernova,
0: everyone in this room would fall to the ground and be screaming and crying out, God, save us, deliver us from this man.
1: És akkor mindenki itt leesne a földre ebben a teremben, és Istenhez kiáltana, hogy Istenem, szabadíts meg engem, és ments meg engem.
0: Because you would see the glory.
1: Mert akkor meglátnátok a dicsőséget.
0: And that is true for each and every person in this room.
1: És ez minden egyes személyre igaz, aki itt van ebben a teremben.
0: God wants us living by faith now.
1: Isten azt akarja, hogy hit által éljünk, hitben éljünk most.
0: So that we can see these things that have not yet come as though, and embrace them for what they are.
1: Hogy meglássuk azokat a dolgokat, amik még nem jöttek el, és megragadjuk őket, és a magunkévá tegyük.
0: We get to see what the end is going to be before the end.
1: Hogy meglássuk már előre azokat a dolgokat, amiket majd fogunk látni, amikor eljön a vég.
0: We know how this all plays out in the end.
1: Hogy lássuk meg azt, hogy hogyan fog majd kinézni mi lesz a helyzet, amikor a vége eljön.
0: And it's in light of this revelation that the Hebrew writer says.
1: És ez a rávilágít erre az is, amit a zsidó levélnek az írója mond.
0: Woe unto us if we neglect so great a salvation.
1: Jaj azoknak, akik nem törődnek ekkora üdvösséggel.
0: When we get a God-given revelation,
1: amikor kapunk Istentől egy kijelentést,
0: and we see that we've been regenerated,
1: és látjuk és megértjük azt, hogy újjászülettünk,
0: we've passed completely from death to life,
1: hogy teljesen eltávolodtunk és átjöttünk a halálból az életre,
0: we've been completely justified, just as if we've never sinned,
1: hogy teljes mértékben megigazultunk, mintha soha nem vétkeztünk volna,
0: we've been completely adopted.
1: Teljes mértékben örökbe fogadott bennünket Isten.
0: And a new birth certificate was written from heaven.
1: És a mennyben egy új születési anyakönyvi kivonatot írtak rólad.
0: When we get a revelation that we have been sanctified and set apart for Father, for the kingdom, for God's, the Father's purposes.
1: Amikor megértjük azt, hogy elkülönítettünk a megszentelődés által, megszenteltettünk és félretétettünk Isten királysága és az ő céljai számára,
0: we get a revelation that it is Christ at work in us, bringing us to perfection or maturity.
1: Amikor megértjük azt, hogy maga Krisztus az, aki bennünk munkálkodik és juttat el bennünket az érettségre,
0: and when we get a revelation of who we really are and will one day be revealed.
1: És amikor megértjük azt, hogy kicsoda Isten valójában, és hogyan fogjuk majd egyszer meglátni őt,
0: brothers and sisters, we will simply live a different life. We will simply live a different kind of life.
1: Testvéreim, hogyha ezeket a dolgokat megértjük, akkor egyszerűen egy más módon kezdünk el élni.
0: And we will treat each other differently.
1: És másféle módon fogunk viszonyulni egymáshoz, és máshogyan fogjuk kezelni egymást.
0: From this night forward, treat this man as a supernova.
1: Innentől kezdve Palit úgy fogjátok kezelni, mint egy szupernovát.
0: Let's stand to our feet and let's close.
1: Álljunk fel és bezárjuk az alkalmat.
0: All right, let's pray now and ask the Lord to take these truths and by revelation put them in our hearts.
1: Imádkozzunk azért, hogy kérjük az Urat azt, hogy ragadja meg ezeket az igazságokat, és helyezze be a szíveinkbe.
0: Lord God, we thank you.
1: Urunk Istenünk, köszönjük neked.
0: We thank you, Lord, that we were saved.
1: Köszönjük, Urunk, hogy megmentettél bennünket.
0: We thank you that we are being saved.
1: Köszönjük, hogy most éppen megmentesz bennünket.
0: And we thank you for the salvation which is yet to come.
1: És köszönjük neked az üdvösségnek azt a részét is, ami majd el fog jönni.
0: Though it is not here yet in time and place.
1: Hogyha még nem is értünk mindent most ezen a helyen,
0: we take it by faith and receive it now.
1: Megragadjuk most hitáltal és elfogadjuk.
0: It's the title deed of what you've promised us.
1: Ez a tulajdoni lapja annak, amit te megígértél nekünk.
0: We thank you, Lord, that you have made us heirs to your inheritance.
1: Köszönjük, Urunk, hogy a te örökségednek az örököseivé tettél bennünket.
0: And as the apostle Paul prayed 2000 years ago in Ephesus.
1: És ahogyan Pál apostol imádkozott 2000 évvel ezelőtt Efezusban,
0: we pray the same prayer now over us.
1: Most mi is ugyanezt imádkozzuk egymás fölött.
0: We pray
1: másért.
0: We pray that the eyes of our understanding would be opened.
1: Imádkozunk azért, hogy az elménknek a szemei nyíljanak meg,
0: and that we would get a revelation of the incredible power at work in us.
1: És megkapjuk a kijelentést arról az elképesztő hatalomról és erőről, ami bennünk van.
0: The same spirit that rose Christ Jesus from the dead dwells in us.
1: Ugyanaz a szellem, aki az Úr Jézus Krisztust kihozta a halálból, lakozik bennünk.
0: And the second thing that we pray,
1: és a második dolog, amiért imádkozunk,
0: is that we would get a revelation of the inheritance of the saints.
1: Hogy megragadjuk és megkapjuk a kijelentést a szentek örökségéről.
0: Let that vision, let that understanding, Lord, shape our minds.
1: Urunk, kérünk téged, hogy ez a látás és ennek a megértése formálja az elméinket.
0: And change the way we live.
1: És
0: our lives.
1: és változtassa meg az életmódunkat.
0: We ask it in the mighty name of Jesus.
1: Az Úr Jézus Krisztus szent nevében kérjük ezt.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner az Üdvösség című tanítás.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

있을 때와 다른 게 있다.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Az Úr áldjon meg benneteket. Annyira jó itt lenni, hogy fantasztikus. Mindig, de ma is. Annyira jó Istennek a beszédét hallgatni, és azon elgondolkodni, elmélkedni, rácsodálkozni, betelni vele. Hadd imádkozzam először. Mennyei édesapám, nagyon hálásak vagyunk neked ezért a mai délutánért. Nagyon köszönöm neked, mindenható és örökkévaló Isten, azt, hogy közösségben lehetünk veled és egymással. Köszönjük, hogy a te terved az, Istenünk, hogy a te gyermekeid összegyülekezzenek, hogy egymás hite által tudjunk épülni. Köszönjük, Istenünk, hogy nekünk adtad a te beszédedet, a te szavaidat, hogy ránk bíztad ezt a csodálatos kincset, ami természet fölötti, amit valóban azért is adtál nekünk, hogy épüljünk belőle. Azért is adtad, hogy megismerjünk téged jobban. Azért is adtad, hogy tanácsolj, vezess, hogy utast és irányt mutass nekünk naponként az életeink helyzeteiben. Dicsérünk és magasztalunk téged ezért. És kérlek, édesapánk, hogy nyisd meg most előttünk a te beszédednek az ajtaját, és add, Uram, hogy meg tudjuk érteni mindannyian azt, amit üzeni akarsz számunkra ezen a mai délutánon. Valóban a beszédről szeretnék beszélni nektek, ez már eleve jól hangzik, és hogy egy kicsit bonyolultabb legyen a dolog, nyilvánvalóan lesz szó arról, hogy mi hogyan beszélünk, mi miket mondunk, és lesz szó arról is, hogy Istennek van beszéde, amit nekünk adott. Ahogyan ezt a témát elkezdtem megnézni, nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy nem tudom, hogyha ha voltatok már úgy, hogy valamilyen témakörbe próbáltatok a Bibliába utána nézni dolgoknak, akkor vannak olyan témakörök, amikről szeretnél jobban megérteni, és elkezded keresni, és valahogy vagy alig találsz rá Bibliaverset, vagy csak nagyon ráutaló módon, tehát kevés helyen beszél a Biblia egyes dolgokról. Na most ez a téma, amiről ma szó lesz, a beszéd, a szó, a kimondott szó, Istennek a beszéde, ez nem ilyen téma. Rengeteget beszél a Szentírás erről, de biztos vagyok abban, hogy azért beszél ennyire sokat róla, mert nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és nagyon fontos, hogy ennek a megértésében tudjunk növekedni. És hát remélem, hogy mire a végére érünk, addigra mindannyian jobban fogjuk érteni a dolgot. Én azt előre szeretném bocsátani, hogy ezeket, amiket mondok, magamnak is mondom, én rám is rám férnek dolgok, így a beszédemmel kapcsolatban, úgyhogy ezzel a bevezetéssel belevágnék akkor. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy a kimondott szavainknak van hatása. Ez a hatás, ez lehet jó, lehet pozitív hatás, és lehet negatív vagy kártékony hatás az életünkre vonatkozóan, és nem csak a saját életünkre vonatkozóan, hanem amit másokkal kapcsolatban beszélünk, az nyilván másokra is hatással van. A példabeszédeknek a könyvét Salamon király írta, Dávidnak a fia, legalábbis a döntő részét, akiről azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt a legbölcsebb ember volt, aki a Földön valaha élt. És a példabeszédek könyve nagyon sok helyen beszél, majd az idézett részekből is fogjátok ti is látni, hogy nagyon sok helyen beszél a beszédről. Mindjárt felolvasnám, illetőleg a 12. és erre csak utalnék, a 12. és a 13. fejezetekben olvassuk majdnem azonosan ugyanazt a mondatot, hogy a férfi, ami embert is jelent, tehát ez értelemszerűen nőkre is vonatkozik, az ő szájának gyümölcséből él jól. Aztán a 18. fejezet 20.-21. verseiben azt olvassuk az egyszerű fordítás szerint, hogy beszéded gyümölcsével kell jól laknod, és amit mondasz, annak a következményét eszed, akár jó, akár rosszal. Ez már önmagába véve jelentős, de a 21. versben aztán úgy folytatja, hogy élet és halál a nyelv hatalmától függ, és ahogyan bánsz vele, úgy eszed annak a gyümölcsét. Azt mondja tehát, ez egy nagyon hangsúlyos figyelmeztetés, hogy élet-halál kérdése az, amit mondunk. Hát, ha ezt végig gondoljuk, akkor első hallásra ez talán olyan sarkosnak tűnik, de nyilván nem úgy kell ezt elgondolni, hogy egy valami negatív dolgot kimondok, és holtan rogyok össze, mert tudjuk, hogy ez nem így van, de az biztos, hogy Istennek a beszéde igaz, és ha Isten beszéde ezt mondja, akkor nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy miket mondunk ki, akár saját magunkra, akár másokra. De miért ennyire fontos ez? Miért ennyire hangsúlyos? Miért ennyire nagy jelentőségű, és miért ennyire hatásos? Hát nyilván azért leginkább, mert Isten így tervezte ezt el, de két dolog jutott eszembe, amik eléggé nyilvánvalóak, hogy a Teremtés könyvéből tudjuk azt, a legelején a teremtés történetéből, hogy Isten az ember teremtésén, az ember megalkotásán kívül gyakorlatilag, ha jól emlékszem, mindent úgy teremtett meg, hogy például azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Ezt a Zsoltárok 33.9 úgy fogalmazza, hogy ő már mint Isten szólt és meglett, ő parancsolt és előállt. Tehát Isten szavában teremtő erő van. Most a másik igazság, amit szintén a Teremtés könyvéből tudunk az ember teremtésével kapcsolatosan, hogy minket, embereket az ő képére és hasonlatosságára teremtett. Így aztán, hogyha ezt összekapcsolom az előző kijelentéssel, akkor ebből egyenesen következik az, hogyha mi ember, a mi Isten képűségre való teremtésünkből fakad az, hogy a mi szavainkban is, ha úgy tetszik, egyfajta teremtő erő van. Nem gondolom azt, hogy bárki ember fia a szavával univerzumokat tudna teremteni vagy fenntartani, de arról meg vagyok győződve, hogy a kimondott szavainknak van hatása. És azt hiszem, hogy ezt, ha az életünket megnézzük, akkor tapasztalhatjuk is. Tudjátok biztosan, hogy vannak világi szakértők is, akik kurzusokat tartanak, előadásokat tartanak arról, hogy a pozitív gondolkodás, a pozitív beszéd, az mennyire fontos. Pozitív dolgokat mondjunk ki. Miért tartanak ilyen kurzusokat? Azért, mert rájöttek, hogy ez a dolog, ez működik. Abba sem vagyok biztos egyébként, hogy ők értik ennek a mechanizmusát, hogy hogyan meg mitől működik, de mivel van egy tapasztalásuk erről, egy megtapasztalásuk, egy megértésük, ezért ezt aztán tanítják, hogy ne mondjunk negatív dolgokat magunkra, mert annak nem lesz jó vége. És valóban nem lesz jó vége egyébként. Tehát oda kell figyelnünk a beszédünkre, mert a szavainknak hatása van. Olyan időszakban és olyan környezetben élünk, amiről itt az alkalom, az istentisztelet elején is volt szó, az ukrán helyzet, egy ilyen háború közeli feszült politikai környezet, ráadásul itt a szomszédban, vagy a világgazdaság helyzete, hogy az infláció az itt Magyarországon az elmúlt időszakban, mintha beindult volna. Nem beszélve a Covid-nak a talán most éppen aktuálisan 5. hullámáról, és hát sorolhatnám még. Olyan környezetben élünk, amikor nem pozitív beszédek vesznek csak körül minket, ahogy az életünket éljük, ahogy mozgunk akár a világban, de időnként még gyülekezeti környezetben sem. Hívőként is lehetnek az életünknek olyan területei, amikkel kapcsolatban a beszédünk talán negatív, ha odafigyelünk erre. Mire gondolok? Hát én úgy tapasztalom, hogy jellemzően nem az életünknek a sikeres területeivel kapcsolatban szoktunk negatívan beszélni, hanem amikor vannak olyan területei az életünknek, már pedig kinek nincsen, amiben mondjuk évek óta várunk megoldást Istentől. Évek óta várjuk azt, hogy változzanak dolgok, vagy áttörés legyen. Legyen ez most akár egy fizikai betegség, fizikai állapot, legyen ez valami kapcsolati dolog, legyen ez egy munkahelyi körülmény, vagy anyagi nehézségek. Amikor évek óta bent vagy egy olyan dologba, aminek a terhe nap mint nap nyom, akkor talán könnyebben kijönnek a szánkból azzal az adott területtel kapcsolatban olyan dolgok, amik hát nem pozitívak. Nem bírom tovább. Még mindig fáj a lábam. Sosem fog megváltozni ez vagy az a helyzet. Nem hiszem, hogy ez sikerülni fog. Amikor ehhez hasonló dolgokat mondunk ki magunkra, vagy másokra, vagy helyzetekre, akkor jól tesszük, hogyha megvizsgáljuk a szavainknak a forrását, és elgondolkodunk azon, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, vagy ezek a szavak. Istentől? Vagy a Szent Szellemtől? Nem tőlük? Összhangban van ez a gondolat Isten beszédével, az ő ígéreteivel? Hát ha mindezekre nem a válasz, akkor van arra esély, hogy az ellenségtől származnak az ilyenfajta gondolatok. És nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne az ellenséget idézzük, ne az ő szótárát használjuk. Mert azzal, hogyha az ellenség beszédeit mondjuk magunkra vagy másokra, azzal őt hozzuk pozícióba, és a hitünk attól nagy valószínűséggel nem fog növekedni. Ellenben, amikor a hitünket kitartóan megvalljuk, és Isten ígéreteit mondjuk ki egy adott szituációra kapcsolatban, azzal meg tudjuk mozdítani Istennek a karját a cselekvésre. Például egy olyan helyzetben, amire azt mondod, évek után, vagy hosszú idő után, kinek mi a hosszú, hogy nem bírom tovább, akkor Isten beszéde azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor egy betegség gyötör, és azt mondod, hogy még mindig fáj, akkor Isten beszéde azt mondja, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál. Meg hogy ő fájdalmak férfia, betegség ismerője lett, értünk, és nagyon sok ígéret van még betegségekkel kapcsolatban is. Vagy ha nem változik meg helyzet az életünkben, akkor mondhatjuk azt, vagy ha olyan gondolatom van, hogy ezt vagy azt a dolgot nem tudom elvégezni, amire úgy érzem, hogy Isten indít, akkor megragadhatom azt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És amikor ezekben a gondolatokban erősítem magamat, és Isten beszédét ragadom meg, és arra állok rá, akkor annak is lesz hatása az életemre. A Biblia alapján azt mondhatjuk, úgy gondolom, hogy az ördögnek nincs hatalma a hívők felett. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert Jézus Krisztus győzött. Ő legyőzte a halált, legyőzte a pokolt, az emberiségnek talán a két leggyűlöltebb ellenségét is, meg minden mást. Az egyetlen képessége a sátánnak, a gonosznak, amit gyakorolhat felettünk, az a képesség, hogy megtévesszen minket. Ha képes rávenni arra, hogy elhiggyük a hazugságait, akkor már a dolgoknak az irányítása lehet, hogy az ő kezébe csúszik át. Amikor olyasmit mondunk ki helyzetekre, vagy állapotunkra, hogy Uram, ez egyre rosszabb, nem is lesz jobb már talán. Egy ilyen kijelentéssel leállíthatjuk Istennek a mozdulását, vagy az ő munkáját az életünkben, ami lehet, hogy már folyamatban van, és az is lehet, hogy már az áttörés küszöbén van, De hogyha ilyen megnyilvánulásokat teszünk, akkor azzal ennek a megvalósulását gátolhatjuk, vagy akadályozhatjuk. A 119. Zsoltár, tudjátok, Isten beszédéről szól gyakorlatilag végig. Azt mondja, hogy Uram, a te beszéded örökké megmarad, vagy szilárdan áll a mennyben. Istennek a beszéde nem változik meg, az ő ígéretei állnak, és igazak, és valóságosak, és elérhetőek. Kérdezed, hogy akkor miért nem tapasztalom még az életemben? Erre nem tudok egyértelmű választ adni, de azt tudom, hogy a kitartás és a hűség az Isten ígéretei mellett való kitartás. A belévetett bizalomban való kitartás, megállás és hűség az nagyon-nagyon fontos. És amikor ezt tesszük, hát igazából a hitünk gyakorlása, a hitünk a győzelemnek a kulcsa. Nagyon-nagyon sok olyan íráshely van a Szentírásban, a Bibliában, amely azt mondja, hogy Isten hatalmasabb, mint az ördög. És minden alkalommal, amikor Isten beszéde szerint cselekszünk, vagy az abba vetett hitből teszünk valamit, akkor Isten mindig győzedelmeskedik. A világot legyőző hit lakik bennünk, ahogy az 1 János 5. fejezetének a 4. verse mondja, ez az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk. Aztán egy másik, hasonló Biblia vers, az 1. János levél 4. fejezetének a 4. verse. Istentől vagytok gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Aztán még egy harmadik ilyen ígéret, Jelenések 12:11, legyőzték őt már, mint a gonoszt, a bárány vérével, és az ő bizonyságtételük beszédével. A bárány vérével, és a bizonyságtételünk beszédével, a beszédünkkel, a bizonyságtételünk beszédével le tudjuk győzni a gonoszt. Ez nagyon, nagyon fontos, hogy ebben gyakoroljuk a hitünket, és megerősödjünk ebben. A szavak erejével kapcsolatban a Máté evangéliumában, a 12. fejezetben a 36. verset nézzük meg. Jézus beszél itt. És tudjátok, korábban néhány alkalommal beszéltem arról, hogy milyen lehetett az, amikor Jézus itt volt a földön, és ő beszélt, hogy ott milyen tekintély lehetett az ő szavaiban. És biztos vagyok benne, hogy senki ember nem beszélt a földön nagyobb tekintéllyel, mint az Úr Jézus Krisztus. És amit ő mondott, azt egyrészt teljesen komolyan gondolta, és ő az igazságot mondta. Soha nem beszélt semmit felelőtlenül, nem ígért felelőtlenül, nem beszélt semmi komolytalan dolgot. Azt mondta, hogy én azt mondom nektek, hogy minden felesleges, vagy más fordítás szerint hivalkodó, vagy henye, ez a szó egyébként azt is jelenteti, hogy munkanélküli, beszédért, amelyet az emberek kimondanak, számot kell adniuk az ítélet napján. Itt ez a felesleges, vagy munkanélküli szó, vagy hiába való beszéd, ez azt jelenti, hogy valami olyan beszédet, hát ilyen locsogás-fecsegés, amit kimondok, de nyilvánvalóan hatása nincsen. És akkor nem lehet beszélgetni. De lehet beszélgetni, de érdemes odafigyelni arra, hogy mit és hogyan mondunk. Tehát minden felesleges szóért, ezt mondja a Szentírás, számot kell adnunk majd az ítélet napján. Figyelni kell tehát a szavainkra, és fontos, hogy Istennek az ígéreteit mondjuk ki a saját életünkre is, családtagjainkra is, testvéreinkre, munkatársainkra, lehetőség szerint mindenkire. A szavaink vagy megigazítanak, igazságosakká tesznek bennünket, vagy elítélnek. Ez pedig a Máté 12.37-ben van, az egyszerű fordításból olvasnám fel. Az úgy szól, hogy a szavaid alapján fognak ártatlannak, azaz igaznak, vagy bűnösnek ítélni. Figyelnünk kell, hogy mit mondunk, figyelnünk kell a szánkra. És itt csak zárójelben említeném meg azt, ugye, hogy Jézus beszél arról, és majd később még lesz is erről szó, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj, hogy annak érdekében, hogy a szívünk teljességéből a pozitív dolgok jöjjenek ki, nagyon fontos az, amiről az imént Katona Pali beszélt, az, hogy a szívünket például töltsük meg Istennek a beszédével, hogy olvassuk rendszeresen, együk meg az ő beszédét, rendszeresen tápláljuk a belső emberünket vele, vagy hallgassuk. Ahhoz is szükség van erre egyébként, hogy a különbségtevésben tudjunk növekedni és tudjunk erősödni. Hogy amikor valami olyan dolgot mondunk ki, ami nem Isten beszédével van egyhangban, akkor tudjuk azt, hogy mi az, ami azzal összhangban van, és mi az, ami nincsen azzal összhangban. Aztán példabeszédekhez megyünk a 4. fejezet 22. verséhez, ami arról szól, hogy a Isten beszéde egészséget hoz. Azt mondja, hogy az én szavam, mármint hogy Isten beszéde, egészség, gyógyszer az egész testednek. Isten szava egészséget hoz a fizikai testbe. A kérdés a következő, hogyha egyesek nem hinnék el, amit a Szentírás mond, akár a fizikai gyógyulásról, akár az anyagi szükségleteknek a kielégítéséről, akkor vajon az ő hitetlenségük megakadályozhatná azt, hogy aki hittel rááll Isten beszédére, annak az esetében működhessen? Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan nem. Mindannyiunknak magunknak kell, hogy rá tudjunk állni, meg tudjuk ragadni az adott helyzetünkkel kapcsolatos isteni ígéreteket, bibliai igazságokat. Nagyon fontos Isten beszédének a megvallása, amit tudjátok, hogy itt a gyülekezetünkben rendszeresen gyakorolunk is, meg hát tanítást is hallottunk róla. A Máté 10.32-ben olvashatjuk az ezzel kapcsolatos Biblia verset. Azt mondja Jézus, hogy aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Miről is van itt szó? Azt mondja Jézus, hogy akik vallást tesznek rólam az emberek előtt, azokról ő is vallást tesz az atya előtt, aki a mennyekben van. Tudjuk a János evangélium első fejezetének a legelső verséből, hogy kezdetben volt a szó Isten beszéde Istennél volt, és Isten volt a szó. Azt is tudjuk ennek alapján, hogy Jézus Krisztus a testélet szó. És amikor itt azt mondja, hogy aki vallást tesz rólam, mármint Jézusról az emberek előtt, ezt úgy is felfoghatjuk, hogy amikor megvallom Istennek a beszédét az emberek előtt, amikor az emberek előtt kinyilvánítom azt, hogy abban a helyzetben, amiben benne vagyok, Isten beszédében bízom. Mert az ő ígérete érdemes arra, hogy bízzak benne. Tehát ilyen módon is lehet ezt a Biblia részt értelmezni. És visszakanyarodva csak egy gondolatra, amit az előbb mondtam a Biblia rendszeres olvasásáról vagy hallgatásáról, hogy fontos, hogy a szívünket mivel töltjük meg, amikor megvalljuk Istennek a beszédét, tehát kimondjuk a szánkkal, vagy hangosan olvassuk fel, akkor az is odahat, hogy a szívünk teljességéből, amikor szólunk, akkor Isten beszéde fog kijönni belőle. Azt mondja Jézus ebben az előbb idézett Biblia versben, hogyha megvalljátok az én beszédemet az emberek előtt, akkor én is megvallak benneteket az Atya előtt. Itt ez a megvallani szó, ez a homologeo, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani, de van ennek a szónak olyan jelentése is, hogy szerződést köt, vagy megegyezik valakivel. Az 1 János 5.15-ben János azt mondta, hogy tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már megkaptuk, amiket kértünk tőle. Tehát egy kicsit az is kijön ebből az előbb idézett szakaszból, hogy amikor megvalljuk Isten beszédébe vetett hitünket, akkor ha úgy tetszik, akkor Jézus egy ilyen szerződéses kapcsolatba hoz minket az Atyával, és emiatt a szerződéses kapcsolat miatt az imáink meghallgatást találnak. Olyan, mintha Jézus oda vinné az imáinkat, és azt mondaná az Atyának, hogy Atyám, nézd az én testvérem, a te beszédedre nézve, a te beszédedbe vetett hittel jött ide hozzánk ezzel az imakéréssel, és Jézus a közbenjáró, ezt tudjuk, tehát el tudok képzelni egy ilyen szituációt, amikor ő ilyen módon közbenjár, ilyen módon támogatja az imakérésünket az Atya előtt. És hát tudjuk azt, hogy az Úr Jézusnak az imái biztosan minden esetben meghallgatást találnak az Atyánál. Én azt hiszem, hogy szükségünk van bizonyos helyzetekben arra, hogy ilyen módon az Úr Jézus is hát közben járjon értünk, és nyomatékot adjon az ima kéréseinknek. Aztán ugye úgy folytatódik, ami szintén egy komoly figyelmeztetés, ez a rész a Máté 10.33-ban, hogy azt mondja, hogy ha aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom a mennyei Atyám előtt. Hát, ha valamit nagyon nem szeretnék, akkor az az, hogy az Úr Jézus megtagadjon a mennyei Atya előtt. Tehát itt megint arról van szó, hogy mennyire fontos, hogy mit mondunk helyzetekben. Isten szava a bölcsesség, amit fel is olvastunk az alkalom az összejövetel elején a példabeszédek 4-ből. Már megint a példabeszédek, a 20-tól 23. versek. Fiam, az én szavamra figyelmezz, vagy gondosan figyeld, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben, vagy az egyszerű fordítás szerint vésd a szíved mélyébe, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Figyeljünk az Úrnak a szavára, véssük a szívünkbe, mert élet a számunkra, akik megnyerjük, és akik ezt teszünk, és az egész testünknek egészség, elképesztő ígéret. És egy nagyon fontos dolog az, hogy ez is annyira hangsúlyos, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved. Hát sok féltett dolga lehet az embernek, de itt egyértelműen azt mondja Salamon, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg a szívünket, mert az az életnek a forrása számunkra. És akkor itt utalnék a Lukács evangélium 6. fejezetében mondja azt Jézus, hogy a jó ember a szívéből hozza elő a jó dolgot, hogy a szív teljességéből szól a száj. Itt tulajdonképpen szintén erről van szó, hogy töltsük meg jó dolgokat, jó dolgokkal, Isten beszédével, Isten beszédének igazságaival a szívünket, hogy az jöjjön ki a szánkból. Aztán még itt nincs is vége, mert folytatja a 24. versbe, pedig azt mondja, hogy vesd el magadtól a száj hamisságát, és az ajkak csalárdságát távolítsd el magadtól. Ez volt a veretes Károl is, és az egyszerű új fordítás nagyon erőteljes, távol legyen tőled, hogy hamisan beszélj, az igazság elferdítését messze kerüld. Távol legyen tőlünk a hamis beszéd, és az igazság elferdítését messze kerüld. Hát itt az igazságot úgy gondolom, hogy az igaz mondásra is érthetjük, de nyilván itt az igazság elsősorban Isten beszédét jelenti, hogy azt ne ferdítsük el. Vigyázni kell tehát a szánkra, oda kell figyelni arra, hogy mit mondunk. Még mindig a példabeszédek 6. fejezet 2. vers. Szád beszéde által estél törbe, szád beszéde fogott meg téged. Itt ez megint teljesen egyértelmű ebből is, hogy a szavak működnek és hatnak, vagy az érdekünkben, vagy pedig ellenünk, függetlenül attól, hogy hiszünk benne, vagy nem hiszünk benne. Hogyan működhetnek a szavak? Hát, hogy egy szakmabeli példát mondjak, hogyha minden nap azt mondanám, vagy ilyen szövegeket mondanék a számmal, hogy annyira idegesít már XY páciens, hogy naponta zaklat a panaszaival, ha ezt többször is elmondom, hogy mennyire idegesít ez, mennyire idegesít az, akkor ne csodálkozzak azon, hogy ideges leszek. Tudjátok, hogy vannak a magyar nyelvben is, de minden nyelvben egyébként olyan szólásmondások, vagy olyan szókapcsolatok, amikben hát nagyon negatív dolgok vannak. Amikor bejön mondjuk, vagy van egy élénk kisgyerek, és akkor hát a szülő nem tudja hogyan kezelni, szétszedi a rendelőt, stb. És akkor azt mondja, hogy jaj, hát ez olyan, mint a hét ördög. Annyira már nem tudok ezen mosolyogni. Vagy amikor halálosan szeretünk valamit, vagy amikor halálra csiklandozunk valakit. Tehát nagyon sok ilyen fajta beszéd van. Lehet, hogy ez talán úgy gondolod, hogy túlzás, de én azt gondolom, hogy szabad, kell, hogy szabadok tudjunk lenni az ilyen beszédektől, az ilyen szavaktól. Nem való a mi szánkba az ilyen szó. És fontos az, hogy odafigyeljünk, mert időnként kijönnek a szánkból, nem tudom, hogy lehet, hogy ezzel csak én vagyok így, de időnként, ha nem figyelünk oda, akkor a szánkból ki tudnak jönni olyan dolgok, amiknek nem kellene. Fontos, hogy erre tudatosan odafigyeljünk, és ne használjunk olyan szófordulatokat, olyan beszédeket, amik beszennyezik, vagy beszennyezhetik a szánkat. Hívőként az az elhívásunk, hogy a szavainkkal építsünk, hogy felemeljünk másokat. Nagyon jó példa erre az alabástrom szolgálat, ahol a szavainkkal, ami ugyan nem a saját szavunk, hanem Istennek a szava, hogy azzal építünk másokat. De nem csak az alabástrom projektben lehet ezt csinálni, nem feltétlenül csak prófétai üzenet átadással keresztül lehet ezt csinálni, hanem egyszeri hétköznapi beszélgetésben is lehet bátorítással építeni a környezetünkben élőket. Újra példabeszédek, 10. fejezet, 11. vers. Az igaz ember szája vagy beszéde életforrása. Ez sem semmi kijelentés. Aztán a 21. és a 24. vers, az igazak ajkai vagy bölcs beszédei sokakat táplálnak. Aztán, hogy ne csak a példabeszédekből idézzek, még az Ézsaiás 50. fejezetnek a 4. versét nagyon szeretem. Nem most, hanem már régebben ezt úgy meg tudtam ragadni a hivatásom gyakorlása szempontjából magamnak ezt az ígéretet. Azt mondja itt, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Ez is egy nagyon jó ígéret. mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy időről időre, hogy egymást erősítsük, hogy egymást bátorítsuk. Mi, ami igazán elfogadható a beszédünkben, vagy mik azok a beszédek, miket tudunk úgy mondani, ami biztos, hogy nem olyan lesz, amit mondtam korábban, abban a Biblia versben, ami azt mondja, hogy munkanélküli beszéd, a hiába való beszédre kapcsolatban. Nyilvánvalóan az a leghatékonyabb és a legpozitívabb és a leginkább előrevivő, amikor Istennek az igazságait ragadjuk meg, és azokat valljuk meg magunkra vonatkozóan. Aztán még mindig van a példabeszédekben ígéret, és szerintem még itt sem fogom az összeset elmondani, de mindenféleképpen szeretnék még a 11. fejezet 11. verséről szólni. Az azt mondja, nagyon ismert, hogy az igazak áldása által emelkedik vagy gyarapodik a város, de az istentelenek szája romlására van. Annyira hálás vagyok azért, hogy most már közel 20 éve, hogy gyakoroljuk ezt az igazságot, és áldjuk a városunkat, Székesfehérvárt, úgy is, hogy több közösségből vezetőtársakkal együtt összejövünk és imádkozunk sok-sok éve, és egészen meg vagyok arról győződve, hogy a városra ez hatással van. Tehát biztos, hogy a városnak a légköre is más, biztos, hogy a város vezetőinek a gondolkodásmódja is más, mert Istennek a beszéde az hat. És ha azt mondja az Isten beszéde, hogy az igazak által, áldása által emelkedik, gyarapodik a város, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez így van. Az is nagyon fontos, hogy világi vezetőkért imádkozzunk. Most lesz ugye április legelején választás. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ország vezetőit addig is áldjuk, hogy az Úr adjon nekik bölcsességet. Néha belegondolok abba, hogy elgondolni is súlyos, hogy az országnak a vezetőivel kapcsolatban mennyi negatív beszéd hangzik el naponta. És ugye most már elég sokat beszéltem a beszédnek a hatásáról. Mennyire nagy szükségük van arra, hogy legyünk olyanok, minél többen, akik nem a kritikai dolgokat fogalmazzuk meg velük kapcsolatosan, hanem hordozzuk őket Isten előtt, és kérjük azt a mennyei atyától, hogy a tőle való bölcsesség töltse be őket, hogy segítségül legyenek nekik döntésekben. Egy olyan helyzetekben, mint például, hogy a miniszterelnök úr ugye most 2 hete talán, hogy a Putyin elnökkel tárgyalt. Hát azért az sem egy akármilyen helyzet. Hogy ilyen helyzetekben az Atya adjon bölcsességet nekik. És hát azt sem lehet szó nélkül hagyni ilyen összefüggésben, hogy az is nagyon fontos, hogy a gyülekezetek vezetőit, a saját gyülekezetünk vezetőjét is rendszeresen áldjuk, rendszeresen az Isten ígéreteit mondjuk ki az életeikre, imádkozzunk értük, az életüknek minden területéért. Mert ők is hasonló, minden vezetésnek van terhe, és van súlya, és van felelőssége. És ezeket rövid távon is sem könnyű, de hosszú távon hordozni, az mindenféleképpen embert próbáló feladat, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a beszédünk az a vezetőinkkel kapcsolatban pozitív legyen. Hogy ígéreteket mondjunk rájuk, hogy ilyen ígéreteket vegyünk el az Atyától, és azokat mondjuk ki az életükre, hogy áldásul tudjunk lenni. Lassan a végére érek a mondandómnak, és biztosan sokatoknak eszébe jut a Jakab levélnek a 3. fejezete, ami ugye részletesen beszél a nyelvről, hogy a nyelvben milyen erő és milyen hatalom van, meg hogy stb. És ott azt is mondja, hogy aki a beszédben nem vétkezik, az tökéletes. Nyilván a megszentelődésnek az útját járjuk, és ez egy folyamat. Tehát hiszem, hogy a beszédünkkel is így van, hogy elképzelhető, hogy itt a földi létben nem fogjuk a tökéletességet elérni, ahogy Jakab mondja, de kell, hogy erőfeszítést tegyünk arra, hogy tudjunk növekedni ezen a területen, mert hiszem, hogy amikor tudunk ezen a területen növekedni, akkor az oda fog hatni, hogy Istennek az ereje, az ő jelei, az ő csodái egy nagyobb mértékben fognak megjelenni az egyéni életünkben is, a közösségünkben is, a környezetünkben is. És a Józsué könyvéből szeretném egy biblia verssel befejezni, az első fejezet 8. verse. Ott azt mondja Isten Józsuénak, hogy el ne távozzon a törvény könyve a te szádból, vagy a törvény beszéde a te szádból, hanem elmélkedj azon éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban megvan írva, mert akkor leszel eredményes utaidon, és akkor leszel sikeres. Köszönöm, hogy meghallgattatok, az Úr áldjon meg benneteket.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.